Békesség Istentől! Üdvözlöm az Ágnus Rádió hallgatóit homokóra adásunkban június 1-én. Csóri Sándor, magyar író és költő gondolatával köszöntöm Önöket, amely így szól. A mesében minden megtörténhet, ahogy az életben is. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, hogy mivel várom Önöket a következő 3 órában. Az 1. órában Isten tiszteletet sugárzunk, a 2. áhítat csendből kalendáriumot lapozunk, majd felköszöntjük névnaposainkat, illetve az óra utolsó részében a Lélek hangoló című rovatunkat hallhatják. Adásunk utolsó órájában pedig irodalmi kincsek műsorunkat sugározzuk, utána pedig jazz zene szól.

Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló és igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, a mi megváltónktól. Amen. Szeretett testvérek, kezdőénekként énekeljük a 151-es énekünk első versét. A 151-es énekünk első verse így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígét hallására.

Szeretett testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint az írva található. Pál apostolnak a római gyülekezethez írott levelének 14. fejezetében, 5-től 12-ig terjedő versekben. Van, aki az egyik napot különnek tartja a másik napnál, a másik pedig egyformának tart minden napot. Mindenik legyen bizonyos a maga meggyőződésében. Aki az egyik napot megkülönbözteti, az Úrért különbözteti meg. Aki eszik, az is az Úrért eszik, hiszen hálát ad Istennek. Aki pedig nem eszik, az Úrért nem eszik, és szintén hálát ad Istennek. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk. Ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk. Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a halottakon, mind az élőkön uralkodjék. Akkor te miért ítéled el a testvéredet? Vagy te is miért veted meg testvéredet? Hiszen mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélő széke elé. Mert megvan írva, élek én, így szól az Úr. Bizony előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv vallja majd, hogy én vagyok az Isten. Így tehát mindegyikünk önmagáról fog számot adni Istennek. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igéjét, hogy Krisztus Urunknak beszéde lakozni tudjon gazdagon a mi szívünkbe, mi pedig sok és áldott gyümölcsöt teremjük az ő dicsőségére. Imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva, hajlandok minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Ámen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után hallgassuk meg Isten kegyelmes válaszát, amikor itt szól mi hozzánk, ami Urunk az ő igéje által. Úgy szerette Istene világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érette, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk folytatásában a 477. dicséretünket énekeljük.
a 477. dicséretünknek mind a három versét. Az első vers így kezdődik: Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát.

Csendesedjünk el imádságra. Mindenható és örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk, hálát adunk neked Szent Háromság vasárnapján, hogy te nem távoli Istenként vagy jelen a világunkban, életünkben, hanem ott vagy a te megszólító szereteteddel, amellyel közel hajolsz hozzánk. Köszönjük, hogy te vagy életünknek a forrása, a megtartója és reménysége. Te látod mindannyiunk életében, hogy vannak kérdések, amelyekre keressük, és olyan nehezen találjuk meg a választ. Vannak terhek, amelyeket csendben hordozunk, vannak félelmek, amelyeket sokszor nem tudunk kimondani. Kérünk most csendesítsd el szívünket, és vedd el aggodalmainkat. Nyisd meg életünket és lelkünket a te ígéd előtt, hogy halljuk és megértsük mindazt, amit te személyesen akarsz nekünk ma üzenni. Áld meg azokat az otthonokat is, ahol ma hallgatják a te beszédedet, vagy a kórházi ágy mellett is te állj meg, vagy áld meg azokat, akik a rádió hullámhosszán követnek bennünket, vagy az interneten hallgatják ezt az Isten tiszteletet. Hadd érezzük meg mindannyian, hogy te közeledsz most hozzánk. Szent lelkeddel hajolj hozzánk, kegyelmeddel ölej át, hogy érezzük, hozzá tartozunk, tiéd vagyunk mindannyian. És ebben a csendességben arra kérünk, hallgass meg imádságunkat, áld meg Isten tiszteletünket az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen. Igehirdetésre készülve a 461-es énekünk első két versét énekeljük, a harmadikat pedig igehirdetés után. 461-es énekünk első két versével dicsérjük az Urat. Az első vers így kezdődik, mindig velem, Uram, mindig velem.

Szeretett testvérek, a mai napra kijelölt igerészünkből olvasom Isten bennünket megszólító igéjét, ugyanint az írva található Pál apostolnak a római gyülekezethez írott levelének 14. részében, annak a 7. és 8. versében. Hogy a fent megnevezett helyen, vagyis Pál apostolnak a római gyülekezethez írott levelének 14. részében, annak 7. és 8. versében miként van megírva az Úr igéje. Felolvasom előttetek, jöjjetek, hallgassuk figyelmes szívvel és alázatos lélekkel. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk. Ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. Tehát akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. Szeretettel köszöntöm a testvéreket Irisztelepi templomunkba, és mindazokat, akik a rádió hullámhosszán vagy az interneten keresztül követik az Isten tiszteletünket. Szent Háromság vasárnapjára ébredtünk, és újra rácsodálkozhatunk az Isten titkára. Az ember szeretné értelmével, az egész lényével megérteni azt, hogy kicsoda is az Isten. Szeretné felfogni az Istennek a nagyságát. De sajnos az emberi értelmünk kevés ahhoz, hogy mi be tudjuk fogadni az örökkévaló Istent. És mégis az életünk csodája az, hogy ez az örökkévaló Isten lehajol hozzánk, és nem marad távol az életünktől. Mert minden napon jelen van az életünkben. Isten nem úgy van jelen az életünkben, mint egy ítélkező uralkodó, egy fenyegető, hogy majd aztán elszámoltatlak én a vétkeidért és bűneidért, hiszen ezt látjuk a világban, hogy hatalomra jutott emberek ilyen dolgokra képesek. Nem hiába mondja a közmondásunk, hogy adj hatalmat az ember kezébe, és megismered, hogy kicsoda. Isten tehát nem ilyen jogát és hatalmát fitottató Istenként van jelen, hanem atyaként hordoz bennünket, a fiaként mellénk áll, és szent lelkével munkálkodik minden napon az életünkben. És ha ezeket megértjük, akkor bizonyára felmerül most bennünk az a kérdés, hogy hogy van és hol van jelen Isten az én életemben. Pál apostol a felolvasott igéből pontosan erre ad választ. És én ezt három csokorba szedett, így is mondhatnánk, ige részletben szeretném előttetek elmondani. Az első, azt fogalmazza meg, hogy ne ítélkezzünk. A második, hogy Istenei vagyunk. A harmadik, hogy a hit türelemben és a megbékélésben lesz igazán látható. Most vegyük sorban mindezeket. Hát elsősorban ne ítéljünk egymás felett, olvasuk, mert nem látjuk a teljes képet. Pál apostol idejében is a gyülekezetben parázs viták voltak. Egyesek azt mondták, hogy kell az eledelekbe válogatni, mások, hogy a napokat kell tartani, és mind a két vitafél a maga igazát próbálta bizonygatni, és a másik igazát elvetette. Hát a vita tárgya nagyon fontos volt, mert mindenki a maga szemszögéből nézve a dolgot, azt szerette volna, hogyha a másikat rákényszeríti arra, hogy másképpen gondolkodjon, mint ő. És ezért születtek meg az ítélkezések. És Pál apostol itt nem csak úgy általában beszél az ítélkezésről, hanem a különbözőségekről, ahogyan különböző módon gondolkodtak és gondolkodunk ma is emberek bizonyos dolgokról. Ugyanarról a dologról hallunk, és mégis másféleképpen értjük meg ezt. Sajnos nem csak abban a világban voltak viták, hanem a mai világunk sincs távol ettől. Ma sincs másként, hanem ma is jelen vannak ezek a dolgok, és bizony nem hiába mondja az apostol, hogy ne egymás bírálják a gyülekezeti tagok, hanem
először is az Urat keressék. Őszintén, mi is nagyon sokszor kerültünk olyan élethelyzetben, hogy rólunk véleményt alkottak emberek. Vagy mi magunk is alkotunk véleményt, hiszen ebben a világban minden ember a maga felfogása szerint él, és megvan a véleményünk a családtagjainkról, a gyülekezetünkről, hát az utcánkban élő emberekről, szomszédokról, vagy éppenséggel a mindennapi életben találkozó emberekről, akikkel találkozunk bevásárlóközpontokban, utazás közben. És ha őszinték vagyunk, akkor el kell mondanunk azt, hogy mi magunk is megfogalmazunk olyan ítélkezéseket, amik első látszatra bennünk megfogalmaznak. Nem biztos, hogy helyesek. És most egy kicsit gondoljunk arra, amikor bennünket ítéltek meg az emberek, milyen kellemetlen volt, mennyire fájdalmas volt, és mennyire nem kellemes érzés az, amikor az ember felébred olyan megítélés helyzetbe, és egy olyan képpel önmagáról, ami nem is ő. Éppen ezért eszembe jut egy történet egy olyan emberről, aki a vasútállomáson kopott ruhába várakozik, magába roskadva. És az emberek rátekintenek. És egyesek azt mondják, hogy egyedül van. Úgy kell neki, bizonyára rászolgált az életével. Ezért csak azt kapja vissza az élettől, amit ő maga magként elvetett. De hogy beszédben legyennek ezzel az emberrel, akkor derül ki, hogy ez az ember éppen aznap temette el a feleségét. És egy egészen más kép alakult ki róla. Milyen gyorsan alkotunk, tehát elhamarkodottan véleményt a másikról. De Isten nem így tekint ránk. Ő az egész képet látja. Nem a mi gyengeségeinket pusztán, és nem azt, amire úgymond csak hajlamosak vagyunk, hanem ő kibunkálja bennünk a jót is. Ő azt is látja, amit nem láthat a másik ember szeme. Látja a csendes küzdelmeinket. Látja az éjszakai gondolatainkat, fáradtságunkat, látja az emberi könnyeket, amit nagyon sokszor elfedünk az embertársaink előtt, és látja sokszor a ki nem mondott fájdalmainkat is. Előtte a mi életünk nyitott könyv. És talán ma is van közöttünk olyan ember, aki kívül mosolyog, de ott legbelül csak ő maga tudja, hogy miként és hogyan hordozza az életnek a nehézségeit és a kimondhatatlan fájdalmait. És nem hiába kérdezi Pál apostol a gyülekezettől ezt, hogy ki vagy te, hogy megítéled a másik embert. Mert ki vagyok én ember, aki veszem a bátorságot, hogy a másik ember életéről ítéletet mondjak. Enyém az ítélet, mondja az Isten beszéde. A mi feladatunk pedig az, hogy az Istent keressük. Úgy, ahogy az előbb is hallhattuk. És talán a Szent Háromság vasárnapjának ez az egyik nagyon erős üzenete, hogy a keresztény embernek nem a másikat kell bírálnia, hanem minden élethelyzetben az Istent kell keresnie. Te is ezt teszed? Én is ezt teszem? Vagy egészen másféleképpen gondolkodunk, úgy, ahogy Pál apostol korában gondolkodtak ott a római gyülekezetben. Mindenki a maga belátása szerint. És ha tovább megyünk az igényben, akkor azt kell látnunk, hogy Isten kimond egy nagyon fontos dolgot az emberről. Az, hogy az ember ő hozzá tartozik. És a textusunk egyik nagyon fontos képe ez, talán mondata ez, hogy akár élünk, akár halunk, az úréi vagyunk. Akár élünk, akár halunk, az úréi vagyunk. És ez nem csak egy kijelentett isteni szó, hanem igazából ez a mi vigasztalásunknak is az ereje. Mert amint vagyok, és ahogy vagyok, az istenéi vagyok. Az én atyámi vagyok. Nem egy magára hagyott, nem egy elfeledett valaki, hanem Istennek az a gyermeke, akire az Isten gondot visel. És nagyon jó lenne ezt megértenünk, hogy Isten
Krisztusban egy olyan tervet készített el, amely által bennünket, akik távol valók voltunk, mert bennünket eltaszított a bűn őtőle, és elválasztott egymástól is, visszavásárolt, hogy az ő tulajdona legyünk. És ha ezt megértettük, akkor mindjárt bennünk ott van a következő kérdés, hogy hogyan tapasztalom meg én, ember, hogy az Istené vagyok? Hogyan van jelen tehát Isten az életemben? És akkor hadd mondjak egy másik példát. Mindannyian bizonyára ismerjük a félelmet. Mert a félelem hozzátartozik az életünkhöz. És egy zajos nap után eljön az estének a csendessége. Sok gonddal és bajjal küszködve hányszor kérdezzük meg, hogy mi lesz velünk. Vagy az, hogy meddig tart az erőm, hogy elhordozzam azt a terhet, amit hordozok. Vagy ha megöregszem, ki lesz mellettem. Vagy ha megbetegszem, ki segít nekem. Kiad egy pohár vizet, kinyitja be az ajtómat, ki köszönt, ki kérdezi meg azt, hogy van-e ennivalód. Ki hallgat meg engem. Sokan ismerjük ezt a csendet, és nagyon sokan félünk ettől a csendtől. Mert belülről kérdéseket tesz fel. Talán sokan emlékeznek közülünk arra akkor, amikor az emberi élethelyzetünkben gyermekként úgy elvesztöttünk a szülők mellől. És egyszerre csak úrrá lett rajtunk a félelem. És bizonyára ti is, mint szülők, emlékeztek arra, amikor elveszítettétek gyermeketeket. Pillanatok műve ez. És úrrá lett a félelem. Mi magunk is szülőként átéltünk azt, amikor a közbűső lányunk egyik szempillanatról a másikra szinte eltűnt mellőnök a bevásárló központba, 6 felnőtt mellől. És azt kérdeztük, hogyan lehetséges. És visszamentünk azon az útvonalon, ahol jöttünk, és íme megtaláltuk őt ott, ahol a banánok voltak, és ott állt, és várta, hogy valaki ad neki egy banánt. Tehát a fájdalom, a félelem ott van az életünkben. És az emberi életünk nem kerülheti ki ezt. Nagyon sokszor a fájdalom úgy is jelen van az életünkben, mint iránytévesztés. Amikor eltévesszük az irányt. Nem a jó irányba haladunk. Nem értjük, mi történik velünk. Nem látjuk az összefüggéseket a dolgokban. És nem látjuk a jövendőt. És akkor nagyon beszűkül a világ. Nagyon magára marad az ember, és ha magunkra maradtunk ebben a világban, a magány érzet az egyik legnagyobb teher az ember számára. De azt mondja az Isten beszéde, hogy az Isten nincs távol tőlünk. Ő nem veszít szeme elől bennünket. Mi elveszíthetjük egymás szem elől, de ő nem veszít szem elől bennünket. Ő soha nem téveszti el az út irányt. Sajnos mi emberek sokszor eltévesztettük az út irányt. És milyen jó, hogy olvashatjuk Pálnak a tollából a következőt, az Úréi vagyunk. Nem azért, mert erős a hitünk, hanem azért, mert erős az Istenünk, aki megtart karjaiba bennünket. És nem csak akkor, amikor erősek vagyunk, amikor bizonyosak vagyunk a dolgokban, és nem csak akkor, amikor az életbe, így is mondhatnánk, dübörök körülöttünk az élet, és mi céltudatosan haladunk az Isten célja felé, hanem akkor is, amikor elfáradunk, amikor betegek vagyunk, akkor is, amikor összeesünk, amikor összeroskadunk hitben és a terhek hordozása alatt, akkor, amikor sírunk, akkor, amikor magányosak vagyunk, akkor is ott van velünk az Isten. És ez olyan, mint amikor a gyermek elalszik az édesanyja ölébe, mert nem kell félnie és biztonságba érzi magát. Mi is ott vagyunk az Istenünk kezébe. Az Isten tenyerébe metszed bennünket. Mégpedig Krisztus keresztfeszítése által. Pál apostol tovább megy az ígében, és azt mondja, akár halunk is, nem csak akár élünk, hanem még a halálba is az Istenéi vagyunk. A keresztény hit nem tagadja, testvéreim, a halált, és nem tagadja a halál fájdalmát. És nagyon sokkal megtapasztaltuk ezt, hogy mit jelent ravatal mellett állni, és mit jelent hazamenni
az otthoni csendbe egyedül. De ott van velünk az Isten. Nagyon sokan ismerjük ezt az érzést. De az ige azt mondja, hogy az úréi vagyunk. Az ilyen élethelyzetben is. Luther Márton mondta egyszer a következőt, a keresztény ember úgy élhet és úgy halhat meg, mint akit Krisztus kezébe tett az Isten, mint aki Krisztus kezében van. Legyen ez a mi hitvallásunk is. Krisztus kezében vagyok, akár élek, akár halok. És legyen ez valóban vígasztalás is számunkra, sőt, ennél több, legyen a hitünknek a fundamentuma, épüljen a minden nap a mi bizalmunk az Isten felé, és ezáltal legyen eredményes a mi hitünk is. És tudnunk kell egy dolgot. Mégpedig azt, testvérek, hogy mi elengedhetjük az Isten kezét, és nagyon sokszor megtettük ezt. Mert az ember a maga feje szerint sokszor úgy dönt, hogy másféleképpen látja az életet. Kipróbál más útat is, mint amit az Isten kijelölt előle. De az Isten fia nem engedi el a kezed. A Krisztus ott van, és kezébe tart bennünket. Végül pedig ott van a harmadik csokor, amelyben arról hallhatunk, hogy a hit akkor lesz igazán láthatóvá az életünkben, ha türelemben és megbékélésben lehetünk. Először is egymással és ugyanakkor Istennel is, mert a kettő együtt jár. Az az ember, aki nem tud megbékülni az Istennel, az nem tud megbékülni önmagával sem és embertársával sem. Nem hiába szólít fel oly sokszor, hogy béküljünk meg az Istennel a Szentírás alapján a tanító. Megbékültél-e az Istennel? Kibékültél önmagaddal? Akkor békülj ki embertársaddal is. Ha pedig mindannyian ugyanahhoz az Úrhoz tartozunk, akkor egymásra tekintettel kell lennünk, hogy a másik is az Isten gyermeke. Nem mondhatok mást róla. Nem ítélkezhetem felette, mert van neki-e ura. Megbékélés azt jelenti, hogy eszembe jut, hogy valakinek, vagy valaki felé adósságom van. Volt egy jó kapcsolatunk, és aztán valami miatt megromlott. Eltávolodtunk egymástól. És utána eszembe jut az az idő, amikor nagyon közel voltunk egymáshoz. Nem várom azt el, hogy a másik közeledjen, hanem legelőször, hogyha van lehetőségem, felveszem a telefont. Vagy ha nem, felkeresem. Ez az első lépés ahhoz, hogy a másik felé jelezzem azt, hogy nekem fontos, ami a múltban történt. Hogy ne maradjon úgy, ahogyan most van az élethelyzet. Egy idős lelkipásztor mesélte azt, hogy két testvér hosszú éveken keresztül az öröklésdési vagyon miatt összeveszett egymással. De banális kis dolgon. És elteltek az évtizedek, és elhidegültek egymástól. Nem szóltak egymáshoz. És egyszer csak hírül adják, hogy az egyik halálosan megbetegedett. A másik félretette a büszkeségét, és azt mondta, elmegyek és felkeresem. Megtette az első lépést. Még ezzel nincs rendezve az ügy, de már elkezdődött Isten lelkének a munkája az életükbe. Te megtetted a másik ember felé az első lépést? Mert ottal megtesszük a másik ember felé az első lépést, ott Isten lelke az elkezdett munkát bevégzi. Régi sebeket bekötözi, az emberi életeket helyreállítja. Nem teszi a dolgokat meg nem történté, mert megtörténtek dolgok, de megbocsáthatóvá teszi. És egymás terhét hordozva, testvérek, itt tanuljuk meg a másik embert is tisztelni és szeretni. Tehát a hit ott látszik meg, ahol az ember türelemben és megbocsátásban, megbékélésben a másik ember felé a mindennapi életét úgy tudja élni, hogy abból lássák a másik emberek, hogy Isten neki megbocsátott, és ő is megbocsát a másik embernek. Szent Háromság vasárnapjának ez az igazi örömhíre tehát, hogy az Isten nincs távol tőlünk. Isten ismer bennünket, és karjaiba tart mindannyiunkat. Isten hordoz bennünket.
ezért nem vagyunk egyedül a világban. Még akkor is, ha egyedül lakunk egy otthonban. Nem véletlen, hogy a református hitünknek, még Heidelbergi Káténak az első ugye, felelete így fogalmaz. Az az egyetlen vigasztalásom életemben és halálomban, hogy testestől, lelkestől nem magamé, hanem az én hűséges megváltomnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Milyen drága ez a mondat. És milyen bátorításként áll előttünk. Hadd szólaljon meg belőle a vigasztalás mindannyiunk felé. Akár élünk, akár halunk, ahogyan Pál apostol is leírta, az úréi vagyunk. Ez ad békességet a szívnek. Ez ad nyugalmat a léleknek. Ez ad reménységet a reménytelen élethelyzetekben, és ez ad erőt, ha megfáradunk. Ez ad hitet a mához, a hónaphoz, és az életünk végéhez is. És kedves testvérek, mondjuk ki minden nap ezt. Akár élek, akár halok, én az Úré vagyok. És akkor Isten lelke visszhangozni fog bennünk. Hitáltal felépíti azt a belső bizalmat Isten felé, hogy az életem kezdete, az életem vége is mindkettő az Isten kezében van. És higgyük el, jó kezekben van az életünk. Boldog az az ember, aki ilyen bizalommal tekint az ő Urára, Istenére. És ez a boldog ember, te lehetsz, én lehetek testvérem. Vigyük tovább tehát ezt a drága hitet, és mondjuk minden napon, ha kell reggel, ha kell délbe, ha kell örömben, ha kell éppen próbák között is, nem önmagamé vagyok, hanem az Istené vagyok. Amen. 461-es dicséretünknek harmadik versét énekeljük, amely így kezdődik. Veled megfeszített új életben, élek most nem én, te élsz bennem.

Áldott Istenünk, mennyei édesatyánk, hálát adunk neked, hogy nem hagysz magunkra a magunk küzdelmében, ebben az emberi életben. Köszönjük, hogy életünk minden helyzetében jelen vagy. Jelen vagy az örömben és a bánatban, az erőben és a gyengeségben, az életben és a halálban. Köszönjük, hogy ma is emlékeztettél bennünket arra, hogy nem magunkéi vagyunk, hanem hozzátartozunk, a tiéd vagyunk. Kérünk, formáld át hitünket, és erősítsd a mi szívünket. Taníts bennünket úgy élni, hogy ne ítélkezzünk ebben a világban a másik ember felett. Taníts ítélet helyett irgalomra, és a távolságtartás helyett a szeretetre és a közelségre. Áld meg családjainkat. Áld meg azokat a helyeket, ahol a csend és a fájdalom van. Áld meg az időseket, akik egyedül vannak. Áld meg a betegeket és a gyászolókat. Légy közel mindazokhoz, akik most hallgatnak téged. Itt a templomban, vagy utazás közben, vagy otthon, vagy kórházi ágyon, vagy magányban. Köszönjük, hogy ma a rádión keresztül is elküldted üzenetedet számunkra. Add, hogy életünk tükrözze a te szeretetedet. És Úrunk, kérünk, maradj velünk minden napon, mert a tiédek vagyunk, akár élünk, akár halunk. Így kérünk, hallgass meg bennünket és imádságunkat. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Jöjjetek, testvérek, hallgassunk a lélek szavára, imádkozzunk csöndbe, magunkba szállva. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Ámen. Jöjjetek, testvérek, mondjuk el a mi Urunk Jézus Krisztusunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Isten iránti hálával köszönjük az elmúlt gyülekezeti alkalmainknak a felsejpénzét, a beszolgáltatott egyházfenntartó járulékot és a testvéreknek az adományát. Köszöntjük ma is születésnapjukat, névnapjukat ünnepel testvéreket, az elhunytainkra pedig gondoljunk kegyelettel. Örömmel hirdetem azt, hogy házasságkötési áldást kér a következő jegyes pár: Kis Lóránt Sándor és Dávid Andrea Melissa, ezúttal hirdetetnek harmadjára. Isten áldja meg vasárnap megáldásra kerülő szombaton sorra kerülő házassági megáldásukat. Hirdetem azt a gyülekezetnek, hogy a választók névjegyzékét összeállított a presbiterium, ki van függesztve, megtalálható a gyülekezeti terembe. Ezt két héten keresztül megnézhetjük. Nőszövetséget is hirdetjük a következő hétre. Úgy tudom, hogy a testvérek, nőtestvérek szeretnének tartani, tehát akkor a rendes, megszokott időben szerdán találkozunk. Isten áldja meg életünket. Végül Isten dicsőségére, lelkünk épülésére a 412-es énekünket énekeljük. 412-es énekünknek mind a három versét, az első vers így kezdődik: Jöjj, mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel.

Végezetül gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről elmondván a Heidelbergi K.T. bizonyság tételét. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem esetik a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Ezért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután őneki éljek. Ámen. Áldás előtt a 90. Zsoltárunk első versét énekeljük, te benned bíztunk elejétől fogva.

Istennek népe az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Fordítsa az Úr az orcának világosságát, terejád, és könyörüljön rajtad. Adjon az Úr néked békességet. Amen.

0: Pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől! Üdvözlöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat Homokóra adásunk második órájában. Ebben az órában áhítat csendül kalendáriumot lapozunk, majd névnaposainkat köszöntjük fel. Az utolsó részében pedig lélekhangoló rovatunkat hallhatják. Adásunk utolsó óráját pedig irodalmi kincsek műsorunkkal kezdjük, utána pedig jazzzenét hallgatunk. A következőkben a napáhítatát hallhatják jó magam tolmácsolásában.

A mai áhíta címe Utitársak. Mert így parancsolta meg nekünk az Úr. Pogányok világosságává teszlek, hogy üdvösségük légy a föld végső határáig. Apostolok cselekedetei 13. fejezetének 47. verse.

a mai áhítat szerzője, Mrs. Mandy Yatta, amerikai Egyesült Államok beli testvérünk. Amikor a fiam óvodás volt, nagy örömömre megismerkedhettem Michelle-lel, egy másik kisgyermek édesanyjával. Azonnal közel éreztem magamhoz, mintha rokon lelkek lennénk. Teljes munkaidőben dolgozni és közben a szülői feladatokat ellátni nagyon megterhelő volt, de Michelle jelenléte nyugalmat árasztott. Mellette mindig kiegyensúlyozottnak éreztem magam. Egy péntek este meghívott egy gospel koncertre, majd később Isten tiszteletre is. Évek óta nem voltam templomban, de igent mondtam. Bizonyára a Szentlélek munkálkodott bennem. Úgy éreztem, ez a barátság Isten különleges ajándéka. Michelle az én Barnabásom volt, a bátorítóm. Barnabás volt az, aki elment Saulért Tarzuszba, hogy magával vigye a gyorsan gyarapodó antiókiai gyülekezetbe. Utitársak lettek egy missziós úton. Annyira hálás vagyok a hűséges barátokért, akiket Isten utitársnak adott mellém. Szükségem van bátorításra. Kell, hogy lássak példát, mások hogyan élik meg a hitüket. Hálát adok a bátorítómért, és imádkozom, hogy én is bátorító lehessek mások számára. A barátok valóban Isten ajándékai.

Imádkozzunk! Atyánk, köszönjük azokat, akik bátorítanak bennünket a hitben. Segíts, hogy mi is a bátorítás magvait vessük mások életébe szavainkkal és tetteinkkel. Ámen.

Bátorító szavaim áldássá válhatnak mások számára. Hangsúlyozza Mrs. Mandy Yatta, amerikai Egyesült Államok beli testvérünk. Ma imádkozzunk a barátainkért. A napáhítatát hallhatták jó magam tolmácsolásában, most pedig kalendáriumot lapozunk.

Június 1-e az év 152. szökő években a 153. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 213 nap van hátra. Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók. 1485-ben ezen a napon Mátyás király elfoglalta Bécset, és hozzákezdett Bécsújhely ostromához. 1514-ben Dózsa György keresztes seregeinek Pesten hagyott táborát szétverték a nemesi csapatok. 1792-ben Kentucky 15. államként belépett az Egyesült Államokba. 4 évvel később 1796-ban Tennessee 16. államként lépett be az Egyesült Államokba. 1815. június 1-én Bonaparte Napóleon hűséget fogadott Franciaország alkotmányának. 1910-ben ezen a napon megkezdődött a dualista Magyarország utolsó választása.

választása, amely a függetlenségi párt bukásával és a Tiszaféle munkapárt győzelmével végződött. ...1941-ben a II. Világháborúban ezen a napon német csapatok elfoglalták Krétát. Szintén 1941-ben ezen a napon brit megszálló csapatok vonultak be Bagdadba, hogy megelőzzék a náci barát hatalomátvételt. 1958-ban Franciaországban Charles de Gaulle alakított kormányt. 1967-ben ezen a napon jelent meg a 8. The Beatles album, a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. 1980-ban ezen a napon a CNN, vagyis a Cable News Network elkezdte műsorának sugárzását. 1991. június 1-én a Varsói Szerződés tagállamainak vezetői Prágában aláírták a szervezet megszűnéséről szóló egyezményt. Most pedig következzenek azok, akiknek a születésére emlékezünk június 1-én.

1804-ben ezen a napon született Mihály Ivanovics Glinka, orosz zeneszerző. június 1-én megszületett Cigány Dezső magyar festő. 1926-ban Los Angelesben látta meg a napvilágot Marilyn Monroe, született Norma Jean Mortenson, amerikai énekestő, Golden Globe-díjas színésznő. 1948-ban a 20th Century Fox szerződtette kisebb szerepekre. Ekkor festette szőkére a haját és változtatta meg a nevét. Pályafutására rányomta bélyegét a szexbomba image. Sokszor próbált olyan szerepekhez jutni, amelyekben megmutathatná színészi képességeit is, de sem a filmgyártók, sem a közönség nem óhajtotta őt másnak látni. Monroe karrierje erotikus vonzerejére építkezett. 1950-ben a Mindent Éváról című Joseph L. Mankiewicz filmben tűnt fel egy epizód szerep erejéig. Első ismertebb filmje az Aszfalt dzsungel volt, de nemzetközi hírnevet a Niagara című filmmel szerzett. Marilyn Monroe a szexistenről trónjára emelkedett ezzel a szereppel, ragyogó szőkességével, szabályos arcával, női és idomaival, az igazi nőt imádták bennem.

1937-ben Tennessee-ben született Morgan Freeman, Oscar-díjas amerikai színész. Ismertségre az 1990-es években tett szert, miután több hollywoodi sikerfilmben is feltűnt.

A születések után következzenek most azok, akiknek a halálára emlékezünk június 1-én. 1434-ben hunyt el II. Ulászló lengyel király, Litvánia nagyhercege.

1846-ban távozott az élők sorából 16. Gergely pápa. 1868-ban elhunyt James Buchanan, az Amerikai Egyesült Államok 15. elnöke, aki az elnöki hivatalt 1857 és 1861 között töltötte be.

0: 1914-ben Lovranban elhunyt Feszti Árpád, magyar festőművész. Tehetségének korán jelét adta, iskoláit Komáromban, Pozsonyban, majd a budai főreál tanodában végezte. Innen azonban távoznia kellett, mivel több társával politikai és irodalmi kört alapított. A 16 éves fiú ekkor vándorszínésznek állt, majd 1874-ben Münchenben ment, ahol főleg a képtárakat tanulmányozta. Müncheni tartózkodása alatt ismerkedett meg Kubinski lengyel festővel, aki maga mellé vette és önállóan foglalkoztatta. A tehetséges fiatal festő a müncheni Kunstverein kiállításán feltűnést keltett egy tájképével, és csak hamar elnyerte az állami ösztöndíjat. Jellemző ereje különösen zsánerképekben domborodott ki. Ő festette az operaház és a törvényszéki palota fali képeit is. 1896-ban a milleniumi kiállításra festette a Magyarok bejövetele című hatalmas panorámáját. Ekkor festette a Bánhídi csata és a Zsolt vezér eljegyzése című képeit is, Komárom és Bihar vármegyék számára. Ezt követően hosszabb ideig Firenzében tartózkodott nejével, Jókai Morfogadott leányával. Itt festette Krisztus temetése című triptikonját, amelyet 1903-ban Budapesten állított ki, majd nemzetközi körútra indította. 1906-ban harmadik osztályú vaskorona rendel tüntették ki. Festészeten kívül irodalommal is foglalkozott. Könyve 1897-ben jelent meg Budapesten, az Én parasztjaim címmel. ...1979-ben ezen a napon hunyt el Werner Formas, Nobel-díjas német orvos, sebész és urológus, a szívkatéterezés felfedezője. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók.
1: A napkalendáriumát lapoztuk fel, most pedig köszöntjük a névnaposokat.
0: Június 1-én Tünde, Konrád, Angéla, Tórda, Justin, Paulina, Hortenzia, Simeon és Fortunát névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Tünde nevet Vörös Marti Mihály alkotta a Tündérszóból Csongor és Tünde című drámai költeményében. A Konrád germán eredetű név, jelentése merész és tanácsadó. Az Angéla görög latin eredetű név, jelentése angyal, követ, hírnök. A Tórda török eredetű név, jelentése megállt, megmaradt. Justin a latin eredetű Justinus név rövidülése, ez a Justus, magyarul Justus továbbképzett alakja. A Paulina latin eredetű név, a Paula továbbképzése, jelentése kicsi, kistermetű. A Hortensia latin eredetű név, a Hortensius római nemzetség névből származik, jelentése kerti virág. A Simeon héber eredetű bibliai név, jelentése meghallgattatás. A Fortunát latin eredetű név, jelentése boldog. Köszöntünk tehát június 1-én minden Tünde, Konrád, Angéla, Tórda, Justin, Paulina, Hortenzia, Simeon és Fortunát nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig.
1: Névnaposainkat köszöntöttük fel, Isten éltesse őket. Most lélekhangoló rovatunk következik.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Az üzenetet továbbadni, hogy az tényleg üzenet legyen, az csak az Isten lelke által lehet. Még akkor is, ha én azt nem is tudom, hogy ez történt, ő az, aki szól.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Vendégünk Bérces Csaba, nyugalmazott lelkész, karizmatikus gyülekezetben nőtt fel, de élete folyamán sokféle felekezettel megismerkedett. A keresztényeket testvérként össze

0: Kérdésénél jelen voltak a felmenőid, és te magad is a Pünkösdi Egyházhoz tartoztál hosszabb ideig. Az akkor Magyarországon működő szabad keresztény közösségeknek a debreceni református teológiával közös lelkész képzésén végeztél 1976-ban. Az utóbbi néhány évben az evangélikus teológián lelkészként végzett lányotok révén váltatok a családoddal a Budapest Zuglói Evangélikus Gyülekezet tagjaivá. Úgy gondoltuk, hogy a karizmatikus közösségben szerzett tapasztalataid és a sokrétű felekezeti rálátásod a Szentlélek munkájáról és az egyházról gondolkodva egy újabb látásmóddal gazdagíthatja a hagyományos történelmi egyházi közegben mozgó hallgatóinkat is. Mi számodra az összekötő kapocs azok között a felekezetek között, amelyekhez tartoztál, ahol megfordultál?
1: Én azt mondanám, hogy ki. Egy válasz van rá, Jézus Krisztus. E tekintetben nyugodtan mondhatjuk bármilyen közösségben, hogy akik vele találkoztunk, azok mindjárt testvérek vagyunk. Lehet, hogy nem értünk több dologban egyet, még akár össze is vitatkozhatunk. Testvérét az ember nem megválasztja, hanem az születik. Tetszik, nem tetszik, az egy olyan kapocs, ami föloldhatatlan. És ugyanígy a hittestvéri közösség is ilyen. Megtagadhatom én, meg bánthatom én a másik közösségben levő testvéremet, de Krisztus bántom vele. Amit a legkisebbekkel, a legkicsinyek közül megteszek, kicsit ugye parafrázisként mondom az igét, azt velem teszitek meg, mondja Jézus. És hogyha én mondjuk akár csak szavakkal mondjuk szájon vágom az én testvéremet, hogy erős legyek, akkor Jézus Krisztus kapja a pofont. És ezt én nagyon sokszor megéltem, belföldön is, külföldön is, hogy akiket soha nem láttam, és úgy fogadtak. Nem is merült fel a kérdés, hogy úgy fogadtak családtagként. Úgyhogy az összekötő kapocs Jézus Krisztus, és a hozzátartozás az a valami.
0: Istenben bízó, komoly hívő család lehetett a tietek. Hogyan érintett ez téged gyerekkorodban, és mire emlékszel vissza?
1: Gyerekkoromban már talán hívőbb voltam, mint most. Ez édesanyámnak egy rövid története a gyermeki hitről. Ugye, hogy történt hívő családban nő fel az ember? Hát nem úgy, hogy otthon mindenféle karizmatikus jelenségek vannak, hanem úgy, hogy Isten kéznél van. Tehát magyarul, ha elindultunk otthonról valahova, imádkoztunk. Lefekvés előtt imádkoztunk. Evéskör mindig. De mit csinál egy gyerek? Elesik mondjuk, és megüti a kezét. Szóval anyuhoz, hogy elestem, és pityereg, és hogy fáj. És akkor az anyuka mit csinál? Egy pünkösdi anyuka is például azt mondja, hogy drága Úr Jézus, gyógyítsd meg a Csaba kezét. Szerold rá egy puszit, és na most már nem is fáj. Hogy ez milyen veszélyes egy ilyen ima. Egyszer édesanyámnak, őtől le tudom, egyszer úgy megfájdult a foga, hogy folytak a könnyei, és mentem oda hozzá, hogy miért sírsz. És akkor mondta, hogy fáj a fogam. Drága Úr Jézus, gyógyítsd meg anya fogát, látott sír. És azt mondja, hogy földbe gyökerezett a lába, mert hát most mi lesz a gyerek hitével? Azt mondja, hogy még végig se gondolta a dolgot. És hát minthogyha kivették volna a fájdalmat. Meg ugye utána az volt, hogy a következő mondat, vagy a kérdés, hogy ugye most már nem fáj. És akkor most mit csináljon? Hazudjon, nem kellett hazudnia. Én nem is emlékeztem rá. Ha el nem meséli, akkor nem tudok róla. De a lényeg az, hogy utána, amikor az ember eljut oda, hogy akkor most meg kell térni. Mert abban biztosak voltunk, hogy meg kell térni. És hát ott nőttünk föl a gyülekezetbe a picikorunktól kezdve. Hát most hogyan és miből?
0: Eljött az a pillanat is, amikor nem külső elvárásként, hanem saját vágyadból kifolyólag tudtál Jézushoz kapcsolódni? Megértetted, hogy miből szükséges megtérned mégis?
1: Nem így értem meg, hogy van miből, azt mindig is tudtam. A hívő gyerek az nem attól hívő, hogy nincsenek bűnei, meg attól sem, hogy azt gondolja, hogy nincsenek, hanem az ember mindig tudja, hogy hova kell utána menni. Viszont mindig is egy elvárás volt saját magam felé. Egyáltalán az Istennel való kapcsolat, vagy bármilyen élmény, ami lehetséges, és ebbe tartozik a szent lelkeresség is, hogy azt elvetni, hogy az már nincsen, mert akkor volt mostanában, meg nincsen. Ezt semmiképpen nem akartam, de azt sem akartam, hogy bármit valamilyen módon megjátszam. Tehát így voltam a megtérése is, és hát ez 63-ban volt az az élmény, amiről beszélsz. Tehát amikor személyessé válik az embernek a Jézus Krisztussal való kapcsolata, valójában ez a megtérés. Egy nagypénteki imaóra volt a pünkösdi közösségben, úgynevezett közös ima. Ez azt jelenti, hogy mindenki hangosan imádkozik.

kimondok Isten felé, amit egyébként elétett, mondjuk nem mondanék ki, meg a másik testvér előtt sem, mert szégyellem. Viszont hangosan elmondani Istennek, úgyhogy mindenki hallja, de senki se hallja. Ez egy furcsa és érdekes alkalom. Na és egy ilyen közös ima kapcsán éltem azt meg, hogy könnyek között találkoztam. Tehát, hogy találkoztam, hogy onnantól kezdve most már igen, én az ő vagyok, ő az enyém, és néhány perc vagy pillanat, nem is tudom, idő olyankor megáll, de valójában elmondani nem lehet, csak megélni.

0: A pünkösdi közösségben számotokra a Szentlélek és az ő ajándékai, megnyilvánulásai kiemelt szerepet kaptak. Milyen módon jelent meg ez, és hogyan képzeljük el ma?
1: Ez változott az idők folyamán. Ugye úgy kezdődött a dolog édesanyámék idejében is, hogy a Szentlélek ő Isten, aki azt tesz, és úgy teszi, hogy akar. És édesanyám is elmondta, hogy akkor még talán baptista közösségnek voltak ők a tagjai, vagy reformátusnak, ezt nem tudom, de abban az időben voltak ezek a kis, később úgy nevezték őket, hogy parasszeklésziolák, tehát ilyen népi összejövetelek, ahol összejöttek lelkész nélkül, énekeltek, igét olvastak és imádkoztak, nem is tudtak arról, hogy Szentlélek meg ilyesmi. És letérdeltek, imádkoztak, és amikor akaratlanul elkezdtek nyelveken imádkozni, tehát ahogy az a frazeológia mondja, leszállt a Szentlélek, akkor voltak, hogy ő maga is, hogy fölugrottak a térdük, mert nem tudták, hogy mi ez. Tehát ez valamikor spontán, és hát túl volt mindenen, ami ráció. És ez volt az a pont egyébként, amit én mindig vártam Istentől, és ezért én azt mondom, hogy talán nem is vagyok pünkösdi, vagy nem is voltam, mert én ezt nem éltem meg. Holott főleg az elején sok-sok szolgálatnak feltétele volt az, hogy aki nem kapott szentlélekességet, az ne tegye. Na most ez félreértése volt ennek, a pünkösdiek is tudják, hogy félreértése volt. Tehát itt, sőt, a legfőbb vezető is elmondta, hogy egy nagyon nagy bűne neki az, hogy ezt számon kérte másokon, és különnek tartotta magát, aki megélte ezt, azokkal szemben, akik nem élték meg. Na most ennek ellenére például prédikálhattam nagyon sokat, meg ifjúsági kört vezethettem hosszú időn keresztül, és az ifjúsági körnek is ugye egy jelentős része nem élte meg ezt az élményt, de például itt eszembe jut, hogy még mindig él egy testvérem, mellettem ült, és akkor jött egy ilyen külföldi misszionárius, akinek szívügye volt a szentlélekeresség, és na most imádkozzunk Szentlélekért, ez sokszor elhangzott egyébként. Addigra már, főleg a fiatalokban egy elég erős kritika kifejlődött a pünkösdieknél abban az irányban, hogy ennek az utánzása. Ezek nagyon visszatetsző dolgok, és ez a valaki, aki mellettem ült, annyira nem értett vele egyet, hogy egész hangosan mondta, hogy nem, ő lesett érdel, önbecsapás, és hát azért persze letérdeltünk mindnyájan, de ennyi idő nem telt el, mint amennyit beszélek róla, és ő már nyelveken imádkozott. Na most ez volt az a rész, amit most nagyon gonoszul hangzik, hogy én úgy elvártam volna Istentől, de nem akartam elkezdeni, mert ez nem az én dolgom, ez a Szentlélek Isten, ha ő nem csinálja, akkor ez nincsen. És mára, hogyha azt mondom, hogy 20%-a a mai pünkösdi gyülekezetnek, akik beszélnek nyelveken, és a többi része egyáltalán nem is hallott ilyet talán, akkor lehet, hogy sokat mondtam. Holott ugye mindjárt én magam mindmáig azt vallom, és ebben különbözött a pünkösdi gyülekezet vagy közösség a megalakulása alkalmával a többitől, azt mondtuk, hogy ez, ami ott az első pünköskön megtörtént, ez igenis ma is lehetséges. Bibliai alapon gondolom így, ugye azt tanítottam én ezt sokszor, tehát tudom, hogy Isten milyen időpontokban, meg milyen alkalmakkor, meg milyen nehéz körülmények között, meg miért csinálta egyház alakítása például, és hogy most már nincs rá szüksége, és még lehet, hogy egy jó néhány dologban igazunk is van, amikor ezt elmagyarázzuk. Egy dologban nincs igazunk, nem vagyunk igazán luteránusok ilyenkor, mert a sola scriptura elvét nem alkalmazzuk. Sehol nincs a Bibliában arról szó, hogy ez csak bizonyos időre adatik. Viszont az meg egy tény, hogy most nem tanasszolunk ilyet. Ez egy nagyon nagy ellentmondás, ez egy nagy hiány, de nem imádkozom például kifejezetten ezért.

0: Pérces Csaba nyugalmazott lelkésszel beszélgetek. Téged hallgatva azt gondolom, hogy alapvetően el kell fogadnunk azt, hogy Isten, Isten, és ő dönt arról, hogy kinek mit ad meg és mit nem. Minden esetre Pál apostol tanít a lélek megnyilvánulásairól, idézem az első korintusi leveléből, a kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi mindenkiben, ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Hogyan tudtál kapcsolódni később másfajta közösségekhez, hívőkhöz, nem karizmatikus gyülekezetekhez?
1: Úgy is mondhatnám, hogy történeti oka van neki, ugye a családomon keresztül. Egyébként mindig volt kapcsolatunk, mint ifjúsági vezetőnek is, olyan csoportokkal, akik vagy karizmatikusak voltak, vagy legalábbis nagyon szerették volna. Evangélikus, meg katolikus is. Na most érdekes volt, hogy egyrészt, amit olvastál, igen, tehát mára már mindenki azt tanítja, amit itt felolvastunk a pünkösdieknél is, hogy különbözőek az ajándéka Istennek, és annak adja, akinek akarja, és ő adja, és Isten Isten, és nem egyszerűen egy erő. Tehát ezen már túlléptek a pünkösdi közösségek is. Na most, hogy hogyan kerültem kapcsolatba reformátusokkal, nagyon jó közösség volt, föl sem merült az bennünk, hogy most ők nem tanítják a Szentlélek kereséget, és akkor ezért valami baj van. Vagy amikor eljártam a feleségemmel katolikus misére. Mind máig tudom a mise szövegét, sőt a dallamát is, nagyon tetszik, és nagyon igaz is, és sok tekintetben azt gondolom, hogy óriási szerencse, hogy ez így kialakult. Arról nem is beszél, hogy ők őrizték meg a Bibliát nekünk. Hogyha az ember nem azt keresi, ami nem jó, akkor nem is azt találja. És egy kicsit még hozzáteszem, hogy ez attól is függ, hogy mi van belül az emberben. És hogyha az ember Krisztushoz van közel, akkor a Krisztust látja meg a másikban is, és örül neki.
0: Mi annak a rövid története, ahogy a szabad keresztény egyházak lehetőséget kaptak a debreceni református teológián tanulni, ahol te is végeztél, amíg párhuzamosan mérnöknek is tanultál?
1: A szabad egyházak tanácsán megkeresték a kis egyházakat, akik a szabad egyházak tanácsához tartoztak, a baptistákat, adventistákat, a szabad keresztényeket, igen, a mézeszsigmondékat, meg a metodistákat, és a pünkösdéket is, hogy akarnak egy teológiát csinálni, és diákokat keresnek. Tersánszki Rudolf testvérnek köszönhetem, aki szintén az evangélikus egyházba indult, és oda is tért vissza. Hát kellett gyorsan összehozni néhány embert, aki sejtette, hogy szeret tanulni. Egyszerűen bediktált engem, hogy jó, én leszek a pünkösdiek részéről az egyik. Aztán, amikor jött a szeptember, már közelett, akkor mondta, hogy ja, hát téged beirattalak erre, menjél el, mert kezdődik a lelkészképző. Legtöbbször az adventistáknak a Székely Bertalan utcai székháza volt olyan nagy terem, ahol össze tudtunk jönni, de mindenki oda jött össze, és ahogy ez elindult, elkezdődött mindjárt ennek az akkreditálási folyamata. Végül is a Református Teológiai Akadémia volt az, aki befogadott bennünket, úgyhogy mintegy a református teológiának a hallgatói leszünk, de ugyanakkor megvan a mi saját tanításunk, de ez hasonló volt ahhoz, mint amikor jött az egyházak feloszlatása a háború idején, hogy jó lelkiismerettel az egymás segítése volt a cél, és nem az, hogy egymást átterítsük. És akkor így kezdtünk el járni Debrecenbe, közben pedig itthon, esti tagozaton tanultuk a dolgokat, tehát alig vártuk a következő alkalmat. És a legeslegelső élmény az volt, hogy az elejére visszamegyek, amikor először találkoztunk különböző egyházak. Azelőtt az volt, hogy az összes többi, aki nem mi vagyunk, hát az rosszabb, mint a hitetlen. Tudjuk, az tévtanításokat tanít, hát ott nagy baj van. És akkor összejött egy csomó egyébként nagyon komolyan a saját hitét és a saját egyházához hű ember, ilyen fiatalok, és az első döbbenet még ma is elérzékenyülök. Kiderült, hogy testvérek vagyunk, percek alatt. És onnantól kezdve tényleg testvérek voltunk. A beszélgetés az nagyon nyílt volt, kezdettől fogva. Nem is ismertük egymásnak a hitét, minden érdekelt. Tehát nagyon-nagyon élénk és nagyon jó kapcsolat volt, úgyhogy a teológiának volt egy olyan része, ami talán annak, aki beiratkozik egy iskolába és beül egy előadást meghallgatni, annak talán ez nem is adatik meg.
0: A teológia elvégzésével lelkészi diplomát vehettetek át. Mit jelent ez számodra?
1: Hát ez mókás, nem is tudom, hogy először mikor vettem elő, talán akkor, amikor a Zuglóban az evangélikus könyvtárban kellett valami igazolás arra, hogy én lelkész vagyok. És eleinte a pünkösdi egyházon belül ez nem előny volt, hanem inkább hátrány. Sok mindent megtanultunk olyat, ami teljesen új volt nekünk, tehát a Biblia kritika, és a kritikának is tudom a kritikáját már úgy belül, tehát nem tudnak ezek eltéríteni. Az, hogy mondjuk vannak benne olyan részek, hogy kétszer le van írva ugyanaz a történet, és totál összeegyeztethetetlenül. És hogy ettől az még szentírás és igaz. És mind a kettő arról az egy mindenhatóról szól. A legellentmondásosabb részekben van sokszor a legkomolyabb üzenet. Na most ugye nekünk ez annak idején új volt.

0: Többféle gyülekezet elé álltál már, ige hirdetőként, most az uglói evangélikus gyülekezetben van főként lehetőséged igét hirdetni. Bibliaórát is vezetsz. Mit jelent a felkészülésben számodra a Szentlélek vezetése?
1: Régen a pünkösdi elvad az volt, hogy ebbe a pillanatba kaptam az Úrtól, és akkor attól hiteles, hogy ott mondom el. Soha nem így készültem föl. Na most, hogy én ezt hogyan éltem meg? Kétféle módon, az egyik az, ami nagyon ritkán fordult elő, hogy nagyon utána olvastam, és benne volt minden, teológiailag is minden, és elképesztően unalmas volt. Tehát ez nem gondolom, hogy a Szentlélek vezetése útján volt. A legtöbb, és az akkor is így volt, meg most is így van, hogy amikor készültem rá, akkor megszólított engem, magam, elérzékenyülésig. És az volt az a pont, amit tovább kellett adni. Tehát addig, amíg erre a pontra el nem jutottam, de ez még a Bibliaórán is így van. Már jó néhány évvel ezelőtt volt egy olyan alkalom, amikor nagyon nagy volt a tartalom, ezerféle információ, és a Szentpéteri Péter a végén azt mondta, hogy de most én mit vigyek ebből haza? Nem volt az, ami megszólította. Visszatérve, amíg ezt az üzenetet meg nem találtam, addig felkészületlennek éreztem magamat, és abban az időben nagyon sokszor egyes szám első személybe adtam elő. Na most édesanyám többször mondta, hogy te Csaba, tehát ezt ne mondd, hát azt hiszik, hogy te ilyen vagy. És én mondtam, hát én ilyen vagyok, ne azt hitte, hogy tréfálok. Ez a Szentléleknek a munkája, és bármelyik egyházban nagyon jó katolikus prédikációt is hallottam, ahol 100%, hogy elejétől végig a Szentlélek Isten üzenete volt, amit elmondott, de más gyülekezetben is. Az üzenetet továbbadni, hogy az tényleg üzenet legyen, az csak az Isten lelke által lehet.
0: Végül is minden keresztény felekezetnek valamennyire pünkösdinek is kellene lennie, a Szentlélekre kell figyelnie. Hogyan lehetne ezt jobban tennünk?
1: Egyik oldal lehetne ugye az, hogy a pünkösdről egy kicsit biblikusabban tanítani. Tehát például nem emlékszem, hogy a korintusi levélnek azt a részét, ami arról szól, hogy a lelki ajándékokat hogy használják a gyülekezetbe, hogy ezt nagyon gyakran belevennék-e a perikópák közé. Mert ilyen problémák nekünk most nincsen, hogy amikor az egyik elkezd profétálni, és a másik is elkezd, akkor az egyik hagyja abba, meg ilyenek. Tehát másik a nyelvek magyarázása, ami megint egy érdekes dolog, mert ugye itt arról szól, hogy nyelveken beszél valaki, és egy másik megkapja valamilyen módon annak a magyarázatát. Sokat kutattam ennek után, tehát nyelvészeti írásokat is próbálták föltárni, hogy ez mennyiben felel meg egy nyelv követelményeinek. És hogy lehetséges-e az, hogy amit Pál apostol mond, hogy Istennek beszél a lélek olyan dolgokat, amik a tudatomig el se jut, de akkor annak valamilyen kontextusának kell lenni valahogy, és hogy ez egyáltalán lehetséges-e vagy nem. És hát ezt kutatják. Hallgattam nyelvek magyarázatát, nem túl sokat, sőt olyan, hogy saját magát magyarázta. Olyat, hogy nyelveken imádkozott, aki már sokat hallott ilyet, az el tudja dönteni, hogy most ez valóban átélt nyelveken szólás, tehát Istentől jöhetett akár, vagy pedig ő ezt már mondja, mert már olyan sokszor mondta, már meg is tanulta a szavakat, ilyen is van, nagyon sok ilyen. Na most erre mit lehet mondani? Ugye mindenki a saját nyelvén hallgatta, olvassuk a pünkösdi eseményeket, nem értjük, igazából így is magyarázzuk, meg úgy is, meg van, aki azt mondja, hogy ugye részeges ember módjára össze-vissza beszéltek, egy más meg azt mondta, hogy ugye a különböző helyekről, a diaszporából összejöttek, és azoknak a nyelvén szólaltak meg, esetleg azok, akik már eleve onnan jöttek, vagy mindenféle magyarázatot kitalálunk, mindez nincs benne a Bibliában. Szól a szkriptúra, ott csak annyi van benne, amit meg tudok állapítani az, hogy mi történt, és hogy nem értem, hogy mi történt, és talán az, hogyha elég hívő vagyok, hogy ezt mégiscsak Isten maga csinálta. És hogy miért csinálta akkor, és most miért nem, erre egyelőre nem mondta meg a választ.
0: Mit lehetne még komolyabban venni az egyházaknak a Szentlélekkel kapcsolatban a Biblia alapján?
1: Azt gondolom, és ez nem csak az evangelikus gyülekezetekre, mindegyikre igaz, mert manapság már nagyon egycipőben járunk. Mindjárunknak komolyabban kellene vennünk a Szentírást. Tehát attól, hogy valamit nem értünk benne, vagy valamit most nem tapasztalunk, attól az még ott van. És odáig minimum el kellene jutni, hogy ezt azért nem hagyom ki, és bevallom azt is akár, hogy azért, mert most én prédikálok, vagy én vagyok a lelkész, nekem mindent tudni kell. Ezt én se tudom. De ez van, és megtörténhet veled is, testvérem, meg bármelyikünkkel, mert megtörténhet még akkor is, ha soha nem fog megtörténni. Persze tudom, hogy ez skandalom. nyilván jó a perikópa rendszer, mert végig kell valahogy menni a Biblián, de hogyha valaki végig tanulmányozza, és ha végignézzük ugye a 3 éves ciklus, vagy akárhány éves, kiderül, hogy a Bibliának egy jelentős része az nem jelenik meg soha. A húgom például évente végigolvassa a Bibliát. A Bibliaórára járó evangélikus testvéreim közül is vannak, akik nagyon-nagyon jól ismerik és olvasnak a Bibliát. De sajnos nagyon sokan vannak, akik csak a templomban, a prédikációban találkoznak vele. Meg kellene próbálni kitalálni, hogy hogy lehetne a széles egyházi közösségnek is, akarata ellenére is idézőjelben találkozzon a Szentírással. Még akkor is, hogyha egyébként ezek a részek, fejezetek, ezek nem adják magukat. Tehát ez nem arra való, hogy egy lelkesítő prédikációt mondjak belőle, vagy valahogy ennek a részeit adagolva valahol mellé tenni, de ez most nem arról szó, hogy szeretném, hogyha én ilyet kapnék, hanem arról, hogy nem lenne baj, hogyha sok ember megismerné. Tehát erre gondolok, én biztos vagyok, hogy a Szentlélek egyetértene ezzel a gondolattal, hogy a Szentírást közelebb tudjuk vinni, mi, mint egyháza, gyülekezet egyszerű tagjaihoz, ez egy fontos, és a másik pedig, hogy egyenesnek és őszintének kell lenni. Tehát akkor tényleg ne álljak oda, hogyha nem tudom elhinni, hogy a Szentírás az Istentől ihletett. És azt gondolom, hogy e tekintetben van nagy mulasztásunk. Még ezzel kapcsolatban, hogy az első század, sőt még a második század eleje is, az karizmatikus volt. Tehát olvassuk az egyházatyáknál, hogy saját maguk is leírják, hogy milyen karizmatikus jelenségek vannak, és intézményessé vált, és nem igaz, hogy csak Nagy Konstantin idejében, és onnantól kezdve az egyházi tisztségek is sokkal kevésbé úgy alakultak, mint ahogy mondjuk egy pálapostot, vagy bárkit Isten elhívott, és arra a szolgálatra ő vele is volt, hanem az intézményessé válásban benne van az óriási nagy kísértés, hogyha nekem van egy pozícióm, akkor azt meg akarom tartani, sőt, tovább akarok lépni. Hát nagyon-nagyon kontrollálni kellene a Szentírásnak, mindenkinek az életébe ezt, és nem biztos, hogy úgy csinálna a dolgát, ahogy csinálja. Szorosabb kapcsolatunknak kellene lenni és maradni Jézus Krisztussal, és ő hozzá ragaszkodni, vagy megpróbálni legalább igazodni napi dolgokba is, akár az egyházon belül, vagy még azon kívül is.
0: Milyen ige szólít meg téged most leginkább, és mi jut eszedbe?
1: Egy ilyen dolog van, ami miatt azt mondom, hogy nagyon nehéz evangélikusnak lenni. Az, hogy kegyelemből tartattok meg hitáltal. Tudnélik, igen, ezt tanítjuk, meg ez így van. És mégis állandóan azt gondolom, hogy még nem vagyok elég jó, meg még most mit kell így csinálnom, meg úgy csinálnom. Valahogy a legtöbbünk nem tudja elfogadni azt, hogy nem kell újra kiérdemelni azt, amit már megkaptam. Hát boldog lehetek, és nyugodt, és jó, elvétettem ezt, azt, meg amazt, és ugye azt mondják, hogy Isten megbocsát, mert ez a mestersége. De a poén az, hogy tényleg. Na, talán ez, hogy kegyelemből tartottok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, hogy senki ne kérkedjen, hanem Isten ajándéka. Ez nem hajszál, pontosan idéztem az

Végéhez közeledő lélekhangoló műsorunkban Bérces Csaba nyugalmazott lelkésszel hallhattak beszélgetést. Ő karizmatikus gyülekezetek működésébe és hitéletébe is betekintést adott, olyan ember szemével, aki történelmi egyházakhoz is több szálon kötődik. A beszélgetésünk megtalálható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a misszió.luterán.hu rádiómenüje alatt. Spotify-on Lélekhangoló néven kereshetik podcastunkat. Ha üzennének nekünk, megtehetik azt a következő számra küldött SMS-ben 0620-620-3679. Most szeretettel búcsúzunk. Erős!

0: homokóra, csak pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a hallgatókat homokóra adásunk utolsó órájában. Ebben az órában hamarosan felcsendül az irodalmi kincsek műsorunk, utána pedig jazzzenét hallgatunk.
3: Irodalmi kincsek.
4: Köszöntök minden kedves hallgatót az Irodalmi Kincsek nevű műsorban. Az én nevem Hermán Dániel, és a mai adás kissé rendhagyó, de annál ünnepibb. Május 21-én Magyarország kolozsvári főkonzulátusán jártam, ahol a Helikon irodalmi folyóirat a 90 éves Bodor Ádámot köszöntötte. Az ünnepi esemény egyben lapszámbemutató is volt, mivel a 2. februári Helikon tematikus Bodor lapszáma is terítékre került. Az estet Krezsa Csaba főkonzul és Karácsonyi Zsolt főszerkesztő nyitotta, majd a fent említett lapszám szerzői közül hárman, Buna Blanka Boróka, Váradi Nagy Pál és Zahorec Eszter felolvastak egy-egy Bodor előtt tisztelgő novellát. Végül Márton Evelin író, szerkesztő beszélgetett az ünnepeltel. A következőkben az eseményen elhangzott próza szövegeket hallhatják, valamint egy rövid ízelítőt a beszélgetésből. Aki pedig valamilyen rémes oknál fogva nem tudná, kicsoda Bodor Ádám, vagy emlékei már kissé ködösek a szerzőt illetően, azoknak elmondom, hogy Bodor Ádám született Kolozsváron 1936-ban, a Nemzet Művészet címmel kitüntetett Kossuth-díjas magyar író, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. 1952-ben politikai okokból letartóztatták, majd szabadulása után könyvtárosként és levéltárosként dolgozott. 1982-ben települt át Magyarországra. Művei szugesztív, nyomasztó, ám mégis groteszk hangulatú világot teremtenek. Prózájára jellemző a folytott atmoszféra, a kiszolgáltatottság és az elnyomó diktatúrák mechanizmusának precíz ábrázolása. Legismertebb alkotása az 1992-ben megjelent Sinistra körzet című regény, amely egy fiktív, abszurd határvidéken a Kárpátok hegyláncai között egy fagyos és kegyetlen világban játszódik. További jelentős munkái közé tartozik az Eufrátesz Babilonnál és a Verhovina madarai. A következőkben Bodor Ádám munkássága előtt tisztelgő próza.

0: a szövegeket hallhatnak. A felolvasást kezdi Buna Blanka Boróka.
1: A gyógyító. Azon a napon, mikor Morojánu doktort, a felelős körzeti állatorvost megsparkolták az erdőn, tojást akartam rántani. Kora reggel elsepertem a tornácot, tüzet gyújtottam a konyhán, az esti merett puliszkát kockákra vágtam, előkészítettem a tojást, fűszert, meg a serpenyőt egy kanál zsírral, de nem akartam oda tenni, míg meg nem hallom a doktor orosz női kerékpárjának zörgését a hátsó utca egyenetlen macska kövén. De nem hallottam meg, csak a bárányok bégettek egyre elnyújtottabban, hogy rájuk jött az ugatásszerű, mély teljes köhögés. 9-kor aztán térdemig felhúztam a doktor 44-es gumicsizmáit, fölvettem a füst mellényét, comb középig ért nekem. Vizet hordtam hátra nekik, a csűrben találtam 2 villára való szénát, azt odaadtam, több nem volt ledobva az odorból. Kikerekedett birka tekintettel követtek a karám egyik sarkából, s csak mikor a közkapuig értem, akkor hallottam a patáik cuppogását, ahogy birka természettel egyszerre mind nekirohantak a megrakott jászolnak. A nagy csizmák bokáig süllyedtek a puhára dagasztott sárban, a bő mellény alatt vidáman sűvített végig izzadt hátamon a tavaszi szél. Az első udvarra érve kiléptem a csizmákból, összevártam őket, hogy mindenfelé hullott a ganélyos sár róluk, majd egyik kezemben azokat, másikban az üres vödröket fogva lábujjhegyeskedő óriás lépésekkel elugráltam a tornáci. Hát maga? Az alacsony küszöbön Paul Kriya ült, ágaskodó, bütykös térdei szinte a füléig értek. Tetőtől talpig végigmért, majd pillantása megállt felismerhetetlenné vált frottírzoknyiaimon. Egyik lábfejem a másikon volt, gyorsan letettem. S hát maga, mit ül itt a más ajtajában? Kriya pillantása átsiklott az arcomra. A faluban soha senki nem zárta be az ajtaját. Legfeljebb kívülről beletette a kulcsot az árba, ebből a látogató tudta, hogy az illető nincs otthon, de ha csak a seprű volt a bejárat előtt keresztbe téve, akkor a háziak a kertben voltak, vagy a szomszédban, vagy bármilyen más olyan közeli helyen, ahonnan néhány éles fütty azonnal hazaszólíthatta őket. Morojánut keresem, a tehenem nem tud megborjazni. A doktor úr nincs itthon. Hol van? Honnan tudjam? Az asszonyok tudják az ilyesmit. Én csak egy asszisztens vagyok. Akkor jöjjön maga! Nincs elég erőm ahhoz, hogy kihúzzam belőle a borjút. Akkor mind a kettő elpusztul. Paul Kriya elment. A kiült kárha szélén még ott volt a serpenyő a zsírral, a tojást visszatettem a hűtőszekrény ajtajába, a kosok gondosan felcímkézett vérmintái mellé. Megmosakodtam és tiszta ruhát vettem. Bementem a doktor szobájába, hosszan áldogáltam a ruhásszekrény előtt, végighúztam a kezem sorban felakasztott ingjein, egyet kikaptam, mélyen beleszagoltam, egy mozdulattal ketté hasítottam, felével feltöröltem a sáros lábnyomaiban padlóról. Újra tüzet gyújtottam, ebédet főztem, kitakarítottam a házat. És a doktor még akkor sem volt sehol. Mikor besötétedett, kettőt fordítottam a kulcson belülről, tüzet gyújtottam a doktor szobájában, megvetettem az ágyát, a paplanját megmelegítettem a kályhánál, Halloweenbe öltöztem, kibontottam a hajam, elvettem az ing másik felét. A konyhában volt egy csíkos heverő, az én fekvőhelyem, ledőltem oda a rongyal, karommal, lábammal magamhoz szorítottam, s úgy feküdtem egész éjjel, mozdulatlanul. A kályha résein át még egy darabig hosszú vörös fények vetültek a falra, sustorogva főtt a víz a fazékban, aztán kialudt a tűz, és már csak a szél süvítése hallatszott, meg az éhes szomjas állatok bőgése a hátsó udvarról. Másnap reggel már mindenki arról beszélt, hogy a szenthonseni favágók milyen rémséget láttak. Egy széttépett ember darabjait, a nedves koponyában csak a vérmes szemgolyók maradtak meg. A jámbor fatolvajok magukra sűrűn kereszteket hányva, mellükbe köddösre bizonygatták maga a gonosz keresztesze útjukat. Akárhogy is, nyomozást indítani már nem lehetett, hiszen bárki is volt az a szerencsétlen, eltüntették az erdő éhes vadjai az éjszaka. Ennek ellenére Marius körzeti rendbiztos beparancsolt magához. Mondtam neki, hogy a doktor úr biciklivel ment el tegnap hajnalban, de akkor még senki gazda nem hivatta a faluból, úgyhogy csak a kőkereszti vagy az anzsenyászai esztenára mehetett vért venni, a valamikori uradalmi legelőre, a lupui már a csonori tölgyesen felül van, oda nem lehet biciklivel kimenni. És főleg mit keresne a haszonállatokért felelős körzeti orvos az erdőben? Tehát a maga embere sosem járt az erdőre? A doktor úr néha hazahozott egy-két kiszáradt fát, de csak ami kiszáradt, vagy a szél kidöntötte. Persze, a szent munsenyák is csak azokat szokták. Akkor mégis hol van most Morojánu? Honnan tudjam? Miért nem ment ki a tegnap Paul Krieg a tehenéhez? Én csak egy asszisztens vagyok. Az öreg taglóval agyonütötte szerencsétlen állatot. Akkor jót tett vele. Alaposan bereteszéltem a gabonás ajtaját, csak azután engedtem ki a bárányokat, hogy ne zabálják halálra magukat onnan. Kinyitottam a karámot, mögéjük léptem, széles mozdulatokkal zavartam ki őket az útra, utánuk kiáltottam. A tavaszi köd hamar elnyelte őket, de még egy darabig sűrű szóval hallatszott a csengő a berbécs bárány nyakán. A hűtőszekrény ajtajából kiszedtem az altatószeres ampullákat, és a kert sarkában egyesével egy kőhöz vágtam őket, majd egy lapát földet dobtam az egészre. A gyógyszereket a kosok vérével együtt otthagytam, hát ha majd hasznára válik a következő felelős körzeti állatorvosnak. Magamra vettem a doktor vasárnapi szövetkabátját, a galériát felhajtottam, hogy menet közben a szél az óromba hozza az illatát, egyéb nem volt nálam. A házat tárva nyitva hagytam. A Szent Monseniák főnökétől megkaptam a járulékot az utolsó három medvebocs után, melyeket Lemberbe küldtek. Most kétharmad részt adott, tekintve a doktor úr sajnálatos balesetét, melynek kapcsán együttérzését fejezte ki, illetve biztosította felől, hogy ezután ők is körültekintőbben fognak eljárni. Sőt, tevékenységüket teljes egészében fel kell függeszteniük, amíg alkalmazásukban nem vesznek egy, az állatorvosi farmakológiában képesítéssel rendelkező személy.
0: Az elmúlt percekben Buna Blanka Boróka Bodor Ádám előtt tisztelgő prózáját hallhatták, a következőkben a Váradi Nagypál omázsát hallhatják.
2: Fekete Nedesda. Keserű, fintorodott el a kis omog agajszán, félig mosolyogva, félig megilletődve, és anyja ruhájába fúrta álmos harcocskáját. Életében először kóstolt pálinkát. Markolta a foszló rongyot, szipogott, pihegett, mi többiek meg nyugtázón hüngettünk, bólogattunk, hol egymásra, hol a gyermekre, hol a lombik alján a szeder pálinkára. Egyedüli gyermek volt a kutatóállomáson, ünnepelni való lett volna már az is, hogy idáig cseperedett, de a pálinka nem miatta került elő, hanem a nagy vállalkozás napja miatt. Hallottam, a sorban következő már topogott, dagasztotta a latyakos olajos sarat, dörzsölte, cserzett kezét, intettem, töltöttem neki a kémcsövet. Belépett a lámpa fényébe, átvette, biccentett, egyben felhajtotta. Köhintett, bólogatott, tovalépett a sötétbe következő. Akik már megitták az adagjukat, a fénytől odébb áldogáltak, gőzölögtek, dülöngéltek, fészkelődtek, haladjunk már, és néztük, hol a sort, hol a készülődő ikrek körvonalait, hol a fekete nedesd a csúcsán a villámverte antennát, a csillagfényben szikrázó havat, birkade. A bánya beomlása után zárták le az egész környéket, és létesítették a birodalmi rangú kutatóállomást. Hogy vizsgálnánk ki, pontosan mi történt. Lezártak mindent a széles Nahár folyótól innen el egészen a Koláthágóig. Az alagútba torkoló Nahár hídtól errefelé mindent, a szurdokot, a belévágott nagyvasúttal, az Ukuklongakkal, a hosszú és mély völgyét a beomlott bányával, a köré magasodó fekete nedesdát a havas csúcsával lezárták az egészet. Mi magunk, azaz egyikünk vezette a mozdonyt, napokon át tolattunk befelé, a völgybe a kutatóvonattal. Közepesen hosszú szerelvény, laboratóriumvagonokkal, kísérleti állatokkal, kutyáktól a postagalambokig, kórházvagonnal, lakóvagonokkal, ellátmánnyal felpakolt tehervagonokkal, üzemanyaggal töltött tartályvagonokkal, ballaszttal rakott puffervagonokkal, hogy kellő távolságot tartsanak a radioizotópos generátorokat hordozó vagonoktól. Tolattunk, hogyha kitalálna siklani az előguruló néhány vagon a hasadó anyaggal, akkor hát ha volna visszaút a sugárzás kerülgetése nélkül. Tolattunk be az ugoklongakkal a hosszú és mély völgyébe, a fekete hegyek tövébe, az elhagyott bányagépek közé a holtvágányra. A fékpofák a kerekekre szorultak, csikorgott a szerelvény, megálltunk. A mozdony feldübörgött a megkönnyebbüléstől, aztán a dübörgés abba maradt, a sűrített levegő kifújt, és beállt a visszhangzó csend. Pirkadat vagy sarki fény, mindegy, mi színezte odafent a havat, a holuddomácikrek készen álltak a csúcstámadásra. A nyári napforduló kivételével az ukuklongakala hosszú és mély völgyébe sosem sütött be a nap, csak a fekete nedesda tetején szikrázó hóról verődött be annyi fény, hogy gyakran árnyékot is vetett. Egész télen arra vártunk, hogy kiengedjen a fagy, és azon voltunk, hogy az ikrek készen legyenek a nagy vállalkozásra. Megkapták a legjobb félbakancsot, traktorgumival megerősített új vaddisznó bőrbocskort, a kutatóállomás legfrissebb kapcáit, a mókusprémmel foltozott zubbonyt, a rozsdától óvandó fáradt olajba merített bicskát, nyúlbundával bélelt bányász sisakot, őszbőrkesztyűt, az utolsó doboz gyufát, a térkép megmaradt sarkát. Zsírt, szárított édesgyökereket, aszalt áfonyát, füstölt húst, forralt vizes flaskát, szeszt. Nekem jutott a feladat, hogy megfogalmazzam az üzenetet. Kevés fogalmazni való volt. Itt a kutatóállomás. Kérünk evakuációt, vagy legalább ellátmányt. Vége. Fejadagon túl bőven etettük, szinte hízlaltuk az ikreket, hogy bírják majd az emelkedőt. Egy utolsó hurrá, és az üzenettel felpakolva a holubdomácikrek megindultak. El a tuskóra húzott zakó foszlányai mellett, át a szembefordított exkavátorok gótikus boltíve alatt, elindultak a holubdomácikrek fel a nedesdára, a villámverte antenna felé. Az abba maradt mozdony dübörgés utáni visszhangzó csendet urbakajáró csörtetése törte meg. Ő szállt le elsőként a vonatról, rámás csizmában, fényes egyenruhában, az ablakokból figyeltük. Szemlézett, kardjával hadonászva pásztázta a tájat. Kurjantott és egy suhintással kivezényelt bennünket a vagonokból. Ékeket rúgtunk a kerekek alá, aztán vigyázban megálltunk, és urbakajáró megnyitottnak nyilvánította a kutatóállomást. Leosztotta a feladatokat, alaposan felmérni a terepet, van-e jó víz, használható latrina, omlás, szivárgás, ilyesmi van-e, és takarodó előtt jelenteni, majd másnap reggel újabb eligazítás. Addig is kinevezett egy őrszemet, különösen figyelni, hogy a bányába senki és semmi be nem mehet, onnan senki és semmi ki nem jöhet, oszolj. Ez utóbbit üvöltötte. Tudományos tisztként tudtam, hogy körülbelül hogyan fogjak a dolgomhoz, füzettel, ceruzával elindultam leltározni. Kardját a hüvelyébe csúsztatta, azzal visszavonult a lakófülkéjébe, urbakajáró. A villámverte antenna felé a fekete nedesda havas csúcsára kaptató holubdomác ikreket távcsővel követtük a völgyből. Kézről kézre adtuk a bronzkarimás, bőrmarkulatú binoklit, köpekjéger törölököltük. Ő tanított meg nyulat őzet fogni, kifigyelni a csapásokat, merre járnak az ukuklongakkal a hosszú és mély völgyében a vadak. Drótot hajlítani, hurkokat telepíteni, aztán nyúzni és belezni. A köpekjéger mutatta meg, hogyan gyújtsunk tüzet gyufa nélkül, amit én csak laboratóriumi vegyszerekkel tudtam volna felülmúlni. Neki köszönhető, hogy nem haltunk éhen, mert szedren, áfonyán és gyökereken nem húztuk volna sokáig, miután a tehervagonokból feléltük az ellátmányt. Mire megszületett omogagajszán, már rég csak az erdőből éltünk. Fenyves, a holubdomác ikrek rövid időre eltűntek a fák takarásában. Urbakajáró üvöltözésére ébredtünk megint. Amíg az egyenruhája, a zakója át nem került végleg egy tuskóra, urbakajáró sokat üvöltözött, és hadonászott a kardjával, Fjoln Gulu szakácsot egyszer csúnyán meg is vágta. A villámcsapás után, amely a fekete nedesda csúcsán az átjátszó antennát szétverte, akkor kezdett mindenkivel üvöltözni. Hogy mit számít, ha nincs külvilág? Mit számít, ha nincs kapcsolat? Innen nem megy el senki sehová, nekünk itt küldetésünk van. Küldetés! Azzal meggyújtotta és a magasba tartotta a térképet, és hagyta égni mindenki szeme rátára, amíg az ujjában nem nyaltak a lángok. Köpek Jéger klandesztin felderítő útjáról tudtuk meg, hogy azon a viharos éjjel nem terítő útjáról tudtuk meg, hogy azon a viharos éjjel nem csak az antennába csapott villám, hanem

0: észrevett magának. Zan István üvöltötte, Zan István azonnal lépjen ide és olvassa el az üzenetet. Köpek Jéger kutyája szegény, eléggé rossz bőrben volt, lesoványodott, nagyon-nagyon bánatos volt. Pár napja, vagy talán 3 hete is megvolt, hogy eltűntek a kutatóállomásról, és most itt a kutya egyedül. A nyakörvéről lecsavartam a bőrszalagot, leolvastam róla az ólomceruzával felrót szöveget. Nincs kiút. A híd beszakadt a Nahár zajló vizébe. Én pedig meghaltam. Ezt az üzenetet hozta a kutya. Néztem körbe, néztem az egyenruhást, Urbaka járó megint rákezdett. Fiona Gulúval intettük, hogy megnéznénk a burkokat, hát ha lesz nyúl ebédre. Leléptetett és üvöltözött tovább Urbaka járó. A fák takarásából napfényre léptek ki a holubdomácikrek. Napfény. Furcsa volt a napfényt látni, mintha közelről, mennyire közelről a távcsőben. A nyári napforduló kivételével az Ukuklongakala hosszú és mély völgyébe sosem sütött be a nap, csak a fekete nedesda tetején szikrázó hóról verődött be annyi fény, hogy gyakran árnyékot is vetett. Ahogy az ikrek emelkedtek, és egyre csak távolodtak a villámberte antenna felé, a köpek jéger távcsöve egyre alkalmatlanabbnak bizonyult a követésükre. Fenn a nedesdán, az antennánál már omog agajszánt fiatal szemei sem látták volna, hogyan a lábukra csavart üzenettel felszállnak-e a postagalambok.
1: Az elmúlt percekben Váradi Nagy Pál, Bodor Ádám előtt tisztelgő prózáját hallhatták. A következőkben Zahorec Eszter omázsát hallhatják.
2: Rodikát tanúvallomást tesz. Belépett a rendőr, cipőjéről sárhult a linóleumra. Félszájjal köszönt, nem nézett fel. Vaskos füzetét bújta. Rodikának az jutott eszébe, amikor kilopták a templomból az úrasztalát, mert akkor is jegyzeteltek, az asztal mégsem lett meg. Ennek már vagy 10 éve. A lány törökülésben ült egy rozog a ládán. Összeráncolt szemöldökkel nézte a nagy darab férfit, közben napraforgó magot evett. Nem szólalt meg, mert nyomban elbőgte volna magát. Lassan, módszeresen roppantotta szép foga közt a héjakat. Roppantástól roppantásig ugyanannyi idő telt el. A héjakat a pult melletti zománcos vödörbe köpte, amit péntekenként kiürített. Pont egy hét kellett hozzá, hogy színültig megteljen. Aznap szerda volt. Rodika bármikor belenézett a vödörbe, pontosan meg tudta mondani, melyik héj melyik napon kerül bele. Kérdeznék magától pár dolgot, szólalt meg végül a rendőr. Vastagon írt a füzetébe, jól oda nyomta a ceruzát, mintha attól félne, hogy kiszalad alulna a sárguló, kockás papír. A lány nem válaszolt azonnal. Ráérősen kiköpte a héjakat, sós ujjait nadrágjába törölte, és oldalra billentette a fejét. Még így sem tudott ellenszenves lenni. Rodikát mindenki szerette, és nem csak azért, mert az ő boltjában vették reggelente a kenyeret. Tőle meg lehetett tudni bármit, amire az ember kíváncsi lehet. Ki kinek tartozik mennyivel, ki nem beszél kivel és miért. Vallásos áhítattal tudott pletykálni, és olyan szépen sorakoztak a történetek a fejében, mint a halkonzervek a polcon a betörés előtt. Körülnézett, látta a lisztes lábnyomokat, a szétgurult krumplikat a földön, a pókhálósra repett ablakot, a mennyezetről lógó csupasz villanykörtét, ami még végtelenebbnek tűnt, mint azelőtt. Még a fali óra is megállt, és dermedten mutatta a percet, amire Rodikán nem szívesen emlékezett. Maga volt itt, amikor történt. Kit látott? Látott egyáltalán valamit? Rodika elgondolkozott. Sok mindent látott aznap. Látta az öreg szurbuta, hogy hatalmasat köpött az aszfaltra. Látta az üres zacskót a buszmegállóban, amit ide-oda rángatott a szél. Látta az iskolába igyekvő, majd az iskolából haza igyekvő gyerekeket. Látta az ablakon benéző postást. Látott kutyákat, sok kutyát, és köveket is. Apró szürkéket az útszélén, nagyobbakat, gömbölyűbbeket a kertek előtt. A képek nehéz masszává sűrűsödtek, és kőfejű kutyák, kutyafejű postások kavarogtak előtte. A reggel összefolyt a délutánnal, mintha minden egyszerre történt volna, és Rodika bénultan állt ebben a torlódó összevisszaságban. Nem, mondta végül, semmi gyanúsat. A rendőr türelmesen bólintott, majd lapozott. Sok oldalnyi semmi volt abban a füzetben. Az egyik lap be is volt tűrve, és Rodika nem tudta levenni róla a szemét. Biztos volt benne, hogy ott valami régi ügy maradéka lapul, egy olyan korábbi vallomás, amivel rá lehetne akadni az eltűnt úrasztalára, vagy legalább egy hihető történetet kerekíteni belőle. Most azonban az ő temploma volt terítéken, annak pakolták ki a perselyét, ráadásul jól

0: Fejbe is kólintották őt valami dög nehéz feszítő vassal. Értem, hogy megrémült, de ha nem is látott senkit, hallani biztosan hallott valamit. Nem hallottam semmit. Vagyis azt hallottam, amit mindig. A fali óra kattogását, az zúgó hűtőt, tompán puffanó autóajtókat kintről. Aztán csend lett. Az a fajta, amit én nem szeretek. Még a hűtő is abba hagyta a zúgást, amikor belépett az alak. Aztán elkezdett a polcokról leverni mindent, rizset, lisztet, a papírzacskók felszakadtak, és az egész boltot beborította a fehérség, mintha lavina indult volna meg idebent. Lisztízű lett a szám, és alig kaptam levegőt. És az alak? Az alakot már nem láttam, csak annyit hallottam, hogy kinyitja a kasszagépet, aztán mögém lépett, és istenesen fejbe vágott. Másra nem emlékszik? Nem. Hát jó. A rendőr sóhajtott, becsukta a füzetét, és megindult kifelé. Azért visszaszólt az ajtóból. Ha még eszébe jut valami, szóljon. Rodikán mélyen bólintott, akár egy szerzetes, majd bekulcsolta a rendőr mögött az ajtót. A levegőben elázott kabátok és rozsdás fénypénzek szaga terjengett. Rodika nem takarított el semmit. Visszaült a ládára, és a markába töltött egy adag napraforgó magot. Ahogy az elsőt a szájába véve összeroppantotta, a fali óra kismánusa kattant egyet. Majd még egyet. Már csak 2 nap, és ki kell üríteni a vödröt.
1: Az elmúlt percekben Zahorec Eszter Bodor Ádám előtt tisztelgő prózáját hallhatták. A következőkben egy rövid részletet hallhatnak Márton Evelin író, szerkesztő és Bodor Ádám Kossuth Díjas író beszélgetéséből.
2: Ha már hegy meg helyek, akkor ugye viszonylag sok időt töltöttél azután is itthon, hogy kitelepültetek Magyarországra, és hogyha jól tudom, akkor ennek jelentős részében azért túráztál is, és járkáltatok sokat. Mennyiben változott mondjuk ez a táj, vagy ez a vidék ahhoz képest, amilyen, mit tudom én, mondjuk a fiatal korodban volt, és miért változott? Az ember miatt változott, vagy mi miatt? Vagy hogyan látod ezt?
3: Jó, hát először is tisztáznék valamit, hogy majdnem 40 évvel ezelőtt egy balesetem óta a túrázás, mint olyan, ahogy hát azelőtt kitöltötte hát az életem egy részét, az már nem létezik. Viszont hát a régi kedvenc helyeimet azóta is, hát évről évre is, de úgy 2-3 évenként, hát összekeresem, hát a Radnai Havasokat, hát a Harditát évenként, hogy kimesek egy családostól, hát hosszú hetekre, az egy földet általában, de a túrázás, mint olyan, az a hátizsákos, hát kivándorlás, hát ez megszűnt. Azért a tájjal szembesülök, jó, hogy említetted, a hegyek állnak amúgy, és már ember se lesz a földön, nagy nem, hát ugyanígy állni fognak, és a felhők is pont így fognak fölöttük, vagy közöttük elrohanni.

nap vagy csendben.

ott. Lábnyomokat én is látok, egyik a másik után, de mögöttük csak valami árnyék imbolyog a halál.

0: Ugyan mi a francot keresne itt? Itt már csak meghalni lehet.
1: Biztos eltévedt, ahogy Justin mondja, a hóviharban. Aztán most menedéket gyerek, ha csak nem személyesen valaki, például téged, te?
0: Engem?
1: Hát, aztán miért ne? Ne? Nézd már ki! Te is! Az ablakon! Figyeled! Most épp visszafordul. Nézd csak, mit csinál! Mászik fölfelé!

0: miről beszélsz, hogy micsoda?
1: Azt mondja Justi, egy fordított embetű, látszik a bóban.
0: A francba! Szóval így állunk, Nikita! Nikita nevét írják fordítva!
1: Hát aztán, akkor mi van?
0: Nikita a halál neve, ahogy az megvan!

0: Az elmúlt percekben egy ízelítőt hallhattak a május 21-én Magyarország kolozsvári főkonzulátusán megtartott Helikon eseményen. Az ünnepi eseményen Bodor Ádám, Kossuth Díjas írót köszöntötték. Ez az Irodalmi Kincsek rovat volt. Az én nevem Hermán Dániel, köszönöm a figyelmet.
1: Irodalmi Kincsek.
2: Irodalmi Kincsek műsorunkat hallották Hermán Dániel szerkesztésében. A következőkben jazz zene szól.

Lassan homokórádásunk végéhez érünk, de ne menjenek messze a rádiótól, hiszen jó magam várom Önöket a hétfő reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. Csóri Sándor, magyar író, költő gondolatával búcsúzom Önöktől, amely így szól. A mesében minden megtörténhet, ahogy az életben is. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem voltak az elmúlt 3 órában. Ungvári Szendét hallották, békesség Istentől viszont hallásra.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit június 1-én, hétfő reggeli ébresztő műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Híreink következnek.
2: Hírek.
1: Rádiónk hírei először címszavakban. Bizottság méri fel a galaci drónbecsapódás okozta károkat. Juana Csolyu külügyminiszter üdvözölte James Rich szenátor nyilatkozatát a román légtér orosz megsértéséről. Nehezebb évre számít a romániaiak egyharmada. Premontrei ügy. Nemzetközi fórumokhoz és jogsegélyszolgálatokhoz fordul az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács. Kolozsváron ma esős, felhős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Giorgetto Darás Galac megyei prefektus szombaton elrendelte a pénteki drónbecsapódás okozta károkat felmérő bizottság felállítását, miután az Országos Katasztrófavédelmi Bizottság gyors segélyt hagyott jóvá az érintett családok számára. A prefektúra közleménye szerint a bizottság az építésügyi felügyelet szakembereiből, valamint a kormányhivatal, a Galac megyei katasztrófavédelem, a megyei tanács és a galaci polgármesteri hivatal képviselőiből áll. A testület felméri az érintett lakásokat, hogy megállapítsa a drónincidensben keletkezett károkat és támogatás összegét. Akár felmérési jegyzőkönyveket a megyei katasztrófavédelmi bizottsághoz továbbítják, amely eljuttatja a dokumentumokat a munkaügyminisztériumhoz. Az Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök által összehívott Országos Katasztrófavédelmi Bizottság pénteki ülésén arról döntött, hogy 10 000 lejes gyors segélyt kapnak azok a családok vagy egyedül élő személyek, akiknek a lakása 25%-ánál kisebb mértékben rongálódott meg. Míg a 25%-nál nagyobb mértékben károsodott lakások tulajdonosainak pedig 25 000 lejt folyósítanak. Juana Csolyu külügyminiszter tegnap a Facebook oldalán üdvözölte az amerikai szenátus külügyi bizottság elnökének nyilatkozatát a román légtér orosz megsértéséről, hangsúlyozva, hogy James Rich határozottan megerősítette a szövetséges légtér védelmiért viselt közös felelősség jelentőségét. Felidézte, hogy a tavaly őszi washingtoni találkozójukon a két ország védelmi és gazdasági együttműködésére összpontosítottak. James Rich pedig Románia állandó párbeszéd partnere, aki jól ismeri a térséget és a román-amerikai stratégiai partnerséget. James Rich, republikánus szenátor elítélte szombaton Oroszországot, amiért felelőtlenül megsértette Románia légterét, és megerősítette, hogy az Egyesült Államok Románia és a NATO szövetségesei mellett áll a Galacon történt súlyos incidens után. Az anyagi bizonytalanság közepette egyre inkább felértékelődnek az emberi kapcsolatok. Egy friss felmérés szerint a romániaiak közel harmada attól tart, hogy a 2026-os év még a tavalyinál is nagyobb kihívásokat hoz. A növekvő pénzügyi stressz elől pedig a többség a családi fészekben és a baráti beszélgetésekben menekül. Az AH Moment piackutató cég közvélemény kutatásának tegnap közzétett eredményei szerint a lakosság egyre óvatosabban bánik a pénzével, visszafogja fogyasztását, és egyre gyakrabban a családban, illetve a magánéletben keres érzelmi biztonságot, írja az Agile Press. A vizsgálat arra is rámutat, hogy 2025-öt sokan az elmúlt 5 év legnehezebb évének tartják. A legnagyobb aggodalmat továbbra is az alapvető termékek, a közüzemi szolgáltatások és az üzemanyagárak drágulása okozza. Az üzemanyagárak miatti aggodalom egy év alatt 13% ponttal nőtt, és már a válaszadók 58%-át érinti. A felmérés szerint a romániaiak nem mondanak le teljesen a fogyasztásokat, vásárolásról, de inkább olcsóbb termékeket választanak, vagy ritkábban vásárolnak. A család és az egészség maradt a legfőbb boldogság forrás. A válaszadók 44%-a pedig azt mondta, hogy pénzügyi stressz esetén a családi és baráti kapcsolatokba menekül. A kutatásból az is kiderül, hogy a romániaiak az utazások elmaradását és jövedelmük stagnálását bánták leginkább 2025-ben. Ugyanakkor 2026 első hónapjaiban enyhén javult az életminőség szubjektív megítélése. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács országos elnöksége megdöbbenéssel és mély felháborodással szemléli a nagyváradi premontrai rendház körül kialakult helyzetet, és azon lesz, hogy a nemzetközi fórumok és jogsegélyszolgálatok tájékoztatásával és bevonásával gátot szabjon az egyház és magyar ellenes eseményeknek, írta szombati közleményében a civil szervezet. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács közleményében emlékeztetett arra, hogy Fejes Rudolf Anzelm apát a Váradhegy fogi premontrai prépotság előjárója kilakoltatásakor. A román hatóságok május 27-én hajnalban áttörték a rendháznak az egykori premontrai gimnázium felőli falát, és behatoltak az elfoglalni kívánt épületrészbe. A szokatlanul brutális eljárás tovább súlyosbítja, hogy a bíróságig végrehajtó nem küldött értesítést a kilakoltatásról, hogy az apát ne tudja időben értesíteni az őt támogató híveket, hangsúlyozták. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács országos elnöksége elfogadhatatlannak tartja a legsötétebb diktatúrákat, és azok módszereit idéző minden európai normával és eljárásrenddel ellentétes erőszakos épületfoglalást, és osztja Tőkés Lászlónak, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökének korábban már ismertetett álláspontját, miszerint a kialakult helyzet egyetlen megnyugtató megoldási lehetősége az lenne, ha a premontrai rendházzal és a templommal egybeépült főgimnáziumot visszaszolgáltatnák jogos tulajdonosának, fogalmaztak a közleményben. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 50 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések értelmében ma esős, szeles időre lehet számítani. A nap csúcs hőmérséklete 19 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgesk.com előrejelzése alapján készült el. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a kolozsvári Érisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír.
4: Istenben bízom, akinek ígéjét dicsérem, az Úrban, akinek ígéjét dicsérem. Zsoltárok könyvéből az 56. Zsoltár 11. verse.

0: az íge testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János evangéliumából az első rész 14. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
3: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
4: Gumbolózón állék zenével.

0: önzsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
1: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Most Krédó hitépítő műsorunk következik Szecsődi Árpád szerkesztésében.
3: Krédó.
4: A megtartó hit műsora.
5: Ékesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a Lukács evangéliuma 12. fejezetének a 33. és 34. verse alapján szól hozzánk, Pataki Levente, a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, Életkérdés című részt, felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa, és most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Köszöntöm kedves rádióhallgatóinkat! Mai áhítatunk alapigéjét olvasom Lukács evangéliumából a 12. fejezet, 33. és 34. verséből. Hallgassuk figyelemmel. Adjátok el vagyonotokat, és adjátok alamizsnául, szerezzetek magatoknak el nem avuló erszényeket, el nem fogyó kincseket a mennyben, ahol a tolvaj nem férkőzhet hozzá, a moly sem emészti meg, mert ahol a ti kincsetek van, ott van a ti szívetek is. Eddig tart a felolvasott ige. Vajon mi a te kincsed? Mi az, ami éjjel és nappal annyira lefoglal, hogy közben észre sem veszed, hogy az élet elment melletted, mert tévesen úgy gondoltad, az az igazi élet, amire minden idődet rááldoztad, s ami végül nem hagyta, hogy a lényegre odafigyelj. Mikor döbben rá az ember arra, hogy tévedett? Amikor kiürül, üressé válik az élete, mert valami olyasmibe ölte minden erejét, ami végül nem hozta el azt a boldogságot, amire vágyott. Jézus ettől óvja az embert, akkor, amikor figyelmeztet. Szerezzetek magatoknak el nem avuló kincseket. Bizonyára emlékszünk még arra a gazdag ifjúra, aki felkereste Jézust azzal az óhajjal, hogy szeretné az örök életet megszerezni. A közös beszélgetés során fény derül az igazi problémára, mégpedig arra, hogy hol is van az ifjú szíve. Nem tud megválni élete bálványától, a vagyontól, a pénztől. Ő kincse gyűjt a földön, és ez elkerülhetetlenül a földi irányba húzza a szívét. Egy pillanatra mégis úgy tűnik, mintha rádöbbent volna arra, hogy mi az igazi kincs, ami elvehetetlen örömmel ajándékozná meg, de abban a pillanatban, hogy Jézus rátapint a problémára, az elevenébe vág, már ledöbbenti. Bármennyire is fájdalmas, nem meri elengedni azt, ami tévesen megtartó erőnek titulál. Lemond az örökké valóról, az ideig valóért. Boldogsága sohasem tudott kiteljesedni, mert míg élt, mindig hiányzott neki valami. Bár közel járt a boldogság forrásához, de mégis szomjas maradt, mert nem tud

Egyik elengedhetetlen feltétele a bizalom. Te mennyire bízol benne? A bizalom az ismeretre épül. Mennyire ismered őt? Ne hamarkold el a választ, hanem előbb figyelj arra, mit is mond Jézus. A mester tanítványaival beszélget, őket oktatja, kiderül mindebből, hogy még nincs teljes bizalmuk Isten iránt. Erről árulkodik az aggodalmaskodásuk. No meg az a tény, hogy ismét kicsiny hitűnek nevezi őket. Amiért aggódnunk és amitől félünk, az válik az életünk központi témájává. Ha valaki egész életében úgy él, hogy gondolata két probléma köré csoportosul, mit egyek, mibe öltözzek, akkor erről is fog szólni az élete, hogy minden mást elhanyagol. Márpedig Jézus azt mondja, ennél azért több az élet, mint evés és öltözködés. Szeretné kicsinyhitű tanítványait megtanítani arra, hogy miként bízzák életüket Istenre és az ő gondviselésére. Ennek ábrázolására egy természeti képet használ, rámutatva az ég madaraira és a mező liliomaira. A teremtő táplálja a madarait és öltözteti a liliomait. Magyarán minden teremtett élőlényre gondja van. Vajon nem több ezeknél az ember? Te vajon mit gondolsz? Azonban ügyeljünk arra, nehogy félreértsük Jézus szavait. Amikor így fogalmaz, nézzétek meg az ég madarait, akik nem vetnek, nem is aratnak. Nem az a hangsúlyos itt, hogy ezeknek az állatoknak semmilyen erőfeszítésben nem kerül a saját táplálékuk megszerzése, mint ahogy az sem következik mindezekből, hogy akkor az ember sem kell, hogy ezekkel foglalkozzon. Magyarán semmit sem kell úgymond tennie, hanem elég, ha elvárja, hogy a sült galamba szájába repüljön, amolyan isteni gondviselésként. Isten azért gondoskodik ezekről az állatokról, mert nem adatott meg nekik, hogy vessenek, arassanak, elraktározzák maguk számára az élelmet. Nekünk megadatott. Vetünk, aratunk, elraktározzuk az élelmet, ellenben ami a vetés és az aratás között zajlik, az maga gondviselés. Vajon rámered bízni az életedet erre a gondviselőre? Vagy bebiztosítod magad mindenféle elovuló kincsnek hit kacattal, aminek nincs megtartó jele és boldogságot sem fog hozni számodra? Jézus azt mondja, hogy a mi atyánk jól tudja, mire van szükségünk, és mindezeket kirendeli. Csak mi hisszük azt tévesen, hogy életünket be kell biztosítanunk mindenféle kacattal. Nagyvárosokban már szinte szokássá lett, hogy minden évben tartanak úgynevezett lomtalanító napot, amikor az emberek megszabadulhatnak minden felesleges dologtól, amit felhalmoztak, de már nem használják, vagy nem veszik hasznát. Jézus most bennünket is ilyen lomtalanításra szólít fel. Tele van az életünk, majd jó lesz még valamire tárgyakkal. Emiatt sokszor mozdulni sem tudunk, hanem csak kerülgetjük őket. Adod a felesleges dolgaidat azoknak, akik nélkülöznek, s vedd észre azt, ami igazán számít. Ne feledd a figyelmeztetést, ahol a te kincsed, ott lesz a te szíved. Legyen a mi szívünk, gondolatunk, vágyunk Istennél, s legyen a mi szívünk a benne való bizalom. Amen.

Isten üzenete az elmúlt percekben Pataki Levente, a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a Lukács evangéliuma 12. fejezetének 33. és 34. versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen

Mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, az Életkérdés című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Életkérdés. Mert már öregek voltak, séta közben gyakran megpróbálták elképzelni, milyen is lesz majd, ha Istennél lesznek. Egyre részletesebben festették le maguknak az eget. Aztán megint kétségek gyötörték őket. Végül a következő egyességet kötötték. Amelyikük előbb meghal, annak kötelessége még aznap éjszakáján felkeresni a másikat. Csak egyetlen szót kell, hogy mondjon. Taliter, ami annyit jelent, így van. Vagy Aliter, azaz másként van. Egyikük hamarosan meg is halt. Éjjel megegyezés szerint megjelent öreg barátjánál. Taliter? Kérdezte. Az elhunyt fejét rázta. Aliter? Kérdezte félinken a barát. Az elhunyt ismét csak a fejét rázta. Majd sokat mondóan mosolyogva csak ennyit mondott. Totaliter, Aliter, teljesen másként van. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. Ézsaiás próféta könyve 55. részének 8. és 9. verse.

Az elmúlt percekben a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, az Életkérdés című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Isten!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
0: Ébresztő. Ébresztő. Információs magazin műsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm az Ágnusz Rádió hallgatóit június 1-én, gyereknapon, ébresztő magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Csóri Sándor, magyar íróköltő gondolatával köszöntöm Önöket, amely így szól. A mesében minden megtörténhet, ahogy az életben is. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, hogy mivel várom Önöket a következő másfél órában. Hamarosan rövid híreket sugárzunk, majd kalendáriumot lapozunk, ezután a Kukta rovatunkba várom Önöket. Ezt követően köszöntjük névnaposainkat is. 7 órakor ismét híreket mondok, utána felcsendül a jó hír, ezután Krédó hitépítő rovatunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor ismét rövid híreket mondok, amit az aktuális összeállításunk követ. Végül pedig áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velem! Elérhetnek a 0264 44 19 68-as telefonszámon. Írhatnak az agnuszkukac@agnuszradio.ro e-mail címre, vagy személyesen felkereshetnek a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Most pedig hírösszefoglalón következik.
0: Hírek.
2: Rádiónk hírei először címszavakban. Bizottság méri fel a galaci drónbecsapódás okozta károkat. Juana Csoyu külügyminiszter üdvözölte James Rich szenátor nyilatkozatát a román légtér orosz megsértéséről. Nehezebb évre számít a romániaiak egyharmada. Premontrei ügy. Nemzetközi fórumokhoz és jogsegélyszolgálatokhoz fordul az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács. Kolozsváron ma esős, felhős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Giorgia Toderás Galac megyei prefektus szombaton elrendelte a pénteki drónbecsapódás okozta károkat felmérő bizottság felállítását, miután az Országos Katasztrófavédelmi Bizottság gyors segélyt hagyott jóvá az érintett családok számára. A prefektúra közleménye szerint a bizottság az építésügyi felügyelet szakembereiből, valamint a kormányhivatal, a Galac megyei katasztrófavédelem, a megyei tanács és a galaci polgármesteri hivatal képviselőiből áll. A testület felméri az érintett lakásokat, hogy megállapítsa a drónincidensben keletkezett károkat és támogatás összegét. Akár felmérési jegyzőkönyveket a megyei katasztrófavédelmi bizottsághoz továbbítják, amely eljuttatja a dokumentumokat a munkaügyi minisztériumhoz. Juana Csoyu külügyminiszter tegnap a Facebook oldalán üdvözölte az amerikai szenátus külügyi bizottság elnökének nyilatkozatát a román légtér orosz megsértéséről, hangsúlyozva, hogy James Rich határozottan megerősítette a szövetséges légtér védelmiért viselt közös felelősség jelentőségét. Felidézte

0: Érte, hogy a tavaly őszi washingtoni találkozójukon a két ország védelmi és gazdasági együttműködésére összpontosítottak. James Rich pedig Románia állandó párbeszéd partnere, aki jól ismeri a térséget és a román-amerikai stratégiai partnerséget. James Rich, republikánus szenátor elítélte szombaton Oroszországot, amiért felelőtlenül megsértette Románia légterét, és megerősítette, hogy az Egyesült Államok Románia és a NATO szövetségesei mellett áll a Galacon történt súlyos incidens után. Az anyagi bizonytalanság közepette egyre inkább felértékelődnek az emberi kapcsolatok. Egy friss felmérés szerint a romániaiak közel harmada attól tart, hogy a 2026-os év még a tavalyinál is nagyobb kihívásokat hoz. A növekvő pénzügyi stressz elől pedig a többség a családi fészekben és a baráti beszélgetésekben menekül. Az AH Moments piackutató cég közvélemény kutatásának tegnap közzétett eredményei szerint a lakosság egyre óvatosabban bánik a pénzével, visszafogja fogyasztását, és egyre gyakrabban a családban, illetve a magánéletben keres érzelmi biztonságot, írja az Agile Press. A vizsgálat arra is rámutat, hogy 2025-öt sokan az elmúlt 5 év legnehezebb évének tartják. A legnagyobb aggodalmat továbbra is az alapvető termékek, a közüzemi szolgáltatások és az üzemanyagárak drágulása okozza. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács országos elnöksége megdöbbenéssel és mély felháborodással szemléli a nagyváradi Premontrai Rendház körül kialakult helyzetet, és azon lesz, hogy a nemzetközi fórumok és jogsegélyszolgálatok tájékoztatásával és bevonásával gátot szabjon az egyház és magyar ellenes eseményeknek, írta a szombati közleményében a civil szervezet. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács közleményében emlékeztetett arra, hogy Fejes Rudolf Anzelm apát a Váradhegyfogi Premontrai Prépotság elöljárója kilakoltatásakor. A román hatóságok május 27-én hajdanban áttörték a rendháznak az egykori Premontrai gimnázium felőli falát, és behatoltak az elfoglalni kívánt épületrészbe.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések értelmében ma esős, szeles időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 19 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgesk.com előrejelzése alapján készült el. A következőkben a nap kalendáriumát lapozzuk fel.

Június 1-e az év 152. szökő években a 153. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 213 nap van hátra. Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók. 1485-ben ezen a napon Mátyás király elfoglalta Bécset, és hozzákezdett Bécsújhely ostromához. 1514-ben Dózsa György keresztes seregeinek Pesten hagyott táborát szétverték a nemesi csapatok. 1792-ben Kentucky 15. államként belépett az Egyesült Államokba. 4 évvel később 1796-ban Tennessee 16. államként lépett be az Egyesült Államokba. 1815. június 1-én Bonaparte Napóleon hűséget fogadott Franciaország alkotmányának. 1910-ben ezen a napon megkezdődött a dualista Magyarország utolsó választása, amely a függetlenségi párt bukásával és a Tiszaféle munkapárt győzelmével végződött. 1941-ben a II. Világháborúban ezen a napon német csapatok elfoglalták Krétát. 1941-ben ezen a napon brit megszálló csapatok vonultak be Bagdadba, hogy megelőzzék a náci barát hatalomátvételt. 1958-ban Franciaországban Charles de Gaulle alakított kormányt. 1967-ben ezen a napon jelent meg a 8. The Beatles album, a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. 1980-ban ezen a napon a CNN, vagyis a Cable News Network elkezdte műsorának sugárzását. 1991. június 1-én a Varsói Szerződés tagállamainak vezetői Prágában aláírták a szervezet megszűnéséről szóló egyezményt. Most pedig következzenek azok, akiknek a születésére emlékezünk június 1-én.

1804-ben ezen a napon született Mihály Ivanovics Glinka, orosz zeneszerző. június 1 megszületett Cigány Dezső magyar festő. 1926-ban Los Angelesben látta meg a napvilágot Marilyn Monroe, született Norma Jean Mortenson, amerikai énekestő, Golden Globe-díjas színésznő. 1948-ban a 20th Century Fox szerződtette kisebb szerepekre. Ekkor festette szőkére a haját és változtatta meg a nevét. Pályafutására rányomta bélyegét a szexbomba image. Sokszor próbált olyan szerepekhez jutni, amelyekben megmutathatná színészi képességeit is, de sem a filmgyártók, sem a közönség nem óhajtotta őt másnak látni. Monroe karrierje erotikus vonzerejére építkezett. 1950-ben a Mindent Éváról című Joseph L. Mankiewicz filmben tűnt fel egy epizód szerep erejéig. Első ismertebb filmje az Aszfalt dzsungel volt, de nemzetközi hírnevet a Niagara című filmmel szerzett. Marilyn Monroe a szexistenről trónjára emelkedett ezzel a szereppel, ragyogó szőkességével, szabályos arcával, női és idomaival, az igazi nőt imádták bennem.

1937-ben Tennessee-ben született Morgan Freeman, Oscar-díjas amerikai színész. Ismertségre az 1990-es években tett szert, miután több hollywoodi sikerfilmben is feltűnt.

A születések után következzenek most azok, akiknek a halálára emlékezünk június 1-én. 1434-ben hunyt el II. Ulászló lengyel király, Litvánia nagyhercege.

1846-ban távozott az élők sorából 16. Gergely pápa. 1868-ban elhunyt James Buchanan, az Amerikai Egyesült Államok 15. elnöke, aki az elnöki hivatalt 1857 és 1861 között töltötte be.

0: 1914-ben Lovranban elhunyt Feszti Árpád, magyar festőművész. Tehetségének korán jelét adta, iskoláit Komáromban, Pozsonyban, majd a budai főreáll tanodában végezte. Innen azonban távoznia kellett, mivel több társával politikai és irodalmi kört alapított. A 16 éves fiú ekkor vándorszínésznek állt, majd 1874-ben Münchenben ment, ahol főleg a képtárakat tanulmányozta. Müncheni tartózkodása alatt ismerkedett meg Kubinski lengyel festővel, aki maga mellé vette és önállóan foglalkoztatta. A tehetséges fiatal festő a müncheni Kunstverein kiállításán feltűnést keltett egy tájképével, és csak hamar elnyerte az állami ösztöndíjat. Jellemző ereje különösen zsánerképekben domborodott ki. Ő festette az operaház és a törvényszéki palota fali képeit is. 1896-ban a milleniumi kiállításra festette a Magyarok bejövetele című hatalmas panorámáját. Ekkor festette a Bánhídi csata és a Zsolt vezér eljegyzése című képeit is, Komárom és Bihar vármegyék számára. Ezt követően hosszabb ideig Firenzében tartózkodott nejével, Jókai Morfogadott leányával. Itt festette Krisztus temetése című triptikonját, amelyet 1903-ban Budapesten állított ki, majd nemzetközi körútra indította. 1906-ban harmadik osztályú vaskorona rendelt tüntették ki. Festészeten kívül irodalommal is foglalkozott. Könyve 1897-ben jelent meg Budapesten, az Én parasztjaim címmel. ...1979-ben ezen a napon hunyt el Werner Formas, Nobel-díjas német orvos, sebész és urológus, a szívkatéterezés felfedezője. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók.
1: Kalendáriumát lapoztuk fel, most pedig kukta rovatunkba várom Önöket.
2: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
3: A fakanál kopogjon ne a szemünk.

Lássuk, milyen hozzávalók szükségesek, hogyha négy főre készítjük el. 8 szelet sertéstarja, só, bors, 2 evőkanál olívaolaj, 1 fej vörös hagyma, 2 kereszt fokhagyma, 100 ml alaplé vagy víz, 200 g tejföl, 100 ml főzőtejszín, 1 teáskanál muster és 150 g trapista sajt.

Most pedig lássuk az elkészítésének a folyamatát. A tarját kissé kiklofoljuk, majd mindkét oldalát megszórjuk sóval és borssal. Egy nagy serpenyőben olívaolajat hevítünk, és a hús szeleteket oldalanként 2-3 perc alatt elősütjük. Ezután egy tűzálló tálba fektetjük őket. A visszamaradt zsiradékra rádobjuk a vékonyra szeletelt vörös hagymát és az apróra vágott fokhagymát, majd üvegesre dinszteljük. Felöntjük alaplével vagy vízzel, és egy percig forraljuk, hogy az ízek összeérjenek. A hagymaszaftot a húsra kanalazzuk. Egy tálban simára keverjük a tejfölt, a tejszínt és a mustárt, majd a húsra öntjük. Megszórjuk a reszelt sajttal. 180 fokra előmelegített sütőben körülbelül 40-45 perc alatt megsütjük, amíg a sajt aranybarnára sül, a hús pedig omlós lesz. Rizssel, krumplival, bármilyen körettel lehet tálalni, ez természetesen ízlik.

lássuk újra, hogy milyen hozzávalók szükségesek, hogyha 4 főre szeretnénk elkészíteni. 8 szelet sertéstarja, só, bors, 2 evőkanál olívaolaj, 1 fej vöröshagyma, 2 gerez fokhagyma, 100 ml alaplé vagy víz, 200 g tejföl, 100 ml főzőtejszín, 1 teáskanál mustár és 150 g trapista sajt. Hogyha kedvük lenne ezt a receptet elkészíteni, vagyis a sajtos tejfölös tarjának a receptjét, akkor a pontos receptet leírva megtalálhatják a streetkitchen.hu weboldalon. Jó főzést és jó étvágyat kívánok!

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemű.
2: A rovatunkkal legközelebb holnap ugyanekkor jelentkezünk. Most pedig névnaposainkat köszöntjük fel.
3: Július 1-én Tünde, Konrád, Angéla, Tórda, Justin, Paulina, Hortenzia, Simeon és Fortunát névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Tünde nevet Vörös Marti Mihály alkotta a Tündérszóból Csongor és Tünde című drámai költeményében. A Konrád germán eredetű név, jelentése merész és tanácsadó. Az Angéla görög latin eredetű név, jelentése angyal, követ, hírnök. A Tórda török eredetű név, jelentése megállt, megmaradt. Justin a latin eredetű Justinus név rövidülése, ez a Justus, magyarul Justus továbbképzett alakja. A Paulina latin eredetű név, a Paula továbbképzése. Jelentése kicsi, kistermetű. A Hortenzia latin eredetű név, a Hortensius római nemzetség névből származik, jelentése kerti virág. A Simeon héber eredetű bibliai név, jelentése meghallgattatás. A Fortunát latin eredetű név, jelentése boldog. Köszöntünk tehát június 1-én minden Tünde, Konrád, Angéla, Tórda, Justin, Paulina, Hortenzia, Simeon és Fortunát nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig!

Ébresztő. Ébresztő. Információs magazinműsor.

0: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat hétfő reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A következő percekben híreinket hallják, majd a jó hír csendül fel, amelyet Krédó hitévítő rovatunk követ. 7 óra 30 perckor rövid híreket sugárzunk, majd aktuális összeállításunkat hallhatják. Végül pedig áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, maradjanak velem a következő egy órában. Hallgathatnak minket a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ro weboldalunkon. Elérhetnek a 0264441968-as telefonszámon, illetve írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy személyesen felkereshetnek a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Most pedig híreink következnek.
1: Hírek.
0: Rádiónk hírei először címszavakban. Bizottság méri fel a galaci drónbecsapódás okozta károkat. Juana Csolyu külügyminiszter üdvözölte James Rich szenátor nyilatkozatát a román légtér orosz megsértéséről. Nehezebb évre számít a romániaiak egyharmada. Premontrei ügy. Nemzetközi fórumokhoz és jogsegélyszolgálatokhoz fordul az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács. Kolozsváron ma esős, felhős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Giorgetto Darás Galac megyei prefektus szombaton elrendelte a pénteki drónbecsapódás okozta károkat felmérő bizottság felállítását, miután az Országos Katasztrófavédelmi Bizottság gyors segélyt hagyott jóvá az érintett családok számára. A prefektúra közleménye szerint a bizottság az építésügyi felügyelet szakembereiből, valamint a kormányhivatal, a Galac megyei katasztrófavédelem, a megyei tanács és a galaci polgármesteri hivatal képviselőiből áll. A testület felméri az érintett lakásokat, hogy megállapítsa a drónincidensben keletkezett károkat és támogatás összegét. Akár felmérés és jegyzőkönyveket a megyei katasztrófavédelmi bizottsághoz továbbítják, amely eljuttatja a dokumentumokat a munkaügyi minisztériumhoz. Az Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök által összehívott Országos Katasztrófavédelmi Bizottság pénteki ülésén arról döntött, hogy 10 000 lejes gyors segélyt kapnak azok a családok vagy egyedül élő személyek, akiknek a lakása 25%-ánál kisebb mértékben rongálódott meg. Míg a 25%-nál nagyobb mértékben károsodott lakások tulajdonosainak pedig 25 000 lejt folyósítanak. Juana Csolyu külügyminiszter tegnap a Facebook oldalán üdvözölte az amerikai szenátus külügyi bizottság elnökének nyilatkozatát a román légtér orosz megsértéséről, hangsúlyozva, hogy James Rich határozottan megerősítette a szövetséges légtér védelmiért viselt közös felelősség jelentőségét. Felidézte, hogy a tavaly őszi washingtoni találkozójukon a két ország védelmi és gazdasági együttműködésére összpontosítottak. James Rich pedig Románia állandó párbeszéd partnere, aki jól ismeri a térséget és a román-amerikai stratégiai partnerséget. James Rich, republikánus szenátor elítélte szombaton Oroszországot, amiért felelőtlenül megsértette Románia légterét, és megerősítette, hogy az Egyesült Államok Románia és a NATO szövetségesei mellett áll a Galacon történt súlyos incidens után. Az anyagi bizonytalanság közepette egyre inkább felértékelődnek az emberi kapcsolatok. Egy friss felmérés szerint a romániaiak közel harmada attól tart, hogy a 2026-os év még a tavalyinál is nagyobb kihívásokat hoz. A növekvő pénzügyi stressz elől pedig a többség a családi fészekben és a baráti beszélgetésekben menekül. Az AH Moment piackutató cég közvélemény kutatásának tegnap közzétett eredményei szerint a lakosság egyre óvatosabban a pénzével, visszafogja fogyasztását, és egyre gyakrabban a családban, illetve a magánéletben keres érzelmi biztonságot, írja az Agile Press. A vizsgálat arra is rámutat, hogy 2025-öt sokan az elmúlt 5 év legnehezebb évének tartják. A legnagyobb aggodalmat továbbra is az alapvető termékek, a közüzemek,

0: ami szolgáltatások és az üzemanyagárak drágulása okozza. Az üzemanyagárak miatti aggodalom egy év alatt 13% ponttal nőtt, és már a válaszadók 58%-át érinti. A felmérés szerint a romániaiak nem mondanak le teljesen a fogyasztásról, de inkább olcsóbb termékeket választanak, vagy ritkábban vásárolnak. A család és az egészség maradt a legfőbb boldogság forrás. A válaszadók 44%-a pedig azt mondta, hogy pénzügyi stressz esetén a családi és baráti kapcsolatokba menekül. A kutatásból az is kiderül, hogy a romániaiak az utazások elmaradását és jövedelmük stagnálását bánták leginkább 2025-ben. Ugyanakkor 2026 első hónapjaiban enyhén javult az életminőség szubjektív megítélése. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács országos elnöksége megdöbbenéssel és mély felháborodással szemléli a nagyváradi premontrai rendház körül kialakult helyzetet, és azon lesz, hogy a nemzetközi fórumok és jogsegélyszolgálatok tájékoztatásával és bevonásával gátot szabjon az egyház és magyar ellenes eseményeknek, írta a szombati közleményében a civil szervezet. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács közleményében emlékeztetett arra, hogy Fejes Rudolf Anzelm apát a Váradhegyfogi Premontrai Prépottság előjárója kilakoltatásakor. A román hatóságok május 27-én hajnalban áttörték a rendháznak az egykori premontrai gimnázium felőli falát, és behatoltak az elfoglalni kívánt épületrészbe. A szokatlanul brutális eljárás tovább súlyosbítja, hogy a bíróságig végrehajtó nem küldött értesítést a kilakoltatásról, hogy az apát ne tudja időben értesíteni az őt támogató híveket, hangsúlyozták. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács országos elnöksége elfogadhatatlannak tartja a legsötétebb diktatúrákat, és azok módszereit idéző minden európai normával és eljárásrenddel ellentétes erőszakos épületfoglalást, és osztja Tőkés Lászlónak, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökének korábban már ismertetett álláspontját, miszerint a kialakult helyzet egyetlen megnyugtató megoldási lehetősége az lenne, ha a premontrai rendházal és a templommal egybeépült főgimnáziumot visszaszolgáltatnák jogos tulajdonosának, fogalmaztak a közleményben. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 50 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések értelmében ma esős, szeles időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 19 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ezsel Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgesk.com előrejelzése alapján készült el. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a kolozsvári Érisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Istenben bízom, akinek ígéjét dicsérem, az Úrban, akinek ígéjét dicsérem. Zsoltárok könyvéből az 56. Zsoltár 11. verse.

0: az íge testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János evangéliumából az első rész 14. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum.
2: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
9: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
10: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja feladója 3,5%-át az Agnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek csak 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az Agnus Rádió honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
9: De egy ismerős hang az megmarad. Már is érzed, hogy védve vagy.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
11: A következőkben Krédó hitépítő rovatunk következik, Szecsődi Árpád kollégám várja Önöket.
12: Krédó.
13: A megtartó hit műsora.
14: Ékesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a Lukács evangéliumon.

A 12. fejezetének a 33. és 34. verse alapján szól hozzánk Pataki Levente, a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, Életkérdés című részt, felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiunk munkatársa, és most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Köszöntöm kedves rádióhallgatóinkat! Mai áhítatunk alapigéjét olvasom Lukács evangéliumából a 12. fejezet, 33. és 34. verséből. Hallgassuk figyelemmel. Adjátok el vagyonotokat, és adjátok alamizsnául, szerezzetek magatoknak el nem avuló erszényeket, el nem fogyó kincseket a mennyben, ahol a tolvaj nem férkőzhet hozzá, a moly sem emészti meg, mert ahol a ti kincsetek van, ott van a ti szívetek is. Eddig tart a felolvasott ige. Vajon mi a te kincsed? Mi az, ami éjjel és nappal annyira lefoglal, hogy közben észre sem veszed, hogy az élet elment melletted, mert tévesen úgy gondoltad, az az igazi élet, amire minden idődet rááldoztad, s ami végül nem hagyta, hogy a lényegre odafigyelj. Mikor döbben rá az ember arra, hogy tévedett? Amikor kiürül, üressé válik az élete, mert valami olyasmibe ölte minden erejét, ami végül nem hozta el azt a boldogságot, amire vágyott. Jézus ettől óvja az embert, akkor, amikor figyelmeztet. Szerezzetek magatoknak el nem avuló kincseket. Bizonyára emlékszünk még arra a gazdag ifjúra, aki felkereste Jézust azzal az óhajjal, hogy szeretné az örök életet megszerezni. A közös beszélgetés során fény derül az igazi problémára, mégpedig arra, hogy hol is van az ifjú szíve. Nem tud megválni élete bálványától, a vagyontól, a pénztől. Ő kincse gyűjt a földön, és ez elkerülhetetlenül a földi irányba húzza a szívét. Egy pillanatra mégis úgy tűnik, mintha rádöbbent volna arra, hogy mi az igazi kincs, ami elvehetetlen örömmel ajándékozná meg, de abban a pillanatban, hogy Jézus rátapint a problémára, az elevenébe vág, már ledöbbenti. Bármennyire is fájdalmas, nem meri elengedni azt, ami tévesen megtartó erőnek titulál. Lemond az örökké valóról, az ideig valóért. Boldogsága sohasem tudott kiteljesedni, mert míg élt, mindig hiányzott neki valami. Bár közel járt a boldogság forrásához, de mégis szomjas maradt, mert nem tudta meghozni a döntést, ami elé Jézus állította. Egészen egyszerűen nem merte magát rábízni Istenre, mert jobban bízott a saját gazdagságában. Hol volt az ő kincse? Egy elavuló erszényben. Jézus már nekünk is valami hasonlót mond. Olyan kincset gyűjtsünk, ami nem avul el, amit senki nem vert el tőlünk, ami biztonságban van. Itt a földön minden mulandó. Minden egyszer elavul, lejár a szavatossága. Körül lengi a mulandóság szele. Mindaz, ami örök és megmarad, egy másik élettérhez köthető, a mennyhez. De hogyan tudunk mi kötődni a mennyhez? S miként tudunk el nem avuló kincs után nézni? Először is kötődnünk kell Istenhez, aminek az egyik elengedhetetlen feltétele a bizalom. Te mennyire bízol benne? A bizalom az ismeretre épül. Mennyire ismered őt? Ne hamarkold el a választ, hanem előfigyelj arra, mit is mond Jézus. A mester tanítványaival beszélget, őket oktatja, kiderül mindebből, hogy még nincs teljes bizalmuk Isten iránt. Erről árulkodik az aggodalmaskodásuk. No meg az a tény, hogy ismét kicsiny hitűnek nevezi

Értsük Jézus szavait. Amikor így fogalmaz, nézzétek meg az égmadarait, akik nem vetnek, nem is aratnak. Nem az a hangsúlyos itt, hogy ezeknek az állatoknak semmilyen erőfeszítésben nem kerül a saját táplálékuk megszerzése, mint ahogy az sem következik mindezekből, hogy akkor az ember sem kell, hogy ezekkel foglalkozzon. Magyarán, semmit sem kell úgymond tennie, hanem elég, ha elvárja, hogy a sült galamba szájába repüljön, amolyan isteni gondviselésként. Isten azért gondoskodik ezekről az állatokról, mert nem adatott meg nekik, hogy vessenek, arassanak, elraktározzák maguk számára az élelmet. Nekünk megadatott. Vetünk, aratunk, elraktározzuk az élelmet, ellenben ami a vetés és az aratás között zajlik, az maga gondviselés. Vajon rámered bízni az életedet erre a gondviselőre? Vagy bebiztosítod magad mindenféle elovuló kincsnek hit kacattal, aminek nincs megtartó jele és boldogságot sem fog hozni számodra? Jézus azt mondja, hogy a mi atyánk jól tudja, mire van szükségünk, és mindezeket kirendeli. Csak mi hisszük azt tévesen, hogy életünket be kell biztosítanunk mindenféle kacattal. Nagyvárosokban már szinte szokássá lett, hogy minden évben tartanak úgynevezett lomtalanító napot, amikor az emberek megszabadulhatnak minden felesleges dologtól, amit felhalmoztak, de már nem használják, vagy nem veszik hasznát. Jézus most bennünket is ilyen lomtalanításra szólít fel. Tele van az életünk, majd jó lesz még valamire tárgyakkal. Emiatt sokszor mozdulni sem tudunk, hanem csak kerülgetjük őket. Adod a felesleges dolgaidat azoknak, akik nélkülöznek, s vedd észre azt, ami igazán számít. Ne feledd a figyelmeztetést, ahol a te kincsed, ott lesz a te szíved. Legyen a mi szívünk, gondolatunk, vágyunk Istennél, s legyen a mi szívünk a benne való bizalom. Amen.

Isten üzenete az elmúlt percekben Pataki Levente, a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a Lukács evangéliuma 12. fejezetének 33. és 34. versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, az Életkérdés című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Életkérdés. Mert már öregek voltak, séta közben gyakran megpróbálták elképzelni, milyen is lesz majd, ha Istennél lesznek. Egyre részletesebben festették le maguknak az eget. Aztán megint kétségek gyötörték őket. Végül a következő egyességet kötötték. Amelyikük előbb meghal, annak kötelessége még aznap éjszakáján felkeresni a másikat. Csak egyetlen szót kell, hogy mondjon. Taliter, ami annyit jelent, így van. Vagy Aliter, azaz másként van. Egyikük hamarosan meg is halt. Éjjel megegyezés szerint megjelent öreg barátjánál. Taliter? Kérdezte. Az elhunyt fejét rázta. Aliter?

kérdezte félinken a barát. Az elhunyt, ismét csak a fejét rázta. Majd sokat mondóan mosolyogva csak ennyit mondott. Totaliter, aliter, teljesen másként van. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. Ézsaiás próféta könyve 55. részének 8. és 9. verse.

Az elmúlt percekben a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, az Életkérdés című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Isten!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Üdvözlöm Önöket a hétfő reggeli ébresztő magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A következőkben hír összefoglalónk jön, utána az aktuális összeállításunk következik, az óra utolsó részében pedig a napáhítata csendül fel. A következőkben hír összefoglalónk jön.
0: Hírek.
2: Rádiónk hírei először címszavakban. Bizottság méri fel a galaci drónbecsapódás okozta károkat. Juana Csoyu külügyminiszter üdvözölte James Rich szenátor nyilatkozatát a román légtér orosz megsértéséről. Nehezebb évre számít a romániaiak egyharmada. Premontrei ügy. Nemzetközi fórumokhoz és jogsegélyszolgálatokhoz fordul az erdélyi magyar nemzeti tanács. Kolozsváron ma esős, felhős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Gyorgye Toderás Galac megyei prefektus szombaton elrendelte a pénteki drónbecsapódás okozta károkat felmérő bizottság felállítását, miután az Országos Katasztrófavédelmi Bizottság gyors segélyt hagyott jóvá az érintett családok számára. A prefektúra közleménye szerint a bizottság az építésügyi felügyelet szakembereiből, valamint a kormányhivatal, a Galac megyei katasztrófavédelem, a megyei tanács és a galaci polgármesteri hivatal képviselőiből áll. A testület felméri az érintett lakásokat, hogy megállapítsa a drónincidensben keletkezett károkat és támogatás összegét. Akár felmérési jegyzőkönyveket a megyei katasztrófavédelmi bizottsághoz továbbítják, amely eljuttatja a dokumentumokat a munkaügyi minisztériumhoz. Juana Csoyu külügyminiszter tegnap a Facebook oldalán üdvözölte az amerikai szenátus külügyi bizottság elnökének nyilatkozatát a román légtér orosz megsértéséről, hangsúlyozva, hogy James Rich határozottan megerősítette a szövetséges légtér védelmiért viselt közös felelősség jelentőségét. Felidézte, hogy a tavaly őszi washingtoni találkozójukon a két ország védelmi és gazdasági együttműködésére összpontosítottak. James Rich pedig Románia állandó párbeszéd partnere, aki jól ismeri a térséget és a román-amerikai stratégiai partnerséget. James Rich, republikánus szenátor elítélte szombaton Oroszországot, amiért felelőtlenül megsértette Románia légterét, és megerősítette, hogy az Egyesült Államok Románia és a NATO szövetségesei mellett áll a Galacon történt súlyos incidens után. Az anyagi bizonytalanság közepette egyre inkább felértékelődnek az emberi kapcsolatok. Egy friss felmérés szerint a romániaiak közel harmada attól tart, hogy a 2026-os év még a tavalyinál is nagyobb kihívásokat hoz. A növekvő pénzügyi stressz elől pedig a többség a családi fészekben és a baráti beszélgetésekben menekül. Az AH Moments piackutató cég közvélemény kutatásának tegnap közzétett eredményei szerint a lakosság egyre óvatosabban bánik a pénzével, visszafogja fogyasztását, és egyre gyakrabban a családban, illetve a magánéletben keres érzelmi biztonságot, írja az Agile Press. A vizsgálat arra is rámutat, hogy 2025-öt sokan az elmúlt 5 év legnehezebb évének tartják. A legnagyobb aggodalmat továbbra is az alapvető termékek, a közüzemi szolgáltatások és az üzemanyagárak drágulása okozza. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács országos elnöksége megdöbbenéssel és mély felháborodással szemléli a nagyváradi premontrai rendház körül kialakult helyzetet, és azon lesz, hogy a nemzetközi fórumok és jogsegélyszolgálatok tájékoztatásával és bevonásával gátot szabjon az egyház és magyar ellenes eseményeknek, írta a szombati közleményében a civil szervezet. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács közleményében emlékeztetett arra, hogy Fejes Rudolf Ansz

0: Telmapát a Váradhegy fogépremontrai prépottság előjárója kilakoltatásakor. A román hatóságok május 27-én hajnalban áttörték a rendháznak az egykori premontrai gimnázium felőli falát, és behatoltak az elfoglalni kívánt épületrészbe.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések értelmében ma esős, szeles időre lehet számítani. A nap csúcs hőmérséklete 19 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgesk.com előrejelzése alapján készült el. Sata Zalán a Bábesbólyai Tudományegyetem újságírás szakán kezdte el tanulmányait, majd fél év után úgy döntött, felfedezi Ázsia világát, a következő másfél évet pedig Tajvanon töltötte cserediákként. Ottani tapasztalatairól számolt be a planetáriumban május 26-án, ahol elmesélte, hogyan élte túl a közel 50 fokos meleget és a tájfunokat, milyen kihívásokkal járt a kínai nyelv megtanulása, de azt is megosztotta, mi hiányzik legjobban Tajvánról. Riporter Pilbát Kincső.
2: A Zalán újságírás szakon kezdte el tanulmányait Kolozsváron, fél év után pedig Tajvanra költözött, ahol kipróbálta a riporterkedést a Taiwan Plus TV-s csatornánál, beletanult a kínai nyelvbe, jövőre pedig visszatér, hogy elkezdje mesteri tanulmányait. Zalánt ázsiai tapasztalatairól kérdeztük.
3: Én a Bábesbólyai Tudományegyetem újságírás szakán tanultam a magyar tagozaton. Első évem után, ahogy kezdtem volna a másodévet, mentem el Taipeibe cserediáknak.
2: Hogyan jött az ötlet, hogy éppen Taiwanon legyél cserediák?
3: Az őszinte válaszom az, hogy lekéstem az Erasmus határidőket, és kaptam egy e-mailt a titkárságról, hogy van lehetőség Taiwanra menni cserediáknak. Írtam egy üzenetet az unokatestvéremnek, aki már dolgozott ott, és ő azt mondta, hogy teljesen kihagyhatatlan. Jelentkeztem először csak így kíváncsiságból, és aztán szépen lassan összejött a program, és kijutottam.
2: És hogyan készültél fel erre az úgymond új életre?
3: A rengeteg papírmunka mellett kellett vízumot szereznem, és a vízum mellett kellett vakcinológiára mennem, mert ugye más vírusokkal találkozik ott a testem, és biztosabb, hogyha oltást kapok. Lelkiekben igazából csak arra készítettem fel magam, hogy idegenbe megyek. Nem számítottam semmire, és így nem is volt különösebb meglepetés, hanem csak arra vártam, hogy milyen újat hoz majd a sors.
2: És milyen volt az első benyomásod, miután megérkeztél?
3: Borzalmasan meleg volt. Hát sokszor megközelíti az 50 fokot a valós hőérzet, ez a magas páratartalomnak köszönhető, és az alapból meleg időjárásnak. Úgyhogy teljesen az az érzésem volt, amikor kinyílt a reptér ajtaja, és megcsapott a kinti levegő, mint hogy a teherautó jött volna szembe velem, és teljesen lesokkolt.
2: És mit tanultál ott, milyen szakon tanultál?
3: Én a Grafika és Kommunikáció Intézetében voltam a National Taiwan Normal University-nek, úgyhogy grafikai tantárgyaim is voltak, de ugyanúgy megtalálhatók voltak az újságírás tantárgyai, és próbáltam úgy belőni a tantárgyakat, hogy illeszkedjen az itteni tantárgyakhoz.
2: Milyen volt a beilleszkedés, milyenek ott az emberek?
3: Nagyon könnyű összefoglalni. A taiwaniak nagyon nyitottak és kíváncsiak, és ezért könnyű közel kerülni hozzájuk. A külföldiek pedig, mivel mindenki több ezer kilométert utazott idegenbe, nyitottak és összetartóak. Segítünk egymásnak bevásárláskor, utazáskor, városfelfedezéskor, és így egész könnyen kialakul az élet.
2: Miben más az ottani oktatási rendszer, illetve mi az, ami szerinted itt is hasznos lenne ebből?
3: Az ottani oktatási rendszer legnagyobb kihívása számomra az, hogy minden héten van munkaadag. Nem tudok úgy megpihenni, mint Romániában, amikor a tanárok ráthatják, hogy a saját tempódban tanulj egészen vizsgaidőszakig. Ott minden héten van valamilyen fajta felmérés, mondjuk felmérő, vagy beadandó, prezentáció, akár véleményformálás egy leadott anyagról, és ezért folyamatosan ilyen felkészülési késztetés van bennem, és soha nem érzem azt, hogy most megpihenhetek, és csak magamra gondolhatok. Ez, amit ki tudnék emelni, ami kihívás volt. Azonban van egy nagy pozitívum, inkább koncepciókat és fogalmakat tanítanak meg, hogy mi értsük meg, hogy mi az, amit tanítanak. Az évszámokat, neveket hanyagolják, és így sokkal jobban értem azt, amit akarnak mondani, sokkal kevesebb tankönyvi anyagból.
2: Úgy volt, hogy fél évre mész ki, de mégis két évet maradtál ott. Ez hogyan alakult így?
3: Az első interjún a Bábeses külkapcsolatok osztályának azt mondtam, hogy fél évet szeretnék menni, és utána az unokatestvérem megmondta, hogy ezt felejtsem el, mert fél év alatt ekkora idegenben nem lehet semmit létrehozni, úgyhogy változtattam egy évre, és aztán utána, miután munkát találtam, kellett mindenféle engedélyt szerezni mindenféle egyetemi szervtől, dékántól, rektortól, főtitkárnőtől, és akkor is szépen kialakult az, hogy jóvá hagyták a harmadik fél évet is, és dolgoztam tovább a tévénél.
2: Erről a tévés gyakorlatodról akkor mesélnél?
3: Igen, a Taiwan Plus közszolgálati tévécsatornánál dolgoztam, ez egy angol nyelvű tévécsatorna. Egy tanárom ajánlásával kerültem be, és két fél évet töltöttem ott, riporter gyakornokként. Itt megtanultam tévés forgatókönyvet írni, interjúkat készíteni, alapszintű kínai szövegekkel dolgozni, kínaiul interjúvolni embereket akár az utcán, és megtanultam, hogy milyen az angol televíziózás. A legnehezebb az talán az volt, hogy a magyar írott sajtó hosszú összetételét átrakjam angol tévés nyelvezetbe, és ezért a szerkesztőknek elég sok rémámot okoztam azzal, hogy vágják szét a mondataimat akár hatba.
2: És milyen volt megtanulni a nyelvet, a nyelvről mit tudsz mondani?
3: A kínai szerintem olyan, hogy az elején az ember az írásról azt mondja, hogy minthogyha festményeket akarna memorizálni, a vonásokat, azok hosszúságát, irányát, számát, ezeket mind meg akarja tanulni, emellé jönnek a tónusok a nyelvben, nagyon hasonlóak a hangzások, úgyhogy ez is rátesz egy nehézségi fokozatot, és utána szépen lassan átalakul, ez is egy nyelvé, ami először furcsának tűnik, hogy a karakterek most már mintha betűk lennének, és így szépen lassan kezdi beszélni az ember, nem viccből a világ egyik legnehezebb nyelve, és rengeteg gyakorlat kell ahhoz, hogy az ember belejöjjön. Én az elején 10 órákat ültem a könyvtárba, ma pedig azért még mindig naponta próbálom a gyakorlataimat elvégezni.
2: Mondanál egy mondatot kínaiul, és lefordítod?
3: Huanying nimen lai Taiwan. Ez azt jelenti, hogy szeretettel várlak titeket Taiwanon.
2: Milyen szokásokat ismertél meg, milyen értékrendekkel találkoztál, és mi az az értékrend mondjuk, amit így magaddal hoztál?
3: A legkedvencebb tradícióm az a holdúj év, és ilyenkor a családok, barátok összeülnek, és hatalmas vacsorákat készítenek egymásnak, társasjátékozunk, és csak együtt töltünk időt. Sokszor van tűzijáték, sokszor petárdázunk, csillagszórózunk, és ez a csodás hangulat, ez a közösségi erő, ami benne van ezekben az estékben, az fog meg igazán. Ez a számomra a hozzám legközelebb álló taiwani tradíció, hagyomány.
2: Megkérdezném, hogy mi az, ami legjobban hiányzik most úgy per pillanat?
3: Szerintem legjobban a kínai nyelv gyakorlása anyanyelvi emberekkel. Ez egy picit ilyen nagyon tanulósan hangzik. A gyomrom viszont azt mondja, hogy a hotpot, mert nagyon hiányzik a hotpot varázsa, az, hogy megfőzöm magamnak a húst, és van mellé végtelen fagyi, és hogy a taiwani barátaimmal együnk egy hotpot étteremben.
2: Visszamész mesterizni, mondtad itt az előadásodban. Mik a jövőbeli terveid?
3: A NCCU Egyetem nemzetközi kapcsolatok programjában fogok tanulni, és ezt azért választottam, hogy az újságírás mellé legyen valami szakosodásom, amit majd tudjak bevinni az újságírói munkámba, és valami konkrét szaktudást tudjak felajánlani annak az orgánumnak, ahol majd dolgozni fogok. Hogyha ezt elvégeztem, szívesen dolgozom tovább a tévés szakmába, külkapcsolati szakértői, újságírói pályán valószínűleg.
2: Mit tanácsolnál azoknak, akik épp egy ilyen út előtt állnak?
3: Azt tanácsolnám, hogy ne féljen és merjen lépni, mert az ilyen kalandok ezek fejlődéssel járnak. És persze van olyan ember, aki...
0: Sata Zalánnal a Taiwanon töltött cserediák életről Pilbát Kincső beszélgetett. A következőkben a napáhítata következik.

A mai áhítat címe Utitársak. Mert így parancsolta meg nekünk az Úr. Pogányok világosságává teszlek, hogy üdvösségük légy a föld végső határáig. Apostolok cselekedetei 13. fejezetének 47. verse.

a mai áhítat szerzője, Mrs. Mandy Yatta, amerikai Egyesült Államok beli testvérünk. Amikor a fiam óvodás volt, nagy örömömre megismerkedhettem Michelle-lel, egy másik kisgyermek édesanyjával. Azonnal közel éreztem magamhoz, mintha rokon lelkek lennénk. Teljes munkaidőben dolgozni és közben a szülői feladatokat ellátni nagyon megterhelő volt, de Michelle jelenléte nyugalmat árasztott. Mellette mindig kiegyensúlyozottnak éreztem magam. Egy péntek este meghívott egy gospel koncertre, majd később Isten tiszteletre is. Évek óta nem voltam templomban, de igent mondtam. Bizonyára a Szentlélek munkálkodott bennem. Úgy éreztem, ez a barátság Isten különleges ajándéka. Michelle az én Barnabásom volt, a bátorítóm. Barnabás volt az, aki elment Saulért Tarzuszba, hogy magával vigye a gyorsan gyarapodó antiókiai gyülekezetbe. Utitársak lettek egy missziós úton. Annyira hálás vagyok a hűséges barátokért, akiket Isten utitársnak adott mellém. Szükségem van bátorításra. Kell, hogy lássak példát, mások hogyan élik meg a hitüket. Hálát adok a bátorítómért, és imádkozom, hogy én is bátorító lehessek mások számára. A barátok valóban Isten ajándékai.

imádkozzunk. Atyánk, köszönjük azokat, akik bátorítanak bennünket a hitben. Segíts, hogy mi is a bátorítás magvait vessük mások életébe szavainkkal és tetteinkkel. Ámen.

Bátorító szavaim áldássá válhatnak mások számára. Hangsúlyozza Mrs. Mandy Yatta, amerikai Egyesült Államok beli testvérünk. Ma imádkozzunk a barátainkért.

A napáhítat áthallhatták jó magam tolmácsolásában. Ezzel ébresztő reggeli műsorunk a végéhez ér. Adás a legközelebb 12 órakor várja Önöket Szabó Anita kollégám. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, de továbbra is hallgathatnak minket a www.agnusradio.ro honlapon. Elérhetnek továbbá a 0264 44 19 68-as telefonszámon. Írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy személyesen felkereshetnek a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Csóri Sándor, a magyar író költő gondolatával búcsúzom Önöktől, amely így szól. A mesében minden megtörténhet, ahogy az életben is. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem voltak az elmúlt 2 órában. Ungvári Szentét hallották, békesség Istentől viszont hallásra. Kellemes hétkezdést kívánok!

88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: hírek.
1: Rádiónk hírei először címszavakban. Bizottság méri fel a galaci drónbecsapódás okozta károkat. Juana Csolyuk külügyminiszter üdvözölte James Risch szenátor nyilatkozatát a román légtér orosz megsértéséről. Nehezebb évre számít a romániaiak egyharmada. Premontrei ügy. Nemzetközi fórumokhoz és jogsegélyszolgálatokhoz fordul az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács. Kolozsváron ma esős, felhős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Gyorgy Toderás Galac megyei prefektus szombaton elrendelte a pénteki drónbecsapódás okozta károkat felmérő bizottság felállítását, miután az Országos Katasztrófavédelmi Bizottság gyors segélyt hagyott jóvá az érintett családok számára. A prefektúra közleménye szerint a bizottság az építésügyi felügyelet szakembereiből, valamint a kormányhivatal, a Galac megyei katasztrófavédelem, a megyei tanács és a galaci polgármesteri hivatal képviselőiből áll. A testület felméri az érintett lakásokat, hogy megállapítsa a drónincidensben keletkezett károkat és támogatás összegét. Akár felmérés és jegyzőkönyveket a megyei katasztrófavédelmi bizottsághoz továbbítják, amely eljuttatja a dokumentumokat a munkaügyminisztériumhoz. Az Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök által összehívott Országos Katasztrófavédelmi Bizottság pénteki ülésén arról döntött, hogy 10 000 lejes gyors segélyt kapnak azok a családok vagy egyedül élő személyek, akiknek a lakása 25%-ánál kisebb mértékben rongálódott meg. Míg a 25%-nál nagyobb mértékben károsodott lakások tulajdonosainak pedig 25 000 lejt folyósítanak. Juana Csolyuk külügyminiszter tegnap a Facebook oldalán üdvözölte az amerikai szenátus külügyi bizottság elnökének nyilatkozatát a román légtér orosz megsértéséről, hangsúlyozva, hogy James Risch határozottan megerősítette a szövetséges légtér védelmiért viselt közös felelősség jelentőségét. Felidézte, hogy a tavaly őszi washingtoni találkozójukon a két ország védelmi és gazdasági együttműködésére összpontosítottak. James Risch pedig Románia állandó párbeszéd partnere, aki jól ismeri a térséget és a román-amerikai stratégiai partnerséget. James Risch, republikánus szenátor elítélte szombaton Oroszországot, amiért felelőtlenül megsértette Románia légterét, és megerősítette, hogy az Egyesült Államok Románia és a NATO szövetségesei mellett áll a Galacon történt súlyos incidens után. Az anyagi bizonytalanság közepette egyre inkább felértékelődnek az emberi kapcsolatok. Egy friss felmérés szerint a romániaiak közel harmada attól tart, hogy a 2026-os év még a tavalyinál is nagyobb kihívásokat hoz. A növekvő pénzügyi stressz elől pedig a többség a családi fészekben és a baráti beszélgetésekben menekül. Az AH Moments piackutató cég közvélemény kutatásának tegnap közzétett eredményei szerint a lakosság egyre óvatosabban bánik a pénzével, visszafogja fogyasztását, és egyre gyakrabban a családban, illetve a magánéletben keres érzelmi biztonságot, írja az Agile Press. A vizsgálat arra is rámutat, hogy 2025-öt sokan az elmúlt 5 év legnehezebb évének tartják. A legnagyobb aggodalmat továbbra is az alapvető termékek, a közüzemi szolgáltatások és az üzemanyagárak drágulása okozza. Az üzemanyagárak miatti aggodalom egy év alatt 13%-ponttal nőtt, és már a válaszadók 58%-át érinti. A felmérés szerint a romániaiak nem mondanak le teljesen a fogyasztásról, de inkább olcsóbb termékeket választanak, vagy ritkábban vásárolnak. A család és az egészség maradt a legfőbb boldogságforrás. A válaszadók 44%-a pedig azt mondta, hogy pénzügyi stressz esetén a családi és baráti kapcsolatokba menekül. A kutatásból az is kiderül, hogy a romániaiak az utazások elmaradását és jövedelmük stagnálását bánták leginkább.

0: Igen, 2025-ben. Ugyanakkor 2026 első hónapjaiban enyhén javult az életminőség szubjektív megítélése. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács országos elnöksége megdöbbenéssel és mély felháborodással szemléli a nagyváradi Premontrai Rendház körül kialakult helyzetet, és azon lesz, hogy a nemzetközi fórumok és jogsegélyszolgálatok tájékoztatásával és bevonásával gátot szabjon az egyház és magyar ellenes eseményeknek, írta a szombati közleményében a civil szervezet. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács közleményében emlékeztetett arra, hogy Fejes Rudolf Anzelm apát a Váradhegy fogi premontrai prépottság előjárója kilakoltatásakor. A román hatóságok május 27-én hajnalban áttörték a rendháznak az egykori premontrai gimnázium felőli falát, és behatoltak az elfoglalni kívánt épületrészbe. A szokatlanul brutális eljárás tovább súlyosbítja, hogy a bíróságig végrehajtó nem küldött értesítést a kilakoltatásról, hogy az apát ne tudja időben értesíteni az őt támogató híveket, hangsúlyozták. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács országos elnöksége elfogadhatatlannak tartja a legsötétebb diktatúrákat, és azok módszereit idéző minden európai normával és eljárásrenddel ellentétes erőszakos épületfoglalást, és osztja Tőkés Lászlónak, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökének korábban már ismertetett álláspontját, miszerint a kialakult helyzet egyetlen megnyugtató megoldási lehetősége az lenne, ha a Premontrai Rendházzal és a templommal egybeépült főgimnáziumot visszaszolgáltatnák jogos tulajdonosának, fogalmaztak a közleményben. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 50 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések értelmében ma esős, szeles időre lehet számítani. A nap csúcs hőmérséklete 19 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agepressz hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgesk.com előrejelzése alapján készült el. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a kolozsvári Érisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Istenben bízom, akinek ígéjét dicsérem, az Úrban, akinek ígéjét dicsérem. Zsoltárok könyvéből az 56. Zsoltár 11. verse.

0: az íge testélet közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János evangéliumából az első rész 14. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
3: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
4: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Grimm mesék is a templom puritán szépsége.
6: Hát azt el kell mondjam, hogy mi már elég öregek vagyunk. A múlt rendszerben voltunk gyerekek, jártunk iskolába, és abban az időben én nem kaptam vallásos nevelést, megkereszteltek ugyan, de nem voltunk templomba járó emberek. A nagyszüleim viszont igen, és a templomhoz kötődő első emlékeim, mivel elemi iskoláimat Szent Györgyön végeztem, és Árkosról ingáztam, nagymamámnál laktam, aki egy templomba járó református asszony volt.
5: Mit kezdjünk a gyermekek legnehezebb kérdéseivel?
7: Az Istennel való kapcsolat, a róla való beszélgetés, az nálunk ugye elég egy hétköznapi téma, hogy így mondjam. Tehát akár abból kifolyólag is, hogy ugye én magam is, meg a férjem is, mind a ketten lelkészek vagyunk. A gyülekezeti élet azért valamennyire, a gyülekezeti életet valamennyire a gyerekek is látják. Én tanítok is iskolába, tehát oda is mindig készülök. Tehát valahol ezek ilyen természetes dolgok.
5: Fantázia, jubileumok és landmuzsika a csíkszeredai régi zenefesztiválon.
8: Te három olyan évforduló van a zenei világban, ami három olyan egyéniség, akinek a neve a landhoz kötődik, és a tevékenysége. Hát kezdeném a Lantos Sebestyén, tehát Tinódi Sebestyén, ma a Lantos nevet az később kapta, így is emlegetik, hogy Tinódi Lantos Sebestyén. 470 éve született Bakfark Bálint, aki amúgy brassói születésű, egy virtuóz lantjátékos volt, hát úgy kell elképzelnünk, mint egy, most egy ilyen zongora művész sztárt, akit hívnak mindenhova, nagyvilágban is ismeretes volt Bakfark Bálint. Ő halálának 450. éve, és John Dowland, egy angol zeneszerző, és lantos szintén, neki a halálának 400. évfordulója, tehát olyan három évforduló van, amelyik kettő az Erdélyhez kötődik, pontosabban magyar és erdély és angol, de mind a háromnak a fő hangszere a lant volt.
5: Ezekkel a témákkal várjuk önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Erdély. A Hitmorzsák eheti vendége Müller Csaba műépítész, tervező, aki gyermekkorának templomi emlékein, a Grimm mesék világán is az orgona hangján keresztül mesél hitről és lelkiépítkezésről. A beszélgetésben felidézi, milyen volt a hitet megélni a kommunista rendszer idején, illetve hogy hogyan váltak meghatározóvá számára nagymamája templomi emlékei. Szó esik továbbá arról is, miért tartja ma különösen fontosnak, hogy a fiatalok megbecsüljék a hit és a vallás szabad megélésének lehetőségét. A riporter Pilbák Kincső.
9: Köszöntjük következő vendégünket, Müller Csaba műépítészt, tervezőt. Mi a legelső gyerekkori emléke, ami Istenhez, a hithez kapcsolódik? Legyen ez egy templomképe, egy felolvasott bibliai történet, egy igevers esetleg, amire vissza tud emlékezni?
6: Hát azt el kell mondjam, hogy mi már elég öregek vagyunk a múlt rendszerben, voltunk gyerekek, jártunk iskolába, és abban az időben én nem kaptam vallásos nevelést, megkereszteltek ugyan, de nem voltunk templomba járó emberek. A nagyszüleim viszont igen, és a templomhoz kötődő első emlékeim, mivel elemi iskoláimat Szentgyörgyön végeztem, és Árkosról ingáztam, nagymamámnál laktam, aki egy templomba járó református asszony volt, és nagyon gyakran elvitt a templomba. Nem volt ebben semmi kötelezettség, tehát hogyha kedvem volt, akkor mentem, hogyha nem volt kedvem, akkor nem, tehát nagyjából rám volt bízva. Viszont a nagymamám iránt érzett szeretetem miatt elég gyakran vele tartottam. És a templom az egy magaslaton van, a református templom, tehát egy cintteren veszi körül egy fal, egy kapun kell bemenni, és lépcsőn haladtunk felfele a templom felé. Bent az a hangulat, egy református templomnak a puritán szépsége, fehér falak, és az a hang, az az átélés, ami jellemezte a tiszteletesnek a prédikációját. Ez minden értelmen felül hatott az én gyermeki lelkemre. Nem is biztos, hogy értettem mindent, amit mondott. De ahogy mondta, ez az átélés, ez teljesen más volt, és lelkileg sokkal közelebb volt, mint amit mondjuk az akkori rendszerben, kommunista rendszer, materialista, alapfelfogású rendszerben az iskolában lehetett tapasztalni. Ugyanakkor nagymamámnak az a tisztelete, vagy viszonyulása ehhez az egész a valláshoz, meg mindenhez, ahogy amilyen elismeréssel vagy csodálattal beszélt, még a tiszteletes családjáról is mindig mi történt vele. Tehát ezek mind hatással voltak, és tulajdonképpen csirái voltak annak a hitnek, amire jutottam mostanig ezzel kapcsolatban.
9: És nem tudom, hogy voltak akkoriban a vallásórák, vagy voltak-e, mennyire voltak, de ha

0: minden megalapozza ezt. Ilyenek például rám nagy hatással voltak a mesék, a Grimm mesék, amik ugye egy, még talán egy kereszténység előtti hitből származnak, de ugyanakkor megvannak benne azok a sajátosságok, amik elindítják a gyerek képzelő erejét, és abba az irányba terelik, hogy a körülötte tapasztalható, látható világ fölött egy sokkal komplexebb világ van, bölcsesség van, és ami alapja annak, hogy utána az értelmével is e felé tudjon haladni. Hát azt mondhatnám, hogy ezek a mesében megjelenő tündérektől elkezdve angyalokig, ördögig, tehát mindezek a valóság feletti dolgok hatással voltak, és ezekre emlékszem. Vagy akkor, amikor mégis eljutottunk, vagy elmentünk ilyen különleges ünnepi alkalmakkor a templomba, akkor mivel az egyik szülőm katolikus, a másik református, tehát többnyire katolikus templomba jártam annak idején, vagy vittek el, illetve hát nagyon pici gyerekkoromban inkább katolikus, aztán miután nagymamámnál laktam, akkor inkább református, úgyhogy mindkét templomi hangulatot megtapasztaltam. Hát ott, ami meghatott például egy katolikus templomban, az a különleges intonáció, különleges hangulat, és hát mindkét templomban az éneklés, az orgona szó, ez az, ami nagyon megható volt.
1: Fel tud-e idézni valamiféle bibliai történetet vagy mondatot, ami így gyermekként még akár mesének tűnt, de iránytűvé vált az életében, a személyes életében vagy a munkássága terén?
0: Hát az egész szenvedés történet biztos szenvedés története, de persze nem gyerekkoromhoz kötődik, hanem a későbbi, már felnőtt koromban. Hát a legmeghatóbb történet, hogyha így átélem az egész folyamatot, ezeket a stációkat beleélem magam, akkor legmegrázóbb Krisztus szavai, utolsó szavai, amikor teljesen emberré lett. Hát ez az egész létünknek a legdrámaibb pillanata, hogy mindenkinek az életében be fog következni egy ilyen. Na de hát nem ez a vége a történetnek.
1: És ha beülhetne ma az iskolapadba a tizenévesek közé, akkor mit mondana, hogy miért figyeljenek vallás órán? Akár tekintettel arra, amit ön fiatalként ezzel kapcsolatban átélt.
0: Azt kellene mondanom ezeknek a gyerekeknek, hogy ezt a lehetőséget, hogy megadatik, tehát tudva azt, mivel átéltük azt az időszakot, amikor ez egy nem kívánt dolog volt, amikor ezt mindenképpen szerették volna, hogyha elfelejtik az emberek, túllépnek ezen, mindent megtettek ilyen értelemben. Ezzel szemben most lehetőségük van a Bibliát megismerni. Lehetőségük van egy erre a célra gyönyörűen évszázadokon keresztül felépített építményben, közösségben megélni ezt, és ezt gyakorolni. Hát ez egy olyan lehetőség, amit igazán csak azt tud értékelni, aki vagy élt olyan időszakokban, amikor ez nem így volt, vagy látja azt, hogy mi történik olyan helyeken, tőlünk sokkal nyugatabbra, ahol gótikus templomokat bontanak le, dozerelnek le, mert már az emberek nem tartják fontosnak, vagy átalakítják. Tehát azt mondanám nekik, hogy ezt nagyon meg kéne becsülni, hogy erre lehetőségük van.
2: Az elmúlt percekben Müller Csaba műépítész, tervező volt vendégünk.

0: Kárpátalja. Mai beszélgetésünkben Szemere Judittal, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkész nőjével, három gyermek édesanyjával járjuk körül a gyermekek legnehezebb kérdéseit. Szó lesz arról, hogyan látják a gyermekek Istent, milyen kérdéseket tesznek fel hitről, mennyországról vagy éppen a veszteségekről, és arról is, milyen kihívásokkal találkozik egy hitoktató az iskolában. Beszélgetünk a gyász feldolgozásáról, a háború okozta bizonytalanságról, valamint arról, hogyan lehet az imádság valódi, őszinte beszélgetés Istennel, gyermeknek és felnőttnek egyaránt.
1: Egy lelkésznő, három gyermek édesanyja. Én úgy gondolom, hogy talán valamikor, egy olyan napon, amikor nem is számított rá, lehet, hogy kapott egy olyan kérdést az egyik gyermekétől, hogy kicsoda Isten? Hol van Isten? Vannak ilyen kérdések a gyermekek részéről, amelyekkel még talán sokszor mi sem tudunk mit kezdeni és válaszolni rá?
2: Az Istennel való kapcsolat, róla való beszélgetés az nálunk ugye elég egy hétköznapi téma, hogy így mondjam. Tehát akár abból kifolyólag is, hogy ugye én magam is, meg a férjem is, mind a ketten lelkészek vagyunk. A gyülekezeti élet azért valamennyire, a gyülekezeti életet valamennyire a gyerekek is látják. Én tanítok is iskolába, tehát oda is mindig készülök. Tehát valahol ezek ilyen természetes dolgok. És sokszor inkább olyan kérdésekkel találkozom a gyerekek részéről, ami talán ilyen általános a gyerekeknél, tehát hogy hallja, hogy az Isten milyen hatalmas, de hogy akkor azt hogy kell elképzelni, nagyobb, mint ez a ház, vagy mihez viszonyítva nagy, vagy mit jelent az, hogy hatalmas, mert nyilván ő még ilyen fizikai dolgokba gondolkodik, vagy valóban, hogy hol van a mennyország, akkor azzal most mit kell kezdeni. Épp a napokban ilyen naprendszerrel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozott a legnagyobb gyerekem, és kérdezte, hogy és akkor az űr az végtelen? Hát mondom, igazából ezt nem sok mindenki tudja, hogy meddig van az űr, és egyébként is mondom, hogy ha vége lenne, akkor mi lenne utána? És neki olyan természetes volt, hát ott a mennyország. Úgyhogy vannak olyan kérdéseik, amik a maguk gyermeki gondolkodásából fakadnak, de van egy természetes kapcsolatuk a maguk módján az Istennel.
1: Mit tapasztal az iskolákban, akár egy-egy hittanóra

0: keretein belül? Milyen kérések foglalkoztatnak egy olyan gyermeket, aki talán otthon keveset hall Istenről, ahol nem természetes, hogy ott van a mindennapokban Isten jelenléte?
1: Valóban teljesen másként állnak hozzá, sokkal távolibbnak látom tőlük eleve ezeket a dolgokat. A kicsiknél sokkal inkább ezek történetek, amiket talán már sokszor hallott és úgy megtanul, de kevésbé az övé maga a történet. Még akár nagyobb kiskamaszoknál is nem látom azt, hogy például tudnának imádkozni, vagy el tudja képzelni, hogy lehet olyat, hogy most én imádkozok is, és én mondom el a gondolataimat. Tehát, hogy ez nekik annyira idegen az életterüktől, és ezért szerintem nehezebben tudnak kapcsolódni. Tehát valahol ez az, ami teljesen másként működik. A gyermeki kérdések azok megvannak ott is, a kamaszoknál ott már egy kicsit másképp, ott már inkább kételkedve, de ott is megvannak ezek a korosztályra jellemző kérdések. De azért néha tapasztalom azt, hogy úgy elgondolkodnak, vagy úgy valóban olyan kérdésük van, hogy tudom, akkor hogyan különböztetjük meg azt, hogy szól hozzám az Isten valakin keresztül, vagy csak egyszerűen valaki beszél. Tehát látszik, hogy van egy-egy téma, ami megérinti őket, egy-egy kérdés, amit közel tudnak a saját életükhöz tenni, de amivel nekem nehézségem van, hogy nagyon keveset tudok azokról a gyerekekről, akikkel az iskolába találkozom. Én általában olyan gyerekeket tanítok, akik hátrányos helyzetűek, vagy nagyon sok közöttük a hátrányos helyzetű, és nagyon kusza háttérrel érkeznek, de mégis nem tudom azt, hogy mi az a téma, ami valóban közel hozhatná hozzá ezt az egész Isten kérdést, úgyhogy hát mindenről kell nekik beszélni.
0: Ez nehéz feladat, hogy egy 45 perces óra alatt valahogy próbáljuk megmutatni egy olyan gyermeknek, aki nem ebben él, nem a mindennapi része, nem jár lehet templomba se, akár ünnepekkor sem, de mégis valahogy mi hintsük el, vessük el a magot a magvetés évében bennük, hogy mennyire lehet ezt megvalósítani egy-egy ittanóra keretein belül.
1: Én általában azt tapasztalom, hogy a 45 perces semmire nem elég. Egyrészt azért, mert akármilyen gyerekekkel foglalkoztam eddig, úgy érzem, hogy tehát akár egy rendezett háttérből érkező gyermekről, kamaszról, fiatalról van szó, akár egy nehezebb sorsú gyermekről van szó, nagyon szükségük van arra, hogy odafigyeljünk az ő életükre, az ő dolgaikra. És egy olyan Istent akarunk nekik bemutatni, akiről azt valljuk, hogy az Isten szeret, az Istent érdekli az, hogy mi van veled, hogy érdekli a te életed, hogy gondja van rád. Ezt nem lehet úgy bemutatni, hogyha én magam nem ezt képviselem. Na most, ha szeretnék mindenkivel egy kicsit foglalkozni, vagy meghallgatni, hogy neki most mi fontos, akkor annak az a 45 perc ez nagyon kevés erre. És hogy ebbe legyen még az, hogy valóban a konkrétan egy igei történet vagy egy égei tanítással foglalkozunk. Ez nagyon kevés rá a lehetőség, és talán nem is szabad ezt úgy magunkra venni, ezt a terhet. Mert ha ebbe belegondolok, hogy ennyi idő alatt én mennyi mindent szeretnék, meg mennyi mindent kellene megtanítani, megmutatni, megismertetni velük, az egy olyan terhet ró az emberre, amit nem biztos, hogy el lehet hordozni, hanem valóban úgy tekinteni rá, hogy a magvetésnek a feladata az enyém is. Elmondani a legjobb tudásom szerint, hitelesnek lenni, amennyire csak adott pillanatban én saját élethelyzetemtől is függően képes vagyok rá, és többit odavinni az Isten elé, hogy akkor most már ezzel a maggal, Uram, te kezdj valamit, mert ez az, ami tőlem telik. De nagyon sokszor rengeteg idő azzal megy el valóban, hogy tehát az öleli fel az időt, hogy foglalkozni velük, mint egyénekkel, mint egy gyerekkel, akivel talán keveset foglalkoznak, vagy nem hallgatják meg, vagy van egy olyan plusz az én oktatásomban, hogy tőlem nem tartanak olyan értelemben, hogy nem várnak tőlem jegyet, nem kell annyira elszámolniuk én felém, és ezért sokszor jobban tudnak nyitni. Nyilván van ennek egy hátránya is, mert sokkal nehezebb fegyelmezni ilyen csoportokba, de talán jobban tudnak nyitni, ezért tehát sokkal őszintébbek tudnak lenni. És ezt tapasztalom akár a kicsi gyerekeknél is, de akár egészen a kamaszoknál is, hogy úgy néha meglepődöm, hogy olyan dolgokat mernek elmondani, akár egymásnak, de az én jelenlétemben, amire azt gondolnám, hogy hát én kamaszként nem biztos, hogy elmertem volna mondani, hanem hát inkább megtartottam volna magamnak.
0: Említette azt, hogy érezzék azt, hogy ők fontosak Istennek, meg ugye, hogy én hol vagyok Istennél, és mi történik akkor, amikor egy gyermek elveszít valakit, és feltesz egy olyan kérdést, hogy hát akkor mégse vagyok fontos neki? Tehát a gyászban ott lenni mellette, és elmagyarázni neki, hogy ott a halál, és elvesztünk valakit, de ő utána örökké él, akár a mennyországban, hogy hogyan tudjuk ezt jól elmondani egy gyermeknek, amikor mondjuk veszteség éri, és felmerül benne az a kérdés, hogy de miért? Miért van halál, amikor ott van nekünk Isten? Hogy engedheti meg?
1: Ezeket a kérdéseket szerintem felnőttként is sokan felteszik, és adott helyzetben nagyon nehéz mondani bármit is, vagy foglalkozni bármivel, mert akkor ott van annak a gyermeknek a gyászfájdalma, az elvesztés fájdalma, egy dű, egy bármi. Sokkal jobban tennénk, hogyha ezekkel a kérdésekkel foglalkoznánk, akkor, amikor nem aktuális az ő életében. Tehát nem akkor foglalkozni mondjuk a halál kérdésével egy gyermek életében, amikor elveszít valakit, hanem a mindennapokban. Nyilván nem ez lesz a mindennapi téma, de hogy ez legyen az életnek egy természetes velejárója, egy természetes része, hogy igen, van halál ebben a világban, ebben a bűnös világban. Nem ez volt az eredeti terv, de az ember választása az ezt hozza maga után. És hogyha egy gyermeknek természetes az, hogy van ilyen. És itt nagyon sokszor tudom megint a saját gyerekeinket, de úgy gondolom, hogy nagyon sok lelkész családban ez ugyanígy van. Nekik természetes, mert megkérdezi, hogy is apa hol van, apa elment temetni. És neki természetes dolog az, hogy időről időre el kell menni temetni, mert valaki meghalt. És miért halt meg? Hát idős volt, beteg volt, mit tudom én, baleset érte. És számára természetes az, hogy akkor meghal. És akár az is, hogy úgy felteszi a kérdést, hogy és akkor mama is meg fog halni, vagy nyilván előbb az időseket hozza sorba, mert ők már legalább idősek, de felteszi ezt a kérdést is, hogy de akkor te is meg fogsz halni, meg én is meg fogok halni. És akkor bizonyságot tenni arról, hogy igen, ez valószínűleg így fog történni, ha csak hamarabb vissza nem jön Krisztus, de hogy ez nem feltétlenül egy tragédia, mert majd az Isten országában úgymond megvárjuk egymást, és akkor lesz egy viszontlátás, lesz egy találkozás, tehát hogy ez nem egy örökre szóló elválás. És hogyha így tekint egy gyerek akár a halál kérdésére, akkor amikor ez még nem érinti őt, akkor szerintem sokkal könnyebb emlékeztetni és bátorítani őt akkor, amikor már ez valóság lesz az életében. És akkor is meg kell hagynia, hogy egy agyász az végig menjen. Tehát ez akkor is veszteség, egy keresztény embernek is veszteség nyilvánvalóan. És meg kell tanulni anélkül a szerettünk nélkül élni, és egy gyermeknek is ezt meg kell tanulni. De szerintem a legrosszabb dolog, amit tudunk tenni, az, hogy ezt tabuként kezeljük. Akár akkor is, hogyha egy távolabbi valaki hunyt el a családba is, hogy ne is tudjon róla a gyerek, ne is halljon felőre, ne is lássa, a magunk érzéseit is eltakarjuk előle, és akkor valóban sokként éri, hogyha történik valami, hogy erről eddig még soha nem hallottam, soha nem láttam. Tehát ez is egy olyan téma, amit fel kell venni a mindennapok témái közé, és nem tabuként kezelni.
0: És most a mindennapi témák között ott van az, hogy 4 éve tart egy háború, amiben élünk. Hogyan válaszolhatunk arra a kérdésére egy gyermeknek, hogy miért engedi meg Isten, hogy háború legyen? Ezt szerintem mindenkinek feltette már a gyermeke ezt, aki kistenfélő és hiszi az Istent, hogy de akkor miért van háború?
1: Valóban nagyon nehéz kérdések ezek. A Szentírásban is találkozunk háborúkkal, és nagyon soknak más-más az oka, másért történik meg. Én nem tudom, számomra nem az a kérdés, hogy miért engedi meg Isten, mert szerintem ez nagyon sokszor emberek döntése, és az Isten nem bábjátékos, és nem bábuként mozgatja az embereket akaratuk ellenére, hanem ad lehetőséget. Azt mondja az ige, elédettem az életet, és a jót, a halált és a rosszat, választ az életet. Ennek ellenére az ember úgy dönt, hogy én a halált és a rosszat választom. És aztán ennek a következményeit hordozzuk egész életünkbe, akár ennek a konkrét háborúval kapcsolatban, akár azzal, hogy maga a viszály, maga a háború úgy általánosságban az emberi bűnnek a következménye. Így döntött az ember már ott Ádámnál és Évánál, és aztán folyamatosan választja az élet helyett a halált. És azt gondolom, hogy nem fair az Isten számon kérni azért, amit az ember döntött. Lehet, hogy azt mondom, hogy de nem én döntöttem erről a háborúról. Hát erről a háborúról nem én döntöttem. De ha megvizsgálom az életemet, akkor hány viszályban én döntök, és választom a halált. És választom azt, hogy konfliktusom van, választom azt, hogy viszályba kerülök valakivel, rosszat választom. Nem vonhatom felelősségre az Istent, nem vonhatok felelősségre senki mást az én magam döntéseiért, hanem egy gyermek kérdésére is talán azt hangsúlyoznám, hogy ennek ellenére az Istennel lehet kapcsolatban lenni. Nem mondja azt az Isten a mi sorozatos rossz döntésünkre, hogy na jó, akkor hagyjuk ezt az egészet. Hanem ennek ellenére jön és meg akar szólítani, hogy akár élek, akár halok, az ő tulajdona legyek. Hogy vele kapcsolatban legyek. Akkor is, hogyha valaki elveszít valakit, vagy a saját életét veszíti el, ott lehessen az Istennél. Tehát minden rossz döntésében az embernek az Isten meg akarja szólítani. És ez egy csodálatos dolog szerintem, hogy minden nehézségemben, akár én döntöttem közvetlenül róla, akár úgy érzem, hogy a fejem fölött hoztak döntéseket, az Isten nem hagy el. És én talán ezt hangsúlyoznám a gyermeknek is, hogy abban a helyzetben, amiben ő most van, tud az Istenhez fordulni.
0: És hogyan fordulhat Istenhez? Mit tanácsolna azoknak a szülőknek, akik talán mondhatjuk, hogy tapasztalatlanok, vagy nem tudják, hogy hogyan tanítsák meg jól imádkozni a gyermekeiket? Mert másképp imádkozik egy felnőtt, másképp egy gyermek. Hogyan tudhatjuk jól megtanítani imádkozni a gyermeket, hogy valóban bármikor, bármilyen élethelyzetben ő Istenhez tudjon fordulni? Mit tanácsol egy szülőnek, akár egy kezdőszülőnek?
1: Érdekes kérdés. Előbb talán végig kellene gondolni, hogy mit is jelent az imádság. Hogy az imádság beszélgetés, az imádság kapcsolat. Hogyan ülök le beszélgetni a gyermekemmel? Hogyan ülök le beszélgetni a házastársammal, a bizalmas barátommal? Valahol ezt kellene átvinni az imádságban is, vagy valahol egy ilyen beszélgetésnek elképzelni, nem egy kívánságlistának. Ha leülök a bizalmas barátommal, és meg akarom vele beszélni a mindennapi ügyeimet, akkor nem azt kezdem el sorolni, hogy mit hozzál nekem, vagy mit adjál nekem, hanem valóban elmondom azt, ami bennem van. Egy gyermeknek szerintem nagyon fontos, hogy arra is rávilágítsunk, hogy gondoljuk végig akár a mai napot, hogy mennyi minden volt benne, mennyi minden jó volt benne, és ezt tételesen fel lehet sorolni, hogy ez volt benne, az volt benne, meg lehet beszélni akár egy imádság előtt. Nálunk sokáig ez volt gyakorlat, és nagyon sokszor most is ez gyakorlat. Nem mindig szeretnének maguk imádkozni a gyermekeink, hanem inkább megbeszéljük előtte, hogy mi az, amiért ő hálás, mi az, amit látja, hogy ez jó volt, megbeszéljük, hogy mi az, ami nem volt jó, mi az, amikor vitatkoztunk valamin, amikor valami konfliktus volt, és hogy akkor ezeket előbb megbeszéljük egymás között, és aztán mi magunk imádkozunk felnőttek, hangosan, velük együtt, de mi vagyunk azok, akik megfogalmazzuk ezt imádságban. A bocsánatkérést, a vezetésnek a kérését, hogy mi látjuk, hogy ez nem jól sikerült, akkor vezessen az Isten abban, hogy majd holnap esetleg valahogy másképp döntsünk, másképp legyen. Szerintem jó, hogyha előbb egy mindennapi beszélgetésben tudják megfogalmazni, és utána valahol rá éreznek arra, hogy maga az imádság sem feltétlenül más, mint egy beszélgetés, mint egy mindennapi beszélgetés. Tehát ugyanúgy megfogalmazhatom. És nem probléma az, hogyha az imádságomban nem sikerül befejezni egy mondatot, nem az számít, hogy mennyire szépen fogalmazom meg, vagy hogy nincs-e benne szóismétlés, tehát ez nem egy nyelvtan dolgozat, ez egy imádság, és amikor valóban az ember a legbelsőbb dolgairól beszél, akkor néha esetlenül sikerül megfogalmazni, de ez nem számít egy imádságnál. De ezt felnőttként is nagyon nehéz szerintem, aki nincsen még benne ebbe, hogy úgy leüljön, időt hagyjon magának arra, hogy végig gondolja, és valóban el tudja mondani a legbelsőbb dolgait is, és megérez az, hogy ennek van értelme. Van értelme, és elhiggye azt, hogy az Isten tud válaszolni. A gyerekeknél szerintem még egy nagyon kulcsfontosságú dolog tud lenni. Nagyon sok gyereknek az életében van olyan időszak, amikor fél valamitől. Sokszor meg se tudja fogalmazni, vagy akár egy rossz álom miatt, vagy egyszerűen, mert sötét van, ilyen hétköznapi dolgokban, és azt mondani annak a gyermeknek, hogy lehet ilyenkor imádkozni. És amikor egy gyermek megtapasztalja azt, hogy csak azért, mert ő imádkozni kezd, kevésbé fog félni, mert elhiszi azt, hogy érdemes ezt megpróbálni. Megjelenik az a nagyon pici hit, hogy lehet, hogy ennek van értelme. És az Isten felel arra nagyon pici hitre, és meg tud nyugodni. És nem biztos, hogy minden úgy lesz, ahogy ő akarja. Mert ez nem egy automata. Ezt is nagyon sokszor még felnőttnek is nehéz megtanulni, hogy nem kívánságlistát tudok adni az Istennek, hanem ahogy a mi atyánkba is elmondjuk, a te akaratod legyen meg. Én elmondhatom azt, hogy mit szeretnék, elmondhatom azt, hogy miért szeretném, és kérhetem az Isten vezetését, hogy ha nem úgy lesz, akkor mutassa meg az utat, hogy hogyan. De hogy ez egy bizalmi kapcsolatban egy bizalmi beszélgetés kell legyen.
0: Az elmúlt percekben Szemere Judittal, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkésznőjével beszélgettünk. Erdély. Fantázia, jubileumok és landmuzsika a Csíkszeredai Régi Zenefesztiválon. A programsorozat központi szereplője idén a land, az a hangszer, amely mindhárom alkotópályáját és művészetét összeköti. Ezt az irányt erősíti a fesztivál mottója is, fantázia. Az idejév különösen fontos a régi zene világában, hiszen több jelentős évforduló kapcsolódik a reneszánsz meghatározó alakjaihoz. A fesztivál ennek jegyében Tinódi Lantos Sebestyén, Bakfark Bálint és John Loveland életműve előtt tiszteleg. A részletes programról Filip Ignáccal, a fesztivál művészeti vezetőjével beszélgettünk, a riporter Ungvári Szende.
2: Idén mikorra szervezik meg pontosan a Csíkszeredai Régi Zenefesztivált?
3: Tehát július 5-e már érkeznek, de az első koncert az csak 6-án lesz, hétfőn, tehát júli 6 és 12.
2: Olvastam, hogy a land kerül az idei fesztivál középpontjában. Ez pontosan miért van?
3: Hát három olyan évforduló van a zenei világban, ami három olyan egyéniség, akinek a neve a landhoz kötődik, és a tevékenysége. Hát kezdem én ma a Lantos Sebestyén, tehát Tinódi Sebestyén, ma a Lantos nevet az később kapta, így is emlegetik, hogy Tinódi Lantos Sebestyén. 470 éve született Bakfark Bálint, aki amúgy brassói születésű, egy virtuóz lantjátékos volt, hát úgy kell elképzelnünk, mint egy, most egy ilyen zongora művésztárt, akit hívnak mindenhova, nagyvilágban is ismeretes volt Bakfark Bálint. Ő halálának 450. éve, és John Dowland, egy angol zeneszerző, és Lantos szintén, neki a halálának 400. évfordulója, tehát olyan három évforduló van, amelyik kettő az Erdélyhez kötődik, pontosabban magyar és erdély és angol, de mind a háromnak a fő hangszere a land volt. És akkor ezért már azt mondtuk, hogy ez akkor legyen egy ilyen land központú fesztivál, és a szlogenje a fesztiválnak a Fantasia, fantázia, mert a lantos irodalomban nagyon gyakran találjuk ezt a tétel megjelölést, hogy fantázia, egy olyan tétel, egy olyan mű, amely nem ragaszkodik a formákhoz, a bevett szokásos formákhoz, hanem úgy szabadabban kezeli ezt a formát. És akkor ez így együtt adja a fesztiválnak az alapötletét és a fő témáját.
2: A fesztivál programjának melyek a legkiemelkedőbb eseményei és koncertjei?
3: Kezdem inkább a Barozda együttes, amelyiknek a fesztivál létét is köszönhetjük, mert az első fesztivált a Csíkszeredai Barozda, akkor még a régi zenét játszott a KN együttes, majd később Barozda együttes lett. Hát nekik az 50. évfordulójuk, és 1980-ban volt az első régi zenefesztivál, majd 86-ban ők el kellett hagyják az országot, mert 86-ban a hatóságok betiltották a fesztivált. Már meg volt szervezve 86-ban a fesztivál, amikor utolsó pillanatban a hatóságok lefújták, és felszólították a tagokat, kaptak, ha jól tudom, 48 órát, hogy el kellett hagyják az országot, tehát ilyen számüzetésbe kényszerültek, és középpontban lesznek. Lesz egy olyan is, hogy amikor egy kerekasztal beszélgetés velük, ahol muzsikálni is fognak, és lesz egy koncert velük. Akkor a más, ez 50-es, hát mondanám most a Kódex együttest, amelynek én vagyok a vezetője, lehet, hogy egy kicsit magam felé hajlik a kezem, hogy 30 éves a Kódex régi zene együttes, és fogunk játszani egy ilyen régi zene és népzene párhuzamok áthallásos műsort. Akkor mondanám akár a két legnagyobb meghívottunk, a Tessa Ross énekes és Peter Croton és Dowland, ezek svájci műsorral fognak fellépni, ének és lant. Akkor még a Barok Fesztivál zenekar az mindig egy nagyobb rendezvény. Itt is van két nagyobb meghívottunk, Miraglo Deanu, Belgiumból, egy Romániából elkerült, valamikor együtt is muzsikáltunk, most már a legnagyobb zenészekkel muzsikál együtt, tehát az élvonalban van világszinten is. És az énekes, akit ő hívott meg, szintén az egyik legjobb énekes, Tomás Dollier, és a zenekar kíséretével egy gyönyörű műsor lesz. Ez, ahogy szokott lenni a Barok Fesztivál zenekar, ez mindig pénteken. Akkor ezen kívül hát a Tinódi kapcsán pedig Csőszlumen István és Fehér Árpád, lesz egy ilyen énekmondásos este. Akkor hát Daulánthoz kötődik, és az angol zenéhez Vitárius Piroska és Fülöp Máriának a hegedű és csemballó estje. Muzika historika az most már minden évben, már nagyon sok ideje, hogy meg vannak híva, és itt vannak, jelen vannak, egy gyönyörű szép koncert. Tánc is lesz, tehát egy táncos műsorunk a kolozsvári Passeggio historikus táncegyüttes és az Amarillis zenekarral fognak fellépni. Kórus is, Pax et Bonum Magyarországról, meg a hazai erők is, tehát az Ars Pro Toto, a Concerto Spiralis, ezek mind a csíkszeredai kötődésű együttesek, és Sónya István, magyarországi landművész, egy este fognak fellépni Bachfark művekkel. Bachfark úgy írt művet, hogy átírt korabeli madrigálokat landra. A madrigálokat ezt nyilván akkor fogják játszani, tehát fogják énekelni a kórus, már mint ez az Ars Pro Toto együttes. A Concerto Spiralis ezekhez talált ilyen korabeli feldolgozásokat, hangszeres feldolgozásokat, míg Konya István a Bachfark-féle változatot fogja egy izgalmas koncertnek ígérkezik. És hát a Laudate kórus egy gyönyörű szép kájoni műsorral, ez a Laudate, ez a Sepsiszentgyörgyi Zeneiskolának a gyermekkórusa, a kihelyezett koncert udvarhelyen lesz a Camerata Barcense, a brassói egyetemistákból álló diákzenekar, barokzenekar, és hát még egy másik Szárhegyen is lesz a kihelyezett koncertünk, a Carmina Reascencia, és vajon kihagytam-e valamit? Azt hiszem, hogy mind a 13 koncertet végigvettem, és kb. 220 fellépő fog megfordulni a fesztivál ideje alatt.
2: Lesznek interaktív programok, tegyük fel például a gyerekeknek.
3: Igen, ezt elfelejtettem mondani, ez így is van. Igen, van gyermeknap, ez a szokásos szombati gyermeknap, ez meg lesz, és ahogy volt a tavaly is, Ádám Rebivel lesznek ezek a gyermekfoglalkozások az Engőtérbe, ez megy tovább. És hát még nem beszéltünk a kurzusokról, a régi zene kurzusokról, ott sok a fiatal, sok a gyermek is, aki beiratkozik. 8 darab kurzus lesz, lant, furja, ének, hegedű, da gamba, kórus, reneszánsz, együttes, ütőhangszerek, meg minden reggel tánccal is lehet kezdeni, mert reggel a reggeli torna helyett minden reggel tánc lesz Kovács Gáborral, és majd persze a diákok fognak játszani egy zárókoncertet, azt szombaton lesz, amikor mindenki bemutatja az alatt a hét alatt, mit fejlődött, mit tanult a kurzus ideje alatt. Ilyen együttesek jönnek ott létre. Hét elején mindenki párt választ magának, vagy csapatot választ magának, és hétközben pedig gyakorolnak, és tanár felügyelete alatt haladnak előre a jobb és jobb hangzások felé.
2: És erre a régi zenei nyári egyetem mesterkurzusaira meddig lehet jelentkezni?
3: A jelentkezés határidő az június 20, akkor jár le, és reméljük, hogy a helyek is megtelnek. Mostanáig sajnos kellett visszautasítanunk. Azért, hogy mivel egyéni foglalkozás, és nagyon korlátozott a helyek száma, mert nem csoportos, kivéve a kamarazene, meg kivéve a reneszánsz együttes, ahol nincsenek limitek, tehát nincsen rétszámstopp. A többiek, mivel egyéni foglalkozás, ezért hát ahhoz, hogy tényleg akik beiratkoznak és részt vesznek, haladni tudjanak, akkor nem lehet sokat bevállalni.
0: Az elmúlt percekben Filip Ignáccal, a Csíkszeredai Régi Zene Fesztivál művészeti vezetőjével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

0: hírek.
1: Rádiunk hírei először címszavakban. Bizottság méri fel a galaci drónbecsapódás okozta károkat. Juana Csoyu külügyminiszter üdvözölte James Rich szenátor nyilatkozatát a román légtér orosz megsértéséről. Nehezebb évre számít a romániaiak egyharmada. Premontrei ügy. Nemzetközi fórumokhoz és jogsegítségekhez.

0: Szolgálatokhoz fordul az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács. Kolozsváron ma esős, felhős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Giorgetto Darás Galac megyei prefektus szombaton elrendelte a pénteki drónbecsapódás okozta károkat felmérő bizottság felállítását, miután az Országos Katasztrófavédelmi Bizottság gyors segélyt hagyott jóvá az érintett családok számára. A prefektúra közleménye szerint a bizottság az építésügyi felügyelet szakembereiből, valamint a kormányhivatal, a Galac megyei katasztrófavédelem, a megyei tanács és a galaci polgármesteri hivatal képviselőiből áll. A testület felméri az érintett lakásokat, hogy megállapítsa a drónincidensben keletkezett károkat és támogatás összegét. Akár felmérési jegyzőkönyveket a megyei katasztrófavédelmi bizottsághoz továbbítják, amely eljuttatja a dokumentumokat a munkaügyi minisztériumhoz. Az Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök által összehívott Országos Katasztrófavédelmi Bizottság pénteki ülésén arról döntött, hogy 10 000 lejes gyors segélyt kapnak azok a családok vagy egyedül élő személyek, akiknek a lakása 25%-ánál kisebb mértékben rongálódott meg. Míg a 25%-nál nagyobb mértékben károsodott lakások tulajdonosainak pedig 25 000 lejt folyósítanak. Oana Szójú külügyminiszter tegnap a Facebook oldalán üdvözölte az amerikai szenátus külügyi bizottság elnökének nyilatkozatát a román légtér orosz megsértéséről, hangsúlyozva, hogy James Rich határozottan megerősítette a szövetséges légtér védelmiért viselt közös felelősség jelentőségét. Felidézte, hogy a tavaly őszi washingtoni találkozójukon a két ország védelmi és gazdasági együttműködésére összpontosítottak. James Rich pedig Románia állandó párbeszéd partnere, aki jól ismeri a térséget és a román-amerikai stratégiai partnerséget. James Rich, republikánus szenátor elítélte szombaton Oroszországot, amiért felelőtlenül megsértette Románia légterét, és megerősítette, hogy az Egyesült Államok Románia és a NATO szövetségesei mellett áll a Galacon történt súlyos incidens után. Az anyagi bizonytalanság közepette egyre inkább felértékelődnek az emberi kapcsolatok. Egy friss felmérés szerint a romániaiak közel harmada attól tart, hogy a 2026-os év még a tavalyinál is nagyobb kihívásokat hoz. A növekvő pénzügyi stressz elől pedig a többség a családi fészekben és a baráti beszélgetésekben menekül. Az AH Moment piackutató cég közvélemény kutatásának tegnap közzétett eredményei szerint a lakosság egyre óvatosabban bánik a pénzével, visszafogja fogyasztását, és egyre gyakrabban a családban, illetve a magánéletben keres érzelmi biztonságot, írja az Agile Press. A vizsgálat arra is rámutat, hogy 2025-öt sokan az elmúlt 5 év legnehezebb évének tartják. A legnagyobb aggodalmat továbbra is az alapvető termékek, a közüzemi szolgáltatások és az üzemanyagárak drágulása okozza. Az üzemanyagárak miatti aggodalom egy év alatt 13%-ponttal nőtt, és már a válaszadók 58%-át érinti. A felmérés szerint a romániaiak nem mondanak le teljesen a fogyasztásokat, de inkább olcsóbb termékeket választanak, vagy ritkábban vásárolnak. A család és az egészség maradt a legfőbb boldogságforrás. A válaszadók 44%-a pedig azt mondta, hogy pénzügyi stressz esetén a családi és baráti kapcsolatokba menekül. A kutatásból az is kiderül, hogy a romániaiak az utazások elmaradását és jövedelmük stagnálását bánták leginkább 2025-ben. Ugyanakkor 2026 első hónapjaiban enyhén javult az életminőség szubjektív megítélése. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács országos elnöksége megdöbbenéssel és mély felháborodással szemléli a nagyváradi premontrai rendház körül kialakult helyzetet, és azon lesz, hogy a nemzetközi fórumok és jogsegélyszolgálatok tájékoztatásával és bevonásával gátot szabjon az egyház és magyar ellenes eseményeknek, írta a szombati közleményében a civil szervezet. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács közleményében emlékeztetett arra, hogy Fejes Rudolf Anzelm apát a Váradhegy fogi premontrai prépotság előjárója kilakoltatásakor. A román hatóságok május 27-én hajdanban áttörték a rendháznak az egykori premontrai gimnázium felőli falát, és behatoltak az elfoglalni kívánt épületrészbe. A szokatlanul brutális eljárás tovább súlyosbítja, hogy a bíróságig végrehajtó nem küldött értesítést a kilakoltatásról, hogy az apát ne tudja időben értesíteni az ő támogató híveket, hangsúlyozták. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács országos elnöksége elfogadhatatlannak tartja a legsötétebb diktatúrákat, és azok módszereit idéző minden európai normával és eljárásrenddel ellentétes erőszakos épületfoglalást, és osztja Tőkés Lászlónak, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökének korábban már ismertetett álláspontját, miszerint a kialakult helyzet egyetlen megnyugtató megoldási lehetősége az lenne, ha a premontrai rendházal és a templommal egybeépült főgimnáziumot visszaszolgáltatnák jogos tulajdonosának, fogalmaztak a közleményben. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 50 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések értelmében ma esős, szeles időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 19 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ázsia Press hírügynökség, a maszol.ro és a krónika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgesk.com előrejelzése alapján készült el. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a kolozsvári Érisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Istenben bízom, akinek ígéjét dicsérem, az Úrban, akinek ígéjét dicsérem. Zsoltárok könyvéből az 56. Zsoltár 11. verse.

0: az íge testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János evangéliumából az első rész 14. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjárók, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A veri

0: és nem módszer.
1: Reklám.
2: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
3: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
2: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
3: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
2: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszönték születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus postacímre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
5: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
6: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja feladója 3,5%-át az Agnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek csak 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az Agnus Rádió honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
5: De egy ismerős hang az megmaradt, már is érzed, hogy védve vagy.
7: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
2: Vasárnapi beszélgetés.

Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. A mai vasárnapi beszélgetés rovatunk vendége a nemrég Széchenyi díjjal kitüntetett Dávid Gyula, erdélyi magyar irodalomtörténész, szerkesztő és műfordító. Az erdélyi magyar irodalom

0: tudomány egyik meghatározó alakja. Dávid Gyulával Kis Gábor beszélgetett.
1: Református lelkész családban nőtt fel, és a kérdésem az lenne, hogy mi volt a legfontosabb szellemi vagy teológiai igazság, amit az édesapja parókiájáról vitt magával útravalóul, és ami később hamuba sült pogácsa volt a nehéz időkben?
2: Hát egyszerűen az, hogy az ember egy lelkész családban nő fel, ahol természetes része az életnek a imádkozás reggel, este, ebéd előtt, ebéd után, tehát van egy ilyen természetes légkör, ami hozzátartozik az élethez, és ezt én kicsi gyerekkoromtól kezdve, tehát mi úgy voltunk elindulva Árapatakon, amikor édesapám oda került lelkésznek, és születtünk egymás után, hát Árapatakon négyen a testvérek közül, kettő született aztán Kolozsváron, úgyhogy ez lényegében hozzá tartozott a mindennapi életnek a természetes része volt. És hát persze a templomba járás, és aztán, amikor udvarhelyre kerültünk, ez már én 10 éves voltam akkor, 1938-ban édesapámat megválasztották udvarhelyre lelkésznek, ott ugyanez a szellemiség lényegében folytatódott. Akkor, amikor én indultam, akkor református kollégium nem volt, azt 1926-ban megszüntették. Volt egy egyezmény akkor az egyházak között, a romániai erdélyi egyházak között, hogy ugyanabban a városban, már a kisebb városokat értve, két iskolát nem működtetnek, mert akkor már ott tartott, hogy a kollégium 1920-as évek elején el is néptelenedett, elfogyott a diákság, és ez akkor természetes volt. Akkor költözött udvarhelyre a tanítónőképző Nagyenyedről, oda a kollégiumnak a rezidenciájába. Aztán 40-ben a bécsi döntés után, én akkor már második gimnazista voltam, akkor megnyílott a református kollégium is, de egy osztállyal indítottak, és én pontosan fölötte voltam annak az egy osztálynak, amelyik növekedett fel, illetve akkor, amikor 3 osztály már megvolt, akkor a negyediket egyszerre nyitották meg, és akkor minket is elért. És akkor a 4.-5. osztályt a református kollégiumban jártam, és utána a háború után megint volt 2 esztendő, amikor csak egy iskola volt, és az érettségi az megint a református kollégiumban. Tehát mondjuk az, hogy a református diák szellemben való nevelés, az ilyen megszakításokkal történt. Persze, amikor a katolikus gimnáziumban jártam, akkor is volt vallástanítás, édesapám tanította a hittant, mondom én a katolikus egyházi terminológia szerint a reformátusoknak, és hát persze az én számomra nem protekciót jelentett a tudás szempontjából, hanem éppen ellenkezőleg kétszeres tudás igényét és elvárást. A kollégiumban aztán volt református diákmozgalom, tehát megvolt az ike, azon kívül bibliaórák voltak rendszeresen, a kollégiumnak a képzővel közös díszterme volt, az ma is megvan, és ott minden vasárnap istentisztelet. Tehát ez a református szellemű nevelés, ez ottan folytatódott tovább, egészen az érettségig. Na most édesapám nagyon szerette volna, hogyha én teológiát végzek, de úgy alakult, hogy én az irodalomba hamarabb beleszerettem, és hát sokat is olvastam abban az időben, a 4 magyar év alatt sok könyv került be, irodalom Magyarországról, a Népműves C-nek a könyvei megvoltak édesapámnak, a magyar életnek, ahol a népi íróknak jelentek meg, I.S. Gyula, Veres Péter, Kodolányi és a többieknek az írásai, úgyhogy engem inkább ez kötött le, és akkor született egy olyan megegyezés, hogy na jó van, fiam, akkor mennyi irodalom szakra, de amikor elvégzed, akkor beiratkozol a teológiára is.

meglátod majd. Megjön neked is az eszed. Na most ez a meglátod majd, ez elkövetkezett aztán a 7 esztendő alatt a börtönbe. Előzőleg viszont én már negyedéves koromban bekerültem a könyvkiadásba. Kolozsváron kiépült egy magyar szerkesztősége az akkori irodalmi könyvkiadónak, és engem oda beválogattak. Aztán 3 év után adódott egy ösztöndíj az egyetemen, magyar irodalom szakon. Azt, hát 2 irodalom szakos ösztöndíj volt, és 2 nyelvészeti, az egyik irodalom szakos ösztöndíjat megkaptam, és akkor aztán 3 éven keresztül ösztöndíjas egyetemi hallgató voltam, aspiráns, akkor aspirantúráknak hívták ezt. És hát a témával, azzal megint az egyházhoz közel kerültem, tudnilik Tolnai Lajosnak a marosvásárhelyi időszaka, az a 16 év, azt választottam témának. Hát Tolnai abban az időben nagyon felfuttatott író volt. Egyrészt már Móricz Zsigmond elkezdte felfedezni, és utána pedig, hát mint a deákpárti irodalmi irányzatnak az ellenzéke és a legjelentősebb ellenzéke, hát ennek következtében mondjuk a rendszernek is a marxista irodalom ideológiának is az egyik kedvenc embere volt. Most a valóságban viszont az történt, hogy hát ő, mint alföldi, dunántúli születésű volt, Tolna megyéből került fel, különben Nagykörösön is járt középiskolába, és így Arany Jánossal és Gyulai Pállal, tehát tanárdiák viszonyban volt. Na, de minden esetre, mikor elkerült Marosvásárhelyre, akkor az mégiscsak egy teljesen más világ volt az alföldi életforma és mentalitáshoz képest. Találkozott a székelyföldi igen erősen átpolitizált, és főleg a földbirtokos rétegnek a jelentős bázisa volt, úgyhogy szembe került ezzel a társasággal, és aztán különösen baj lett akkor, amikor elkezdte ezeket megírni a regényeibe. Úgyhogy érdekes volt, viszont az ő társadalmi konfliktusainak volt egy egyházi vonatkozása is, mert egymás után akasztották a nyakába a különböző egyházi pereket, annak ellenére, hogy Nagy Péter, aki akkor a református püspök volt, nagyon pártolta Tolnai Lajos, mert egyébként egy tehetséges ember volt, jó egyházi szónok is, ami sajnos abba is megnyilvánult, hogy amikor valami ilyen az ő számára elfogadhatatlan megnyilvánulásokban talált embereket, azokat név szerint kiprédikálta a templomba. Tehát ez megint egy olyan tényező volt. Na most akkor ez az egész anyag ismeretlen volt, és én azzal indultam el, hogy a sötét világot, amelyikben ő megírja az egész vásárhelyi korszakot is, a sötét világot ellenőrizni fogom a egyházi és egy más természetű iratokkal. És az történt, hogy nagy szerencsémre én voltam az, aki megtaláltam a református egyházkerület levéltárát. Tudnilik, annak az a története, hogy előzőleg a második világháború közeledtével, tehát amikor a front közeledett, akkor a református egyházkerület levéltárát, ami addig a református kollégiumban volt, bevitték az egyetemi könyvtárnak a, volt egy ilyen bombabiztos pincéje, és oda került ez a levéltár is. És amikor én elkezdtem keresni, hogy hol is van, akkor abban az időben még 47-ben, mikor én felkerültem az egyetemről, akkor még Brülmanó bácsi ott volt a kollégiumnak a könyvtárosa, és ő mondta el ezt a történetet, hogy hát az oda került, és próbáljam az egyetemi könyvtárba keresni. Hát kiderült, hogy az egyetemi könyvtárnak a bombabiztos pincéjét kiürítették, és az egész anyag ott volt kint az alaksorba, hatalmas nagy ládákba beömlesztve. És akkor én oda beültem, és heteken keresztül keresgéltem azt az anyagot, ami engem érdekelt, azt ki is vehettem minden formalitás nélkül. Erre volt a, hogy hívjáknak, az aspirantúra keretében volt egy kicsi pénz is, legépeltettem, és utána

0: Na, visszatettem a helyére, és amikor az egészen készen voltam, akkor szóltam az egyháznak, hogy itt van a levéltár, vigyék el. Nos, akkor vitték ők el, és vették birtokba, és került először a Magyar utcai templomnak valahova valamilyen ilyen torony helyiségeibe, és utána vette aztán birtokba hivatalosan is az egyházkerületi levéltár. Ezt Sipos Gábor meg is írta aztán a levéltár visszakerülésének történetét. Minden esetre egy érdekes anyag volt, mert ezen keresztül, és hát ezt aztán a dolgozatban eléggé ki is tudtam használni, érdekes anyag volt, mert ezen keresztül egy kicsit bele tudtam tekinteni az akkori egyházi életnek a belső mozgásaiba. Aztán az volt a másik szerencsém ezzel a dolgozattal, hogy amikor én befejeztem forma az aspiranturát, nem volt még egészen készen, kineveztek tanársegédnek az egyetemre, és akkor abba kellett hagyjam a dolgozatírást, mert megvoltak a napi programok, a napi feladatok, és félretettem egyelőre azzal, hogy na most amúgy is minden majdnem rendben van, csak meg kell írni, hát egy kicsit most helytállok az egyetemen. Na most ennek a helytállásnak a vége volt az, hogy a diákjaimmal megjártuk a házsongárdi temetőt halottak napján, utána pedig kaptam érte 7 évet. És 7 esztendő múlva kerültem megint az anyagaimnak a közelébe. Aztán a tanáraim, akik hát a régi kollégáim az egyetemről, a magyar tanszékről, Jancsó Elemér és Csehi Gyula, rábeszéltek, hát nem csak én voltam egyedül, Varró János is ugyanebben a helyzetben volt, ő Kós Károlyról írta a disszertációját, rábeszéltek, mert nyilván onnan az aspirantúráról exmatrikuláltak, nem adtam le a dolgozatot, kész. De rábeszéltek, hogy kezdjük újra, és akkor újra felvételiztünk, újra letettük ugyanazokat a vizsgákat, és én akkor a 60-as évek végén előszedtem megint az anyagot, és az volt az óriási nagy szerencsém, hogy az alatt ennek a marxista szemléletű irodalom értékelésnek az ideje lejárt. És Magyarországon már egy olyan irodalom szemlélet vált uralkodóvá, kánonná, hogy azt mondjam, amelyik már az irodalomról, mint irodalomról beszélt, és nem mint a politikai ilyen-olyan eszméknek a tükrözéséről, vagy hivatkozási formájáról. És ennek következtében, hát jó néhány esztendő beletelt, amíg a dolgozatot azért elkészítettem, de ennek a következménye volt az, hogy egyrészt én már ma is vállalom azt a tolnai dolgozatot, másrészt pedig azok a kritikák, amik róla megjelentek, azok is elfogadhatóan ítélték meg abból a szemszögből, amelyik akkor a kánonnak a lényege volt. Úgyhogy sajnos akkor kiadásra előkészített dokumentum, anyag, az mai napig is itt van a irataim között, legépelve, rendbetéve. Én próbálkoztam, vagy 10 évvel ezelőtt kerestem valakit, aki esetleg leül melléje és kiadásra rendezi, de aztán nem látott az illető fantáziát benne, és visszaadta, tehát az mai napig is ott van. Hát érdekes, érdekes mondjuk, de érzésem szerint ma már nem annyira érdekes, mint amennyi érdekes lett volna akkor. Tolnai ugye lényegében visszakerült a maga valóságos helyére az irodalomtörténetbe. Aztán neki sok kellemetlensége volt. 68-ba került oda, 16 évet volt Marosvásárhelyen. 84-ben aztán kénytelen volt elmenni onnan, és attól kezdve aztán már az irodalmi munkássága az már Budapesten folytatódott tovább. Tehát ez volt a helyzetem. Na most, ami az egyházad, a valláshoz való viszonyomat illeti, az igazság az, hogy az egyetemi évek alatt már eléggé meglazult, Tehát mondjuk az akkori életünkbe, hát nyilvánvaló, hogy bizonyos egyházi kötődések azért megmaradtak. Amikor én 51-ben megnősültem, akkor az egyházi esküvőnk is volt. A gyerekeinket, azok élte Katicát, mert Gyula fiam azután született, miután letartóztattak, nyilván megkereszteltük, templomba jártak, vallásórára minden az égvilágon. De valahogy az én életemben a vallásosság az egy olyan, mai napig is egy olyan lappangó életérzés, hogy azt mondjam. Templomba bebejárunk, Udvarhelyre, most már innen a feleségem. 7 évvel ezelőtt meghalt, itt van a udvarhelyi temetőbe, tehát vasárnaponként időnként bebemegyünk templomba, úrvacsorát veszek mindent az égvilágon. Tehát valahol ezen úgy magamban is gondolkoztam, hogy vajon mi az oka ennek, és mi a megoldása. Úgyhogy valahol most egy ilyen, azt mondjam, hogy egy ilyen meg nem támadási szerződésben vagyunk a Jóistennel, és hát én azért remélem, hogy ő komolyabban vesz engem. Hát mondjuk még tegyek hozzá annyit, hogy aztán édesapámnak a lelki világa is megbékélt, mert 2 húgom lelkészhez ment, férhez, 2 öcsém lelkész lett, Laci sokáig volt Segesváron, Lajos pedig Gogánváralján volt, illetve először 3-as faluban, aztán Gogánváralján, aztán utána Marosvásárhelyen, ott az egyik külső kerületbe, és István öcsém pedig Nagykőrösön az egyház orgonistája többek között. Tehát mondjuk az egyházi kötődés az mai napig megvan, de velem nem jött ki édesapámnak a számítása.
1: Rákérdeznék egy kicsit a börtönévekre. Ugye 57-ben letartóztatták, és 7 évre ítélték el. Ez ugye fizikai szabadságvesztés. Volt-e olyan pillanat a börtönben, amikor az otthonról hozott, így öröklött hit egy ilyen elméleti állapotból átfordult egy elemi kapaszkodóvá?
0: Börtönélet már az én számomra is az eléggé változatos körülmények között zajlott le. A tárgyalásom lejárta után még elég sokáig itt tartottak Kolozsváron. Részben a Securitate pincéjében, azaz Árpád úton van, vagy Trajánnak hívják most, és részben pedig volt egy lerakatuk nekik a törvényszéki fogházba, a Honvéd utcába. És ennek a magyarázata az volt, hogy 3-an együtt voltunk aspiránsok Pesten 56. szeptemberében, és az én letartóztatásom után célkeresztbe került Varró János, őt és lakóelemért elég hosszú időn keresztül tartották megfigyelés alatt. Engem megtartottak ott, hogyha valami újdonság előkerül, akkor legyek kéznél. Úgyhogy 58. februárjában kerültem aztán először Szamosújvárra, akkor ott voltam egészen őszig, nyár végéig. Nyár végén visszahoztak, akkor már Varróék le voltak tartóztatva. 59. februárjában az ő tárgyalások után együtt kerültünk vissza, és aztán én tavasszal az első csoportban voltam májusban, akiket kivittek munkára a politikai foglyok közül. Addig politikai foglyok csak a Szamosújvári börtönhöz tartozó butorgyárba, és Enyeden ott valami fémipari gyár volt, ott dolgozhattak. Másodszor nem tudom a regádba hol. Tehát akkor kerültem ki, 3 hónapot a Dunadeltában voltunk, ott ilyen mezőgazdasági munkán első vetésű kukoricát kellett kapálni, a arasznyi kukoricát a félméteres nádból. Aztán szeptemberben átkerültem a Brajlai szigeten lévő egyik kolóniára, Szálcsiára. Ott pedig kubikus munkát végeztünk, a Duna már meglévő gátját kellett felemelni, tehát egészen addig, amíg le nem fagyott a föld, mert az volt a technikája, hogy mi hordtuk fel a földet a meglévő gátra, és akkor traktorok taposták bele, hogy masszív legyen. Amikor már a föld annyira megfagyott, hogy a traktorok nyomába sem ment szét, akkor ezt abba hagyták, akkor egész télen ilyen vízlevezető sáncokat ástunk, azt a fagyott földbe is lehetett, és következő tavasszal aztán átkerültem egy rizstelepre, ahol a Dunán megy át a nemzetközi út Konstanca felé, annak a viszonylag eléggé közelébe, ott rizset gyomláltunk, úgymond, de hát annyira lepusztult rizs volt, hogy jóformán, miután végigmentünk a gyomlálással, nem maradt semmi, csak a gyom. Utána aztán onnan átkerültem egy másik kolóniára, ott viszont Osztrovon, ott egy hónapig voltam összesen, kaptam egy tifuszt, volt egy hasrifusz járvány, azzal bekerültem kórháznak egy elkülönített részlegére, mert ott, ahogy megbetegedtek a kolóniákon, az emberek oda hozták be. Hát az egy rendkívül kellemes és kedves hely volt, tudnilik, volt egy nagyon kedves doktornőnk, Damna Bakalbasa, és mellette a lányok, akik ott asszisztensekben voltak, azt se tudták, hogy mit csináljanak velünk, hogy a kedvünkbe járjanak, hordtak be ételt, hordtak be mindent, a rendes étkezésen kívül. Pál Lajossal voltam együtt akkor, és megtudták azt, hogy Lajos gyerekkorában, mint korondi fazakas gyerek, agyakból medvéket, meg bivajakat, meg nem tudom miket csinált, amit aztán az apja kiégetett és eladta. Hát hordták be neki a plasztelint, hogy csináljon nekik mindenféle figurákat, úgyhogy az egy rendkívüli időszak volt. Utána pedig átkerültünk egy olyan kolóniára, ahol a tifusz lejártakat tartották, ott egy esztendőt voltam, munkanélkül, ott nem kellett dolgozni. Viszont akkor már elkezdődött átnevelésünk, ami abban nyilvánult meg, hogy volt a kolóniának, Stojnesnek egy kis könyvtára, és abból ki lehetett kölcsönözni könyveket, persze román nyelvűeket, de hát én románul, áramatakról már elég jól tudtam, és hát a börtönben pláne még jobban megtanul az ember, úgyhogy az az esztendő, az megint egy ilyen lébecolással telt el. Azon őszön visszahoztak Szamosvára, és akkor attól kezdve aztán egészen a szabadulásig a butorgyárban dolgoztam, mint fényező. Ott volt egy ilyen Kolozsváron a városi kereskedelmi forgalomba is megvásárolható kombinált bútor készlet, garnitúra, aminek mi fényeztük a szekrény oldalait, és akkor rakták össze, és szállították Kolozsvárra. Abban az időben pedig már olyan rendszer volt, hogy ha megvolt a normád, akkor kaptál levelezőlapot, írhattál haza, persze megvolt a sablonja, hogy mit szabad kérni egy 5 kilós csomagba, aminek nagy értéke volt, az 300 cigaretta, és azon kívül meg a hazai dolgokra emlékeztető finomságok, és akkor lényegében már rendszeresebb volt az informális kapcsolatom a családdal. Különben aztán az első alkalom, amikor én megtudtam róluk sok mindent, az akkor volt, amikor lakóellenőrökkel, varróékkal összekerültem Szamosújváron 59-be, és akkor ők aztán részletesen beszámoltak arról, hogy otthon mi van. Közben megtudtam azt is, hogy édesapám még felköltöztek Kolozsvárra, tehát az egy nagy megnyugvás volt abból a szempontból, hogy ők ott voltak. Egyébként nekem a nagybátyám, édesanyámnak a testvéreimre Lajos teológiai tanár volt, tehát Lajos bácsiék eleve ott voltak már Kolozsváron, és amíg édesapám még fel nem költöztek, hát nagyon nagy segítségére voltak a feleségemnek. És ezeket úgy közben mondom, ezen az úton, hogy lakóik beszámoltak róla, azért nagyjából tájékozódva voltam, és a levelekből pedig, illetve a csomagokból pedig aztán úgy még egyéb dolgok is kiderültek. Hát az első csomagot azt még a rizstelepen kaptam, akkor érdekes körülmények között, mert amikor az őrmester, aki ellenőrzi a csomagokat, kibontotta a csomagot, csomag tetején ott volt egy fénykép, a fiamnak a 3 éves kori fényképe. És akkor, hát mai napig se tudom eldönteni, hogy ez véletlen volt-e, vagy pedig az őrmesternek a jó indulata, hogy ő akkor valamilyen ürüggyel kiment. Én kézbe vehettem a fényképet, megnéztem, illő módon meg voltam hatva tőle, de visszatettem a csomagnak a tetejére. És amikor visszajött az őrmester, akkor mondom neki, hogy hát né, ez az én fiam, aki azután született, miután elkerült, és nem maradhatna-e nálam a fénykép. Azt mondja, hogy nem, betesszük a csomagjába, és amikor szabadul, akkor nézheti, amíg hazaér. Na aztán ebből tényleg az lett, hogy a csomagomba szabaduláskor, amikor megkaptam a civil csomagomat, tényleg ott volt a fénykép, de hát a 3 éves gyerek helyett kaptam egy 7 éves fiút, akinek az volt az első rehabilitálásom, hogy részt vehettem a óvodai évzáróján. Tehát apaként én reprezentáltam a családot. Aztán a többiek azok jóval később jöttek a rehabilitálásnak a többi fázisai. Na hát sokat lehet erről mesélni, de gondolom, hogy fölösleges is, mert ténylegesen az a helyzet, hogy minden fázisában a börtön életnek más és más környezetben teljesen más a kontextus, amiben az ember él, és amiben az embernek helyt kell állni. Hát egy történetet mondok azért el még jellemző a börtönbeli szolidaritásra. Amikor én beteg lettem, még ezt hogy hívjákon volt, még az első kolónián volt, akkor Szálcsián volt egy szoba, betegfektető, tehát akivel valami baj történt, oda került, és orvosként ki volt nevezve egy orfülgégész, szintén raborvos, Romicán doktor. És későbben, amikor már helyre jöttem, és már kijártam én is dolgozni, akkor kerültem bele abba a csapatba, amelyiket Romicán különlegesen felkarolt, mert amikor hazakerültünk, hazajöttünk a munkából, akkor minden nap kellett nála jelentkezni, és kaptunk egy szem polivitamint, és a polivitamin után azt mondta, hogy tres drupa per dia. Ott le volt függönyözve a vizsgálóasztal, ponyva mögött pedig az egész vizsgálóasztal meg volt rakva csajka ételekkel. És a polivitaminhoz mindenikünk kapott egy csajka ételt, és ezt Romicán szervezte meg, nyilván illegálisan, tehát, de valószínű, hogy másoknak a tudtával is, hiszen azt a konyháról ki kellett hozni azt a jó néhány csajka ételt. Oda Páskándi Gézával jártunk polivitaminért rendszeresen. Gézával nagyon sokat voltam együtt különben, a börtönben is, és aztán utána a kolónián is, és utána aztán a szabadulás után is. De ketten voltunk, de volt még egy csomó román diák is, bukaresti meg jassi egyetemi hallgatók, akikkel szintén ugye a szabad időnkben jó beszélgető viszonyban voltunk. Tehát mondjuk a ismerős helyekre került a csajka étel, szóval ő neki ezt senki nem diktálta, a szíve. És ilyen élményei is voltak az embernek, és valahol ezek voltak azok az élmények, amik mellett ma már valahol a feledés alsó küszöbére nyomódik le az, ami keserves volt. Azt is tudom, arról is lehetne mesélni, de az valahogy úgy nem maradt bennem, úgy kilökte az a memória magából.
1: A börtön utáni években, ugye megfigyeltség és elszigeteltség alatt hogyan tudta elkerülni a megkeseredést?
0: Megkísértés az többszörösen is volt. Benne a börtönben mindjárt a tárgyalásom lejárta után a kihallgatás vezető tiszt az behívott magához, és előadta nekem azt, hogy tudjuk azt, hogy te nem ezt érdemled, és felajánljuk neked azt, hogy tarthatod a kapcsolatot a családoddal, időnként a feleséged is meglátogathat, ha elvállalod azt, hogy cella besugó leszel. És akkor nekem abban a pillanatban valami olyan rettenetes érzés fakadt fel bennem, hogy úristen, egy percig se gondolkoztam azon, hogy itt most mi a javaslat, hanem hogy úristen, mit követtem én el, hol hibáztam én, hogy nekem egy ilyen ajánlatot mernek egyáltalán tenni. És ez olyan erős ellenlökés volt, hogy gondolkodás nélkül azt mondtam, hogy nem. Utána következett az, hogy benne a börtönben is már ebben a rehabilitációs korszakban Szamosújváron, vagy kétszer megkeresett a politikai tiszt. Különben ez egy bevett szokás volt, hogy mielőtt még az általános amnesztia jött volna 64-be, azelőtt voltak ilyen részleges kegyelmi listák, és ezeket felhasználták arra, hogy embereket befogjanak, felajánlják nekik, hogy fiam, hamarabb szabadulhatsz, egy meg úgy, meg amúgy írd alá. És sajnos voltak olyanok, akik ennek nem tudtak ellenállni. Most ilyen típusú megkeresésem bent nekem is volt, vagy kettő, de én akkor már flottul utasítottam ezeket vissza. Aztán, amikor hazakerültem, hát az első időknek, az első heteknek öröme és együttléte minden az égvilágon után felvetődött az, hogy jó, de mivel járulsz hozzá a családi élethez? Munkába kéne, állásba kéne menni. És nem igazán sikerült, tehát arra utasítás volt, hogy az ilyen tanügyi embereket senkit nem engedtek értelmiségi pályára. Egy pár helyen próbálkoztam, mindenütt visszautasítottak, és akkor egy adott pillanatban megkeresett egy pasas. Civilbe jött, de feleségem leigazoltatta, és kiderült, hogy egy szekuritátés főhadnagy. És akkor elkezdte, hogy mi tudjuk azt, hogy maga nem ezt érdemli, és hogy maga egy derék ember, és hogy így, meg úgy, meg amúgy, és szívesen segítünk, hogy olyan helyre kerüljön, meg minden. És akkor azt mondtam neki, nem volt semmiféle kísértés bennem, akkor azt mondtam neki, hogy nézze, uram, akkor már dolgoztam a vízvezeték szerelőknél. Mert közben oda valaki beajánlott szakképesítés nélküli segédmunkásnak. Az egy külön történet. És én tudom, nekem nem az a célom, hogy vízvezeték szerelő segédmunkásként éljem le az életemet, de mondom, sose bocsátanám meg magamnak, hogyha azba a tudatba éljek, hogy nem azért kerültem vissza, mert én megérdemelem, hanem azért, mert maguk segítettek. És a pasas tisztességes volt, ezzel a válasszal megelégedett, utána láttam a jelentését a doszáromban, mert akkor nyilván nyitottak mindenkinek, aki kiszabadult, nyitottak egy ilyen megfigyelési dossziét, ott volt a jelentése, hogy nujekázó. Na aztán a vízvezeték szerelői pálya az tartott egy olyan másfél esztendeig, az egy nagyon, hogy azt mondjam, hogy számomra egy nagyon kedves emlékű időszak volt, mert az a munka, amivel járt, az az én számomra nem volt rendkívüli esemény, tehát az, hogy betont kell törni, tehát át kell vinni valahol a vezetéket a fundamentumon, vagy sáncot kell lásni a vezetéknek, vagy a csöveket kell ide-oda, amoda hurcolni, tehát ez egy fizikailag és szakmailag se volt valami rendkívüli dolog, de egy nagyon jó társaságban voltam, hát kicsi volt az egész, volt egy nagyon jó mesterünk, Szabó Ákos bácsi, aki engem mindenáron kivételezni akart, én meg mindenáron nem akartam kivételeztetni magamat, és volt két szakképzett, már szakképzett is fiatalok voltak, vízvezetékszerelő, és volt egy magamfajta gyerek, aki szintén, mint szakképzett lemunkás került oda, hát fele magyar, fele román, tehát az aztán letelt, és közben viszont az történt, hogy ahogy én hazaérkeztem, rögtön jelentkeztek a korunktól is, meg az utunktól is a régi barátaim, hogy hát ilyen-olyan munkákat tudnak adni. Persze abban az időszakban még úgy, hogy valaki más írta alá, illetve aláíratlan dolgokat kértek, tehát olyat, ahol a neve a szerzőnek a státon szerepelt, de hivatalosan, tehát újságban nem jelent meg. És akkor ez úgy tartott egy esztendeig körülbelül, és egy esztendő után az utunk elintézte, hogy a nevemet használhatják, és attól kezdve aztán a saját nevemen kaptam mindenféle megkereséseket, cikkeket, főleg román irodalmi évfordulós téma, ez volt az, amivel ők nagy hiányt szenvedtek abba az időben, meg ki volt adva, hogy minden román évfordulót, ilyen írói évfordulót meg kell emlékezni róla a magyar lapoknak is, tehát az előrétől is kaptam, de kaptam főleg az útunktól és főleg az igazszótól, és aztán jöttek egy idő után fordítások is, amiket a saját nevemen fordítottam már le, kaptam nagy szövegösszehasonlításokat, korrektúrát, ezt, azt, amaz, tehát végül is 68-ig, 69-ig úgy belejöttem a szellemi munkakörbe, és közben hát a részben a börtön kapcsolataim révén is volt egy nagyon kedves barátom, egy Szurcsú nevezetű történész, aki annak idején még a 44 előtt tanársegéd volt az egyik professzornak, Jurescu-nak a tanszékén. Én a börtönben ismerkedtem meg vele, és ő bánsági gyerek volt, és a bánsági román nemzeti mozgalmaknak a kutatója. És aztán az ő révén kerültem kapcsolatba egyrészt a bukaresti akadémiai könyvtárral és könyvtári kutatókkal, másrészt pedig egy-két olyan régi román író értelmiségi családdal, akik meg annak idején a Helikonnal is a kapcsolatot tartották, fordítottam is tőlük köteteket, rendeztem, azok már meg voltak halva az anyagaikból, meg minden, tehát egy ilyen vonalon is ugye akkor rehabilitálódott összehasonlító irodalomtudományba, úgy mondhatnám, hogy egy kicsit beledolgoztam magamat. Aztán abból lett is a 70-es évek közepén egy kötet ezekből a román vonatkozású tanulmányaimból. Aztán 69-ben jött egy fordulat, akkor már itten Ceausescu volt a hatalmon, és hát próbálta a maga oldalára megnyerni a román értelmiséget, ezt az ellenzéki és börtönviselt román értelmiséget, és akkor volt egy frissen kihozott törvény, amelyik lehetővé tette azt, hogy kérni lehetett a Perújra felvételt. És akkor én is azt mondtam, hogy hát veszíteni nem veszitek semmit, beadtam egy ilyen kérést, és egy adott pillanatban közölték velem, hogy megvan semmisítve a régi ítéletem, és hát kolozsvári katonai bíróságot utasították az újratárgyalásra. Lezajlott ez az újratárgyalás szabályszerűen úgy, ahogy az elő van írva, ott aztán végképp megsemmisítették az ítéletet magát, tehát valamilyen érvelés alapján, hogy hát nem volt különben a védőügyvédem, akkor 57-ben mondott is, hogy hát ezek itten baj van az indoklásokkal, mert a vádaknak egy része nincsen alátámasztva. De akkor azzal nem törődtek. Itt most már törődtek, érvénytelenítették, és akkor, amikor 70-ben aztán megalakult a Kritérion könyvkiadó, akkor engem oda felvettek, és aztán 70-től egészen 92-ig, amíg el nem értem a nyugdíjkorhatárt, ott a Kritériumban dolgoztam. Az már egy másik helyzet volt, és ténylegesen értelmes és hasznos munkát tudtam végezni, és 92 után pedig aztán megcsináltuk a magunk kis kiadóját, a Poliszt, és hát oda besegítek most is még, de most már nem az én gondom az, hogy honnan lesz a pénz, és mi lesz a könyvekkel. Hát nem volt alkalmam a megkeseredettségre, mert itt voltak a gyerekek. És ott volt a család, és a család az én számomra kimondhatatlanul sokat jelentett. Morális szempontból is, tehát az, hogy ott voltam, és egy óriási nagy dolog volt az, hogy a két barátommal szemben az én feleségem nem vált el. Őnekik elvált a feleség mind a kettőnek tönkrement az utáni élete is, és én ettől meg voltam kimélve, hál' Istennek, és mondom, első pillanattól kezdve, aztán persze voltak hozzászokásbeli konfliktusok, amíg összehangolódtunk, mert azért egy 7 éves fiú gyerek az nem egy 5 éves lány, akit ott hagytam, úgyhogy voltak ott ilyen kisebb surlódások, nevelési kérdésekben, meg minden, de hát az már hozzatartozik a családi élethez, tehát.
1: Ha még egy picit ennél az időszaknál maradunk, akkor nagyon kíváncsi lennék arra is, hogyan lehet feldolgozni az igazságtalanságot?
0: Először is úgy, hogy az ember tudja, hogy igazságtalanság. Tehát az a része, lelkiismeret furdalása már nincsen, hogy miért csináltam. Másrészt pedig az a helyzet, hogy amikor ben vagy egy olyan közösségbe, ahol mindenkinek megvan a maga 5-10-25 nem tudom hány esztendeje, és mindenki azzal a perspektívával él, hogy itt most jó, hogy bízunk benne, hogy ki fogunk szabadulni, de akkor van egy közösség, még akkor is, hogyha mondjuk nem vagy baráti kapcsolatban mindenkivel, aki, hát ugye, amikor bekerültem először Szamosújvár, akkor egy 120-as szobában voltam. Tehát ott abban jószerivel megismerkedni se lehetett mindenkivel. De van egy alapvető alaphelyzet, az, hogy ott van a börtönajtó, és aki kin van, azok a börtönőrök, és aki benn van, az mindnyájunknak ugyanaz a sorsa. Ugyanazt az ételt kapjuk, ugyanazt a bánásmódot, ugyanazt a szidást, vagy adott esetben verést, hogyha arra kerül a sor. Én megúsztam verés nélkül különben. Egyszer voltam olyan helyzetben, hogy szinte-szinte megkaptam, de akkor szerencsére megúsztam, de egyébként nem volt. Egyéb természetű dolgok, mondom, ezek a betegségek, ilyesmik voltak, de hát az polivitamin mellé oda tették a csajkaételt, addig azért a betegség is másképpen nézett ki. És ezzel én egy pillanatig se foglalkoztam, tehát ilyen gondom nekem nem volt, hogy ezt nem érdemeltem meg, vagy miért tereljám a jóisten, meg nem tudom miféle. Ez az alaphelyzet, mondom, ott az ajtó, azon belül mindenkinek ugyanaz a sorsa.
1: Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy irodalomtörténészként hogyan befolyásolt a bibliai szöveghagyomány ismerete a kutatásai.
0: Nem voltak olyan témáim, amik ilyen természetű hozzáállást, ismeretet igényeltek volna. De hát mondjuk minden esetre az a közösséghez és a közösségi munkához való hozzáállás, amit én édesapámtól láttam árapataki lelkészként, ahol nem csak igét hirdetett, hanem iskolát épített. Volt ott egy érdekes szokás a faluba, hogy vasárnap délután összefogóztak a fiatalok, és elindultak lefelé az úton ki a faluból, hol erős, hol volt falu felé, énekelve, meg minden. Na, ezt a szokást, hát az országúton menve az egy kicsit alkalmatlan is volt, ha bár akkor nem volt messze ilyen forgalom, mint most, de minden esetre édesapám hozzáfogott, és az árapataki templom mellett volt egy nagy gyümölcsös kert, és annak a gyümölcsös kertnek a országút felőli részét azt a fiataloknak a közmunkájával átalakította. Úgy hívtuk, hogy új kert. Volt egy körbe egy nagy sétány, kavicsozva, középen egy nagy, hatalmas grup virágokkal, mindennel, ott voltak a gyümölcsök, és attól kezdve a fiatalság nem az úton szórakozott, hanem oda járta az új kertbe, és magáénak érezte, mert végül is ők csinálták meg. Tehát ott édesapám meg egy néhány ilyen komolyabb egyházi ember, megyebíró, nem tudom, kik irányították éppen őket, de hát az ő munkájuk. Van is egy csomó fénykép ezekről a új kert építésekről. Ilyen típusú dolgokat csinált édesapám, és abban az időben nem volt ő az egyedüli, mert volt egy ilyen, úgy nevezték, hogy népszolgálat, hogy a lelkésznek végeredményben a falu közösségnek a mindennapi életébe is részt kell venni. És volt még egy kezdeményezés is 1936-ban, hogy létrehoztak egy ötödévet Nagyenyeden, akkor még református kollégiumhoz tartozott a Csombordi mezőgazdasági iskola is, és ezen az ötödéven hát voltak bibliai tárgyú kurzusok is, de volt, édesapámat is behívták oda egy évre, gyülekezetismeret címen tartott egy kurzust, de tanítottak egészségtant, hogy mit kell csinálni egy beteggel, vagy injekciót beadni, kötözést, első segélynyújtást. Akkor voltak jogi előadások, hogyha valamilyen jogi dolgok felkerülnek, akkor tudjon tanácsot adni. Akkor voltak mezőgazdasági tantárgyak, meg minden hasonlók. És ez egy évig tartott, aztán Szász Pál, aki akkor az Erdély Magyar Gazdasági Egyesületnek az elnöke volt, ő találta ki és kezdeményezte, és nyert meg hozzá embereket. De ettől függetlenül, hogy ez egy évig tartott, végül is a teológiáról kikerült fiatalok abba az időbe eléggé abba az irányba voltak nevelve. Hát ugye ott Imre Lajos bácsinak volt egy nagy IKE munkája, ő aztán folytatott akkor a nyugdíjas éveiben is tovább illegálisan a hidelvei gyülekezet keretébe, de ez valahol ne volt az akkori szellemiségbe, hogy te a falunak nem csak lelki pásztora vagy, hanem gyakorlati segítője is. És ez sokat jelentett, mondjuk én gyerekként láttam csak ezt, és most, amikor a irathagyatékát elhoztam magammal, és itten rendeztem, és kerültek elő az ilyen tárgyú levelek, tervezetek minden az égvilágon, többek között az enyedi évre vonatkozó feljegyzései és kurzusa is, persze vázlatosan, akkor látok én most már bele abba, hogy ez tulajdonképpen milyen munka volt, és mit is jelentett, és a falunak is nagyon sokat jelentett az, hogy a legkülönböző akármilyen helyzetbe oda lehetett menni, és akkor a lelkész tudott segíteni. Hát nálunk főztek édesanyámék egy népkonyhát is a szegény gyerekeknek. Különben a falusi gyerekekkel mi nagyon jó viszonyban voltunk. Tehát nem volt az, hogy na, a papnak a gyerekeihez most télen együtt korcsolyáztunk a patakon, az ott volt a parókia mellett. Ez egy olyan gyermekkori emlékem volt, most már tudatosulva, hogy egész biztos, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy én sok mindenbe belemásztam, ami nem az én dolgom lett volna. Ahol láttam, hogy valamit csinálni kell.
1: Műfordítás, ugye azt mondják, hogy az a jelentés átültetése. Lát-e párhuzamot a között, ahogy egy világi szöveget magyarít, és a között, ahogy Isten üzenetét kell lefordítanunk a saját élethelyzeteinkre?
0: Tudom, én erre most így kapásból nem tudok felelni, mert ehhez kéne bennem éljen egy csomó konkrét szöveg, hogy tudjak válaszolni rá, nem hiszem, hogy lenne különbség. Tehát az az irodalom, amelyik igazán értékes, az mindig nem csak magáról szól, hanem arról a közösségről, amelyikbe az illető él, és amelyikből az élményeit szerzi. És én mai napig is azt tartom, hogy az irodalomnak van egy ilyen közösségi hivatása és feladata, és nagyon jó lenne, hogyha ezt a mai irodalom is komolyan venné.
1: Hát ön az erdélyi irodalom egyik legnagyobb, és azt hiszem, hogy időközben legidősebb számtartója. Mennyiben érzi ezt a munkát keresztény szolgálatnak?
0: Már előzőleg is, de különösen amióta jött ez a Széchenyi díj, az ember óhatatlanul megpróbál számot vetni saját magával. Eléggé sokféle és eléggé viszontagságos életkörülmények között éltem, és végeztem azt, amit én végezni tudtam, vagy szerettem volna, és valahol én Berde Máriának egy mondását tartom meghatározónak az önvizsgálat szempontjából. Ő azt mondta egyszer, hogy tedd a hasznos lehetőt. Na most azok az idők, amikben én benne éltem, azok rengeteg hasznos cselekvésre kínáltak alkalmat. De ugyanakkor ott volt a lehető, hogy abból, amit te csinálni akartál, vagy amit elképzeltél, abból a rendszer és a rendszernek az ellenőrző apparátusa mit tesz lehetővé. És itt kezdődik a nagy kérdés, hogy vajon abban, amit én csináltam, elmentem-e a lehetőség végső határáig, vagy kényelemből, vagy félelemből, vagy akármiből adott esetben megalkuttam, és hajlandó voltam beleegyezni, mondjuk például könyvkiadóként, olyan szövegcsonkításokba, amit máma-má szégyellenék. Tehát, és nem csak egyes könyvek kiadásával, hanem kezdeményezésekkel is, amik, hát egyet mondok, ugye Bánfi Miklós a két háború közötti erdélyi irodalomnak az egyik legjelentősebb írója. És volt egy romániai magyar írók sorozat, amelyiknek az volt a feladata, azért indították el, hogy a két háború közötti, és hát a háború utáni jelentősebb íróknak a életműve abba bekerüljön. És hát természetes volt, hogy valamikor a listán, amelyiket összeállítottak annak idején, mert ez 1961-ben indult még, amikor én még jócskán bennültem Deltába. Ebbe a listába a szerzők jegyzékében nyilván benne volt Bánfi Miklós. De Bánfi Miklósnak olyan káder hibái voltak, arisztokrata és külügyminiszter, és földbirtokos, meg minden az égvilágon, hogy mindent elkövettek annak érdekében, hogy Bánffy ne kerülhessen sorra. És volt 1974-től emlékszem, amikor a legelső kísérletünk volt, én 70-ben vettem át a romániai magyar írókat, 74-ben volt a legelső kísérletünk, felvonultattak mindenféle általuk felkért szakreferenseket, akik bebizonyították azt, és nagyon durván, hogy Bánffynak semmi keresni valója nincs a könyvkiadásba. És végül is ebből az lett, hogy 80-ban gyenge kis kötetet, tehát amiben messze nem a jelentős művei vannak benne, mégiscsak sikerült kiadni. És 90 után, amikor már felszabadultunk a cenzúra nyomása alól, és már csak a pénznek a nyomása volt hátra, akkor sikerült nekem elindítanom a Bánffy Miklós műveinek a kiadását, és ez egy óriási elégtétel volt az én számomra személyesen is, azon kívül, hogy hát a Bánffy Miklós mégiscsak az egyik legjelentősebb író, és annak a nyomán indultak el aztán a külföldi kiadások. Angolra lefordította a lánya, aki időközben férhez ment egy amerikai katonatiszthez, és Marokkóba élt. Ő lefordította angolra, az volt az első megjelenés, aztán utána jött francia fordítás, német, spanyol, olasz, japán. Most legutoljára kaptam hírt arról, illetve már egy évvel ezelőtt már, vagy másfél évvel ezelőtt már leveleztünk a lengyel fordítóval, de most írta, hogy hát megjelent a trilógiának a második kötete is lengyelül, tehát ilyen elégtételek és ilyen örömei vannak, és ilyen visszaigazolásai az embernek. A másik dolog, amit én úgy végig gondoltam ezzel a Széchenyi díjjal kapcsolatban, hogy végeredményben, hát azok között a érdemeim között idézőjelbe, amiket ott felsoroltak, ott van két olyan munka, a romániai magyar irodalmi lexikon, amit Balog Edgár a második kötet után adott át nekem szerkeszteni, és csináltunk egy 56-os Erdély elítélteknek az életrajzi adattárát. Na most mind a kettő közös munka. Tehát én tulajdonképpen olyasmiért kaptam részben ezt a Széchenyi díjat és az elismerést, ami egy közösségnek a munkája, és a kiadói munkakörülmények között nem ez az egyetlen, hanem a kiadó is egy csapatunk a végeredményben. Én most inkább mutogatnék ennek a két lexikonnak és jó néhány általam szerkesztett könyvnek a munkatársai felé, akiknek én köszönhetem, hogy most az én érdemlistámon van ott ez mondjuk a romániai magyar irodalmi lexikon. Persze, hogy volt vele munka, és persze, hogy kellett egy ember, aki azt a munkát megszervezze, ellenőrizze, irányítsa, eldajkálja egészen a megjelenésig. Persze, hogy kellett, de ha nincs az a, nem számoltam meg, de 100-on felül, 150-en felüli szerző, aki a különböző lexikon szócikkek alatt a nevét adta, hitelesítette a nevével azt, amit oda leírt, akkor én mi hadonászhattam volna egyedül, mert 100 esztendő alatt se tudtam volna megcsinálni. Tehát én most mutogatok a kollégák felé, a munkatársak felé, és köszönöm nekik is a Széchenyi díjat, úgyhogy megosztjuk valamilyen formában majd. Legalábbis így szóbelileg.
1: Mit mondana a mai nemzedéknek, hogy mi az, ami az ön hosszú, küzdelmes élete tapasztalata szerint valóban megmarad?
0: Hát, hogy mi marad meg, nagyon nagy kérdés, mert egyrészt azoknak a írásoknak, köteteknek egy része óhatatlanul elsüllyed a feledésbe. Ott van könyvtárok polcán, tehát hogyha valakinek eszébe jut, hogy mit tudom én elővegyem, és kit mondjak én, mondjuk ne mondjam a szibériai garnizont, mondjuk Markovics Rodiont, mert az most aktuális téma megint, de mondjuk témától függetlenül, tehát egy ilyen semleg Asztalos Istvánnak a novelláit például, vagy Kovács Györgyöt, vagy Nagy Istvánt pláne, akkor én nem tudom, hogy a mai olvasónak jelente egyáltalán valamit, talál-e valamit ami az ő számára fontos. Mert erről van szó, az irodalom mindig attól él tovább, hogy mindig van valami, amit benne felfedeznek, ami aktuális. És ha nincs egy buzgó doktorándus, aki mondjuk felfedezi, most pillanatnyilag a romániai magyar írók sorozata, amit a Kritérium folytat most is, pillanatnyilag Lakatos Imré vették elő. Most Lakatos Imrének a nevét esetleg azok, akik a Helikon történetével foglalkoztak, tudják annyiba, hogy a Kuncoladár halála után egy pár évig ő volt a Erdély Helikonnak a főszerkesztője. De hogy ki ez, mi ez az ember, őszintén szólva, amikor Szabó Gyula megírta nekem, hogy ő Lakatos Imrével foglalkozik, az első pillanatban én is kíváncsi voltam arra, hogy vajon milyen van. És kiderült, hogy egy rendkívül termékeny eszéíró, aki világirodalommal, művészettel, zenei témákkal, sok mindennel foglalkozott, és egészen jó írásai vannak, tehát valaki megcsinálja ezt a kötetet, és megjelenik ez a kötet, az nem lesz gyalázat. A szakemberek elő fogják venni, és a szakemberek fel is fogják használni. De hogy nem lesz meg az a népszerűsége, nem lesz meg az a közönség fogadtatása, amit megérdemelne, mint író. Mondjuk Mikes Kelement is a törökországi leveleket is, nem tudom, hogy az iskolai kötelező olvasmányon kívül kiolvassa el, vagy az Zrínyi veszedelmet. Tehát ehhez az kell, hogy elfelejtse az ember ezt az egész mostani világot, és bele tudjon hangolódni abba a világba, amelyikbe azok születtek, és amelyikbe azok fontos művek voltak. Mondjuk Mikes Kelemen a törökországi levelek nem amikor Mikes megírta, hanem amikor előkerült, és rácsodálkozott az irodalmi világ, hogy jé, ez is van, és mi minden van benne.
2: A mai vasárnapi beszélgetés műsorunkban Dávid Gyulával beszélgetett Kis Gábor. További kellemes vasárnapot kívánok Önöknek Békesség Istentől.
3: Vasárnapi beszélgetés.

0: Hírek.
1: Rádiónk hírei először címszavakban. Bizottság méri fel a galaci drónbecsapódás okozta károkat. Juana Csoyu külügyminiszter üdvözölte James Rich szenátor nyilatkozatát a román légtér orosz megsértéséről. Nehezebb évre számít a romániaiak egyharmada. Premontrei ügy. Nemzetközi fórumokhoz és jogsegélyszolgálatokhoz fordul az erdélyi magyar nemzeti tanács. Kolozsváron ma esős, felhős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Gyorgy Todorás Galac megyei prefektus szombaton elrendelte a pénteki drónbecsapódás okozta károkat felmérő bizottság felállítását. Miután az Országos Katasztrófavédelmi Bizottság gyors segélyt hagyott jóvá az érintett családok számára. A prefektúra közleménye szerint a bizottság az építésügyi felügyelet szakembereiből, valamint a kormányhivatal, a Galac megyei katasztrófavédelem, a megyei tanács és a galaci polgármesteri hivatal képviselőiből áll. A testület felméri az érintett lakásokat, hogy megállapítsa a drónincidensben keletkezett károkat és támogatás összegét. Akár felmérési jegyzőkönyveket a megyei katasztrófavédelmi bizottsághoz továbbítják, amely eljuttatja a dokumentumokat a munkaügyminisztériumhoz. Az Ilie Bolozsán ügyvívő miniszterelnök által összehívott Országos Katasztrófavédelmi Bizottság pénteki ülésén arról döntött, hogy 10 000 lejes gyors segélyt kapnak azok a családok vagy egyedül élő személyek, akiknek a lakása 25%-ánál kisebb mértékben rongálódott meg, míg a 25%-nál nagyobb mértékben károsodott lakások tulajdonosainak pedig 25 000 lejt folyósítanak. Juana Csoyu külügyminiszter tegnap a Facebook oldalán üdvözölte az amerikai szenátus külügyi bizottság elnökének nyilatkozatát a román légtér orosz megsértéséről, hangsúlyozva, hogy James Rich határozottan megerősítette a szövetséges légtér védelmiért viselt közös felelősség jelentőségét. Felidézte, hogy a tavaly őszi washingtoni találkozójukon a két ország védelmi és gazdasági együttműködésére összpontosítottak. James Rich pedig Románia állandó párbeszéd partnere, aki jól ismeri a térséget és a román-amerikai stratégiai partnerséget. James Rich, republikánus szenátor elítélte szombaton Oroszországot, amiért felelőtlenül megsértette Románia légterét, és megerősítette, hogy az Egyesült Államok Románia és a NATO szövetségesei mellett áll a Galacon történt súlyos incidens után. Az anyagi bizonytalanság közepette egyre inkább felértékelődnek az emberi kapcsolatok. Egy friss felmérés szerint a romániaiak közel harmada attól tart, hogy a 2026-os év még a tavalyinál is nagyobb kihívásokat hoz. A növekvő pénzügyi stressz elől pedig a többség a családi fészekben és a baráti beszélgetésekben menekül. Az AH Moment piackutató cég közvélemény kutatásának tegnap közzétett eredményei szerint a lakosság egyre óvatosabban bánik a pénzével, visszafogja fogyasztását, és egyre

0: Gyakrabban a családban, illetve a magánéletben keres érzelmi biztonságot, írja az Agile Press. A vizsgálat arra is rámutat, hogy 2025-öt sokan az elmúlt 5 év legnehezebb évének tartják. A legnagyobb aggodalmat továbbra is az alapvető termékek, a közüzemi szolgáltatások és az üzemanyagárak drágulása okozza. Az üzemanyagárak miatti aggodalom egy év alatt 13% ponttal nőtt, és már a válaszadók 58%-át érinti. A felmérés szerint a romániaiak nem mondanak le teljesen a fogyasztásról, de inkább olcsóbb termékeket választanak, vagy ritkábban vásárolnak. A család és az egészség maradt a legfőbb boldogságforrás. A válaszadók 44%-a pedig azt mondta, hogy pénzügyi stressz esetén a családi és baráti kapcsolatokba menekül. A kutatásból az is kiderül, hogy a romániaiak az utazások elmaradását és jövedelmük stagnálását bánták leginkább 2025-ben. Ugyanakkor 2026 első hónapjaiban enyhén javult az életminőség szubjektív megítélése. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács országos elnöksége megdöbbenéssel és mély felháborodással szemléli a nagyváradi premontrai rendház körül kialakult helyzetet, és azon lesz, hogy a nemzetközi fórumok és jogsegélyszolgálatok tájékoztatásával és bevonásával gátot szabjon az egyház és magyar ellenes eseményeknek, írta a szombati közleményében a civil szervezet. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács közleményében emlékeztetett arra, hogy Fejes Rudolf Anzelm apát a Váradhegyfogi Premontrai Prépotság előjárója kilakoltatásakor. A román hatóságok május 27-én hajnalban áttörték a rendháznak az egykori premontrai gimnázium felőli falát, és behatoltak az elfoglalni kívánt épületrészbe. A szokatlanul brutális eljárás tovább súlyosbítja, hogy a bíróságig végrehajtó nem küldött értesítést a kilakoltatásról, hogy az apát ne tudja időben értesíteni az ő támogató híveket, hangsúlyozták. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács országos elnöksége elfogadhatatlannak tartja a legsötétebb diktatúrákat, és azok módszereit idéző minden európai normával és eljárásrenddel ellentétes erőszakos épületfoglalást, és osztja Tőkés Lászlónak, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökének korábban már ismertetett álláspontját, miszerint a kialakult helyzet egyetlen megnyugtató megoldási lehetősége az lenne, ha a premontrai rendházzal és a templommal egybeépült főgimnáziumot visszaszolgáltatnák jogos tulajdonosának, fogalmaztak a közleményben. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 50 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések értelmében ma esős, szeles időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 19 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgesk.com előrejelzése alapján készült el. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a kolozsvári Érisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Istenben bízom, akinek ígéjét dicsérem, az Úrban, akinek ígéjét dicsérem. Zsoltárok könyvéből az 56. Zsoltár 11. verse.

az íge testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mi láttuk az ő dicsőségét.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
3: Reklám.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozzá el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
5: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
6: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
7: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete Hajdó Tímea, Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szól hozzánk a Márk evangéliuma 16. fejezetének a 19. és 20. verse alapján. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, amikor Isten elvégezte című részt, felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa.

Békesség Istentől! Istennek igéjét a Márk evangéliuma 16. fejezetének 19. és 20. verseiből olvasom. Az Úr Jézus pedig, miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig velük együtt munkálkodott, megerősítette az ige hirdetést a nyomába járó jelekkel. Ez a történet a tanítványok, az esendő emberi állapotban levő tanítványok életét mutatja be. Megdöbbenve olvassuk, hogy egyenesen hitetlenek voltak Jézus feltámadásával kapcsolatosan. Hiába kaptak előbb üzenetet Máriától, az emmausi tanítványoktól, hogy Jézus él, feltámadt, mégis amíg nem találkoztak vele, addig nem hitték el. És még jobban csodálkozunk azon, hogy mindezek után Jézus elküldi őket, misszióba küldi őket. Menjetek, hirdessétek az evangéliumot. Ezek a tanítványok, akik nem hittek Jézus feltámadásáról szóló bizonyságtételnek, ők adják tovább a feltámadás örömhírét. Hát mi fog ebből kisülni? Valóban elmentek ezek az emberek, és hirdették a Krisztus evangéliumát. Elvitték mindenfelé a Krisztus üzenetét. És az ő bizonyságtételüknek a késői gyümölcsei vagyunk mi magunk is, akik ma hiszünk Krisztusban, akik ma hallgatjuk az ígét. Igen, azt mondhatnánk, hogy óriási tűzzel és óriási erővel folytatódott a misszió, terjedt a Krisztusról szóló evangélium, de az erő az nem a tanítványok nagyságában volt. A megoldást a felolvasott ígevers mondja meg nekünk. Az Úr pedig együtt munkálkodott velük, és megerősítette az ige hirdetést a nyomába járó jelekkel. Mindenekelőtt lényeges, hogy Jézus éppen azzal gyógyítja a hitükben megfáradt tanítványokat, hogy mozgósítja őket. Rájuk bízza a bizonyságtételnek a szolgálatát, feladatot ad nekik, nem állítja félre őket, és nem legyint, és nem mond ilyeneket, hogy hát, hogy is várhatnék tőletek valamit, hanem rájuk bízza. De úgy, hogy együtt munkálkodik velük, és megerősíti az ige hirdetést a nyomába járó jelekkel. Milyen jelekről is van szó? Hát azt olvassuk, hogy ördögöket üztek ki, új nyelveken szóltak, ha valami halálosat ittak, nem ártott nekük, betegekre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak. Annak, hogy minden így történhessen, a tanítványok részéről egyetlen egy feltétele volt. Az, hogy oda kellett szánniuk magukat Jézus szolgálatára. El kellett indulniuk, hirdetni kellett azt, amit rájuk bízott Krisztus. Oda kellett adni magukat annak a Krisztusnak, aki erősebb tudott lenni, és erősebb az ő hitetlenségüknél és emberi gyengeségüknél. Aki helyreállítja, meggyógyítja, és szolgálatra alkalmassá teszi őket. Aki együtt munkálkodik velük, ha ők elindulnak, és megerősíti bizonyságtételüket, ha ők engedelmesen hirdetik ezt. Sokak számára talán ismerős lehet a történet, amely egy elképzelt beszélgetést örökít meg Jézus és Gábriel között. A beszélgetés csak elképzelt, mondani valója azonban helytálló, és talán a mai ige üzenetét meg is tudja erősíteni. Történet szerint Jézus földi életét befejezve visszaérkezik a mennybe, kezén és lábán viselte kereszthalálának kegyetlen jeleit. Gábriel odament hozzá, és így beszélgettek. Mester, kegyetlenül megszenvedtél az emberekért odalent. Valóban így van, mondta Jézus. És folytatta Gábriel, most már tudják az emberek, mennyire szereted őket, és mit tettél értük? Ó, nem, még nem, mondta Jézus. Még csak egy maroknyi ember tud róla Palesztinában. Gábriel zavarban volt. De hát akkor mit tettél, hogy mindenkinek tudomására hozd, mennyire szereted őket? Megkértem Pétert, Jakabot, Jánost és még pár embert, hogy beszéljenek rólam. Akik majd hallanak rólam, tovább mondják másoknak. Így fog eljutni az evangélium a föld legtávolabbi zúgába is. Így mindenki hallani fog rólam, hogy mit tettem értük. Gábriel összeráncolta a homlokát, és kétkedés tükröződött arcán. Tudta, hogy az emberek nem megbízhatóak. Igen, mondta végül, de mi lesz, ha Péter, Jakab és János belefáradnak? Mi lesz, ha az utánuk jövő nemzedék elfelejti továbbadni? És mi lesz, ha a 21. században az emberek túl elfoglaltak lesznek ahhoz, hogy rólad beszéljenek másoknak? Más tervet nem készítettél? Nem, nincs más tervem, Gábriel, mondta Jézus. Én bízom bennük.
Nem hirdeti angyalokkal, sem csodás lényekkel, hanem rábízza Isten ma is evangéliumát az övéire, a tanítványaira, ránk bízza. Akkor is, ha kevésnek gondoljuk az erőnket, és túl drágának az időnket. Akkor is, ha gyakran eredménytelennek érezzük az ige hirdetést, és a bennünket nap mint nap bombázó képi hatásokkal, a média hatékonyságával szemben úgy érezzük, hogy alul maradunk. Az igének az útja, hogy a tanítványok, apostolok, prédikátorok, hívő emberek, bizonyságtevők elkezdik mondani. Ez a járható út. A hitetlenkedő tanítványok engedelmeskedtek, s miközben így tettek, meggyógyultak. Krisztus pedig alkalmassá tette őket a bizonyságtételre. Krisztus alkalmassá tesz bennünket a bizonyságtételre. Amen. Köszönjük Krisztusunk, hogy nem magunkra küldesz el bennünket, hanem velünk együtt munkálkodsz. Hiszük és tudjuk, hogy ha te nem vagy velünk, akkor a mi emberi beszédünk az nem sokat ér. Viszont a te lelkednek vezetésével, a te ígéreteidbe bízva, ad nekünk azt a bátorságot, hogy tudjunk rólad mindig vallást tenni. Amen.

Isten hozzánk szóló üzenete az elmúlt percekben Hajdó Tímea, Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a Márk evangéliuma 16. fejezetének a 19. és 20. verse alapján.

Műsorunk folytatásában a Szentgellét kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, amikor Isten elvégezte című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

amikor elvégezte Isten. Olvasom Mózes első könyve második részének 1-4 terjedő verseit. A teremtés 7. napja. Így készült el az ég és a föld, és azok minden serege. A 7. napra elkészült Isten a maga alkotó munkájával, és megpihent a 7. napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta Isten a 7. napot, és megszentelte azt, mert azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. Ez az ég és a föld teremtésének története. Szinte refrénszerűen hallottuk eddig, mondta Isten, és valami mindig lett. Eddig minden teremtési napnak volt valami tárgya, ám a 7. nap, mintha csak függelék volna. De ha újra és újra elolvassuk bölcsőnk feliratáról ezt a 4 verset, háromszor halljuk néhány soron belül ezt a szót, Isten. Félreérthetetlenül Isten a középpontja, tartalma ennek a napnak. Isten tölti meg a 7. teremtési napot, és ad értelmet neki. Ha tudjuk, hogy a 7-es szent szám, a teljesség száma az igében, akkor még inkább világossá válik ez. De hogyan értsük szövegünkből ezt az Istenre vonatkozó kifejezést, hogy megpihent? Azután megáldotta Isten a 7. napot, és megszentelte azt, mert azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. Talán elfáradt Isten? Pihenésre van szüksége? Ki akarja pihenni magát a teremtés munkája után? A Biblia jó néhány más helye egyértelműen utal arra, hogy nem erről van szó. Gondoljunk csak Ézsaiás próféta szavaira, hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökké való Isten az Úr. Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Ézsaiás próféta könyve 40. részének 28. verse. Vagy gondoljunk magának Jézusnak egy kijelentésére, az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. János evangéliuma 5. részének 17. verse. Martin Buber, a világhírű izraeli filozófus azt írja, hogy itt az ősi szó, a megnyugodott vagy megpihent, ilyen értelemben értendő, hogy ünnepel. Azaz, Isten ünnepelt a 7. napon. Teremtési munkája után következő megszűnt vagy megnyugodott kifejezés tehát nem passzívum, hanem dinamikum és aktívnak kell értenünk. Világosan emlékszem édesapámra, ahogy egy-egy vasárnap délután leült kis kertünkben, orgonabokrai árnyékába, és hosszú-hosszú ideig valahova messze egy pontra nézett mozdulatlanul. Aki nem ismerte, a felületes szemlélő azt mondta volna, átengedte magát a teljes semmittevésnek. Mi, közvetlen hozzátartozói, mindig tudtuk, ilyenkor egy-egy vers születik. A teremtő nyugalom órái voltak azok, amikor megszűnt minden munkájától, és mégis valami történt benne. Ő így ünnepelt. Sokszor láttam Benkő Istvánt, egykori rákospalotai lelkészt, amikor káplánja voltam, ahogyan homlokát neki feszítette irodája ablakának, és nézett kifelé. Aki nem ismerte, azt hitte volna, de sok ideje van, csak úgy ott ácsorog.
Én azonban már tudtam, hogy az a mozdulatlan kifelé bámulás, az befelé nézés, és éppen akkor születik egy nagyszerű szolgálat, prédikáció. Minden hasonlat reménytelen dadogás Istennel kapcsolatban, de valamiképpen mégis érzékeltetni akartam Martin Buber szó egzegézisét, amikor a hetedik nappal kapcsolatban Isten ünnepléséről beszél, s így Isten aktív nyugalmáról. Majd azt olvassuk az ősi szövegben, hogy Isten megáldotta a hetedik napot. Így is mondhatnám, megáldotta vele az embert. Úgy, hogy a hetedik napon saját nyugalmát meg akarja osztani az emberrel. Nagyon emberi módon és nyelven szólok Istenről, de hogy tehetném másképp? Isten velünk akar ünnepelni, ünnepelve pihenni. Velünk, gyermekeivel, akiket képére és hasonlatosságára teremtett. Vagy így is mondhatnám, megosztja velünk a napját. Még egy meglepetés ér itt bennünket. Az ember teremtése után tüstént arról olvasunk, hogy Isten megszűnt minden munkájától, azaz Isten ünnepli a hetedik napot. És most azt mertük állítani, hogy ebbe Isten bele kívánja vonni az embert. De hiszen az ige szerint az ember még semmit sem teljesített, és már is Isten ünnepe vár reá? Vagy ez volna az igazi és isteni sorrend, hogy előbb Istennel együtt ünnepelni a szent és aktív nyugalomban, és aztán jöhet minden más, aztán jöhet a munka? Míg bölcsönknek ezt a sajátos üzenetét olvasgattam, és ezen a különös sorrenden gondolkodtam, ismét egy kedves, segédlelkész koromból való emlék merült fel bennem. Szabó Miklósnál, a Rákospalota újvárosi lelkipásztornál egy kopott és éhes tekintetű ember jelentkezett valami munkára. Jó, mondta Miklós bácsi, áshatna a kertben. Aztán alaposan megnézte a mi emberünket, intett neki, bevitte az üveges verandára, leültette, szólt a feleségének, és ennivalót tett az ember elé. Az mohón és kiéhezetten esett neki az ételnek. Utána behuny szemmel üldögélt, arcát a veranda ablakán betűző nap felé tartotta. Ezt látván a harangozó imígyen fette meg a lelki pásztort. Nem jól van ez így, nagy tiszteletű úr. Nem ez a rend, hanem az, hogy előbb dolgozzon az ember, aztán egyék és pihenjen. Miklós bácsi a tőle megszokott derűvel válaszolt. Most ez a rend, Matula bácsi. Mosolyogtunk ezen, de szívünk mélyén, a harangozó és én is nemigen adtunk igazat Miklós bácsinak. Ma már tudom, hogy Miklós bácsi az Isten, az igazi agapé szentséges rendje szerint cselekedett. Előbb a pihenés, aztán a munka. Most ebből az isteni sorrendből, bölcsőnk feliratából is értem, hogy miért a hét első napja a pihenésünk napja, a vasárnap, és miért nem az utolsó. Azért, hogy az érettünk és számunkra megáldott és a vele együtt eltöltött aktív pihenésből, ünneplésből léphessünk be a hétköznapok munkájába és erőfeszítésébe. Most értem csak igazán, mit jelent ez a sorrend, hogy mi így kezdhetünk, tőle indulhatunk ki a vele töltött ünneplő pihenésből. Igen. Áldásunkra adta ezt a napot, ezért is áldotta meg,
önmaga lényével áldotta meg, s azért áldotta meg, hogy áldásunkra is legyen. Egyszer egy lelkipásztor felkereste egyik hívét, meg akarta hívni egy vasárnapi úgynevezett csöndes napra, hogy részt vegyenek együtt Isten ünneplésében. A hívőnél barátokat talált, éppen vidáman iszogattak. De a lelkipásztor mégiscsak előhozakodott a meghívással. Jöjjön el, mondta, meglátja, áldására lesz. Amikor elment, a barátok gúnyolottak felette, és kórusban mondogatták. No, nem velünk jössz egy jó kis hétvégi kikapcsolódásra? Menj csak a papoddal, áldásodra lesz. Addig gúnyolottak, amíg az ember dühösen kijelentette. Igenis, elmegyek a papom meghívására. De ezt csak dacból mondta, nem szívből. Szíve mélyén ő is szívesen ment volna velük a férfi kiruccanásra. Amikor este hazament a csendes napról, ahol nem is érezte magát rosszul, felesége halálsáppattan várta az ajtóban azzal a hírrel, hogy barátai ittasan vezették hazafelé az autót, és karamboloztak. Egy meghalt közülük, a többiek pedig súlyos sérülésekkel kórházban fekszenek. A férfi dermedten állt az ajtóban, és újra meg újra hallotta a szót. Jöjjön el! Áldására lesz! Valóban áldására lett, mert ettől a naptól kezdve nem víkendje volt többé, hanem vasárnapja, úrnapja, az aktív pihenés, a lélekerők csöndes összegyűjtésének napja, és nem az esztelen szétszóródásé. Isten nem csak megáldotta ezt a napot, hanem azt olvassuk bölcsőnk feliratában, hogy meg is szentelte. Eddig is szüntelenül látnunk kellett, amíg a teremtési napok szövegét tanulmányoztuk, milyen hallatlan agapéval védi az életet, az embert, a teremtő Isten. Védi a földet az éggel, védi a száraz földet a tengerektől, s ezzel a megszenteléssel is az embert védi a teremtője. A hetedik napon az embert önmaga ellen védi, hogy legyen egy napja, ami szent, megszentelt. Erőgyűjtésre, új lendületre, feltöltekezésre, csöndre, a vele való együttlétre. Nem tragikus, hogy minden remek szociális intézkedés ellenére, mint például az ötnapos munkahét bevezetése, és minden gépi segítség ellenére, ami mind az embert szolgálja, a modern ember mégis egyre fáradtabb és egyre hajszoltabb, s a munkapszichológusok szerint éppen a hétvége után hétfőn a legkevésbé termékeny. Ekkora legtömöttebbek az orvosi rendelő intézetek. Miért? Mert tragikusan elfelejtkezünk erről a sorról bölcsőnk feliratán, hogy azután megáldotta Isten a hetedik napot, és megszentelte azt. Igen, megáldotta a hetedik nappal az embert, de azért, hogy azt meg is szentelje az ember. A megszentelt nappal szentül éljen, hiszen érte van az emberért. Egyszer akaratlanul tanúja voltam a villamoson egy házaspár beszélgetésének. Azt kérdezte a fiatalasszony a férjétől. Mit csinálunk vasárnap? Hova megyünk? A fáradt és elgyötört arcú férfi azt mondta, semmit sem csinálunk, otthon maradunk és pihenünk. Egy kicsit kiülünk a kertbe. Meg vagy őrülve,
csattant rá az asszony. Aztán elsodródtam tőlük, többet nem hallottam. De ez a méltatlankodás bennem maradt, hogy meg vagy őrülve? Magamban arra gondoltam, még éppen nincs megőrülve, de ha így folytatják, hamarosan ideggyógy intézeti töltelék lesz. Pontosan ez ellen véd bennünket Isten azáltal, hogy megszentelte a hetedik napot, hogy mi is megszenteljük azt. Nem csak úgy, hogy halálos fáradtan végig alszunk egy vasárnapot, vagy elpilledve pizsamában üldögélünk a kert sarkában, hanem ünnepes, szent aktivitással, együtt ünnepelve az ünneplő Istennel, Isten ünnepén. Észrevettem egy vasárnap, hogy valaki magába roskadva ül az egyik templomi széken, maga elé néz, nem énekel. Hazafelé menet, utolértem a busz megállónál. Megkérdeztem, hogy valami nagy bánata van-e. Nem, nincs, mondta, csak halálosan fáradt vagyok. De mégis, és minden vasárnap, ha vonszolom is magam, de kijövök ebbe a kis templomba, mert ez az egy órám a héten, amikor mozdulatlanul és csöndesen ülhetek. Amikor nem hajszol semmi, senki, s ha olykor nem is tudok végig figyelni az egész igehirdetés alatt, mondta kissé mentegetőzve, azért egy-két mondatot mindig elkapok, s az is elég egy hétre, az tartja bennem a lelket. Ezért adta Isten nekünk ezt a napot. Megáldotta és önmagával szentelte meg, hogy tartsa bennünk a lelket életre és örök életre.

A Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, amikor Isten elvégezte című részt, felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől!

0: Hírek.
1: Rádiónk hírei először címszavakban. Bizottság méri fel a galaci drónbecsapódás okozta károkat. Juana Csolyu külügyminiszter üdvözölte James Rich szenátor nyilatkozatát a román légtér orosz megsértéséről. Nehezebb évre számít a romániaiak egyharmada. Premontrei ügy. Nemzetközi fórumokhoz és jogsegélyszolgálatokhoz fordul az erdélyi magyar nemzeti tanács. Kolozsváron ma esős, felhős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Giorgetto Darás Galac megyei prefektus szombaton elrendelte a pénteki drónbecsapódás okozta károkat felmérő bizottság felállítását, miután az Országos Katasztrófavédelmi Bizottság gyors segélyt hagyott jóvá az érintett családok számára. A prefektúra közleménye szerint a bizottság az építésügyi felügyelet szakembereiből, valamint a kormányhivatal, a Galac megyei katasztrófavédelem, a megyei tanács és a galaci polgármesteri hivatal képviselőiből áll. A testület felméri az érintett lakásokat, hogy megállapítsa a drónincidensben keletkezett károkat és támogatás összegét. Akár felmérési jegyzőkönyveket a megyei katasztrófavédelmi bizottsághoz továbbítják, amely eljuttatja a dokumentumokat a munkaügyi minisztériumhoz. Az Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök által összehívott Országos Katasztrófavédelmi Bizottság pénteki ülésén arról döntött, hogy 10 000 lejes gyors segélyt kapnak azok a családok vagy egyedül élő személyek, akiknek a lakása 25%-ánál kisebb mértékben rongálódott meg. Míg a 25%-nál nagyobb mértékben károsodott lakások tulajdonosainak pedig 25 000 lejt folyósítanak. Juana Csolyu külügyminiszter tegnap a Facebook oldalán üdvözölte az amerikai szenátus külügyi bizottság elnökének nyilatkozatát a román légtér orosz megsértéséről, hangsúlyozva, hogy James Rich határozottan megerősítette a szövetséges légtér védelmiért viselt közös felelősség jelentőségét. Felidézte, hogy a tavaly őszi washingtoni találkozójukon a két ország védelmi és gazdasági együttműködésére összpontosítottak. James Rich pedig Románia állandó párbeszéd partnere, aki jól ismeri a térséget és a román-amerikai stratégiai partnerséget. James Rich, republikánus szenátor elítélte szombaton Oroszországot, amiért felelőtlenül megsértette Románia légterét, és megerősítette, hogy az Egyesült Államok Románia és a NATO szövetségesei mellett áll a Galacon történt súlyos incidens után. Az anyagi bizonytalanság közepette egyre inkább felértékelődnek az emberi kapcsolatok. Egy friss felmérés szerint a romániaiak közel harmada attól tart, hogy a 2026-os év még a tavalyinál is nagyobb kihívásokat hoz. A növekvő pénzügyi stressz elől pedig a többség a családi fészekben és a baráti beszélgetésekben menekül. Az AH Moment piackutató cég közvélemény kutatásának tegnap közzétett eredményei szerint a lakosság egyre óvatosabban bánik a pénzével, visszafogja fogyasztását, és egyre gyakrabban a családban, illetve a magánéletben keres érzelmi biztonságot, írja az Agile Press. A vizsgálat arra is rámutat, hogy 2025-öt sokan az elmúlt 5 év legnehezebb évének tartják. A legnagyobb aggodalmat továbbra is az alapvető termékek, a közüzemi szolgáltatások és az üzemanyagárak drágulása okozza. Az üzemanyagárak miatti aggodalom egy év alatt 13%-ponttal nőtt, és már a válaszadók 58%-át érinti. A felmérés szerint a romániaiak nem mondanak le teljesen a fogyasztásról, de inkább olcsóbb termékeket választanak, vagy ritkábban vásárolnak. A család és az egészség maradt a legfőbb boldogságforrás. A válaszadók 44%-a pedig azt mondta, hogy pénzügyi stressz esetén a családi és baráti kapcsolatokba menekül. A kutatásból az is kiderül, hogy a romániaiak az utazások elmaradását és jövedelmük stagnálását bánták leginkább 2025-ben. Ugyanakkor 2026 első hónapjaiban enyhén javult az életminőség szubjektív megítélése. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács országos elnöksége megdöbbenéssel és mély felháborodással szemléli a nagyváradi premontrai rendház körül kialakult helyzetet, és azon lesz, hogy a nemzetközi fórumok és jogsegélyszolgálatok tájékoztatásával és bevonásával gátot szabjon az egyház és magyar ellenes eseményeknek, írta a szombati közleményében a civil szervezet. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács közleményében emlékeztetett arra, hogy Fejes Rudolf Anzelm apát a Váradhegyfogi premontrai prépotság előjárója kilakoltatásakor. A román hatóságok május 27-én hajdanban áttörték a rendháznak az egykori premontrai gimnázium felőli falát, és behatoltak az elfoglalni kívánt épületrészbe. A szokatlanul brutális eljárás tovább súlyosbítja, hogy a bíróságig végrehajtó nem küldött értesítést a kilakoltatásról, hogy az apát ne tudja időben értesíteni az ő támogató híveket, hangsúlyozták. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács országos elnöksége elfogadhatatlannak tartja a legsötétebb diktatúrákat, és azok módszereit idéző minden európai normával és eljárásrenddel ellentétes erőszakos épületfoglalást, és osztja Tőkés Lászlónak, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökének korábban már ismertetett álláspontját, miszerint a kialakult helyzet egyetlen megnyugtató megoldási lehetősége az lenne, ha a premontrai rendházzal és a templommal egybeépült főgimnáziumot visszaszolgáltatnák jogos tulajdonosának, fogalmaztak a közleményben. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 50 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 47 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések értelmében ma esős, szeles időre lehet számítani. A nap csúcs hőmérséklete 19 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agepress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgesk.com előrejelzése alapján készült el. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a kolozsvári Érisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Istenben bízom, akinek ígéjét dicsérem, az Úrban, akinek ígéjét dicsérem. Zsoltárok könyvéből az 56. Zsoltár 11. verse.

0: az íge testélet közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János evangéliumából az első rész 14. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: Reklám.
1: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjárók, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum.
2: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszönték születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
8: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
9: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja feladója 3,5%-át az Agnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek csak 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az Agnus Rádió honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
8: De egy ismerős hang az megmaradt, már is érzed, hogy védve vagy.
3: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat gyermeknapon június 1-én hétfő déli magazinműsorunkban, a mikrofonnál Szabó Anita. Isten éltessen minden gyermeket! A mai napon Csóri Sándor író és költő gondolatával köszöntöm hallgatóinkat. A mesében minden megtörténhet, ahogy az életben is. Hamarosan áhítat csendül fel, majd kalendáriumot lapozunk. 12 óra 30 perctől látogató című egészség és életmód magazinunkat sugározzuk. Mai részben a dohányzásról lesz szó. 13 órakor híreket mondok. 13 óra 15 perckor mesekosár rovatunkban a Tűzmanó című mesét hallgatjuk meg. Ezt követően ünnepeltjénket köszöntjük. 13 óra 30 perctől gyereknapi összeállításunkat ajánljuk figyelmükbe Janicsko Mihály Noémi szerkesztésében. Gyermeknap alkalmából egy különleges összeállítással készültünk. A legfiatalabb Ágnusz tagokat kérdeztük, akik a háttérből segítik munkánkat. 14 órakor ismét hírek jönnek, 14 óra 15 perckor versovatunkban Szabó Lőrinc, az első vers című költeményét hallgatjuk meg. 14 óra 20 perctől keresztény élet felekezetközi magazinunkat ajánljuk figyelmükbe, Szecsődi Árpád szerkesztésében. Ezzel várom ma Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk a következő 3 órában. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián vagy interneten keresztül a www.agnusradio.ro weblapon. Elérhetnek minket a 0264-441-968-as telefonszámon vagy a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A következő percekben a nap áítatát Ungvári Szende mondja el.

A mai áhítat címe Utitársak. Mert így parancsolta meg nekünk az Úr. Pogányok világosságává teszlek, hogy üdvösségük légy a föld végső határáig. Apostolok cselekedetei 13. fejezetének 47. verse.

a mai áhítat szerzője, Mrs. Mandy Yatta, amerikai Egyesült Államok beli testvérünk. Amikor a fiam óvodás volt, nagy örömömre megismerkedhettem Michelle-lel, egy másik kisgyermek édesanyjával. Azonnal közel éreztem magamhoz, mintha rokon lelkek lennénk. Teljes munkaidőben dolgozni és közben a szülői feladatokat ellátni nagyon megterhelő volt, de Michelle jelenléte nyugalmat árasztott. Mellette mindig kiegyensúlyozottnak éreztem magam. Egy péntek este meghívott egy gospel koncertre, majd később Isten tiszteletre is. Évek óta nem voltam templomban, de igent mondtam. Bizonyára a Szentlélek munkálkodott bennem. Úgy éreztem, ez a barátság Isten különleges ajándéka. Michelle az én Barnabásom volt, a bátorítóm. Barnabás volt az, aki elment Saulért Tarzuszba, hogy magával vigye a gyorsan gyarapodó antiókiai gyülekezetbe. Utitársak lettek egy missziós úton. Annyira hálás vagyok a hűséges barátokért, akiket Isten utitársnak adott mellém. Szükségem van bátorításra. Kell, hogy lássak példát, mások hogyan élik meg a hitüket. Hálát adok a bátorítómért, és imádkozom, hogy én is bátorító lehessek mások számára. A barátok valóban Isten ajándékai.

Imádkozzunk. Atyánk, köszönjük azokat, akik bátorítanak bennünket a hitben. Segíts, hogy mi is a bátorítás magvait vessük mások életébe szavainkkal és tetteinkkel. Ámen.

Bátorító szavaim áldásá válhatnak mások számára. Hangsúlyozza Mrs. Mandy Yatta, amerikai Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk a barátainkért.

Június 1-e az év 152. szökő években a 153. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 213 nap van hátra. Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók. 1485-ben ezen a napon Mátyás király elfoglalta Bécset, és hozzákezdett Bécsújhely ostromához.

1914-ben Dózsa György keresztes seregeinek Pesten hagyott táborát szétverték a nemesi csapatok. 1792-ben Kentucky 15. államként belépett az Egyesült Államokba. 4 évvel később 1796-ban Tennessee 16. államként lépett be az Egyesült Államokba. 1815. június 1-én Bonaparte Napóleon hűséget fogadott Franciaország alkotmányának. ben ezen a napon megkezdődött a dualista Magyarország utolsó választása, amely a függetlenségi párt bukásával és a Tiszaféle munkapárt győzelmével végződött. ben a II. Világháborúban ezen a napon német csapatok elfoglalták Krétát. 1941-ben ezen a napon brit megszálló csapatok vonultak be Bagdadba, hogy megelőzzék a náci barát hatalom átvételt. 1958-ban Franciaországban Charles de Gaulle alakított kormányt. 1967-ben ezen a napon jelent meg a 8. The Beatles album, a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. 1980-ban ezen a napon a CNN, vagyis a Cable News Network elkezdte műsorának sugárzását. 1991. június 1-én a Varsói Szerződés tagállamainak vezetői Prágában aláírták a szervezet megszűnéséről szóló egyezményt. Most pedig következzenek azok, akiknek a születésére emlékezünk június 1-én.

1804-ben ezen a napon született Mihály Ivanovics Glinka, orosz zeneszerző. június 1 megszületett cigánydeső magyar festő. 1926-ban Los Angelesben látta meg a napvilágot Marilyn Monroe, született Norma Jean Mortenson, amerikai énekestő, Golden Globe-díjas színésznő. 1948-ban a 20th Century Fox szerződtette kisebb szerepekre. Ekkor festette szőkére a haját és változtatta meg a nevét. Pályafutására rányomta bélyegét a szexbomba image. Sokszor próbált olyan szerepekhez jutni, amelyekben megmutathatná színészi képességeit is, de sem a filmgyártók, sem a közönség nem óhajtotta őt másnak látni. Monroe karrierje erotikus vonzerejére építkezett. 1950-ben a Mindent Éváról című Joseph L. Mankiewicz filmben tűnt fel egy epizód szerep erejéig. Első ismertebb filmje az Aszfalt dzsungel volt, de nemzetközi hírnevet a Niagara című filmmel szerzett. Marilyn Monroe a szexistenrő trónjára emelkedett ezzel a szereppel, ragyogó szőkességével, szabályos arcával, női és idomaival, az igazi nőt imádták bennem.

1937-ben Tennessee-ben született Morgan Freeman, Oscar-díjas amerikai színész. Ismertségre az 1990-es években tett szert, miután több hollywoodi sikerfilmben is feltűnt.

A születések után következzenek most azok, akiknek a halálára emlékezünk június 1-én. 1434-ben hunyt el II. Ulászló lengyel király, Litvánia nagyhercege.

0: 1914-ben Lovranban elhunyt Feszti Árpád, magyar festőművész. Tehetségének korán jelét adta, iskoláit Komáromban, Pozsonyban, majd a budai főreáll tanodában végezte. Innen azonban távoznia kellett, mivel több társával politikai és irodalmi kört alapított. A 16 éves fiú ekkor vándorszínésznek állt, majd 1874-ben Münchenben ment, ahol főleg a képtárakat tanulmányozta. Müncheni tartózkodása alatt ismerkedett meg Kubinski lengyel festővel, aki maga mellé vette és önállóan foglalkoztatta. A tehetséges fiatal festő a müncheni Kunstverein kiállításán feltűnést keltett egy tájképével, és csak hamar elnyerte az állami ösztöndíjat. Jellemző ereje különösen zsánerképekben domborodott ki. Ő festette az operaház és a törvényszéki palota fali képeit is. 1896-ban a milleniumi kiállításra festette a Magyarok bejövetele című hatalmas panorámáját. Ekkor festette a Bánhídi csata és a Zsolt vezér eljegyzése című képeit is, Komárom és Bihar vármegyék számára. Ezt követően hosszabb ideig Firenzében tartózkodott nejével, Jókai Morfogadott leányával. Itt festette Krisztus temetése című triptikonját, amelyet 1903-ban Budapesten állított ki, majd nemzetközi körútra indította. 1906-ban harmadik osztályú vaskorona rendelt tüntették ki. Festészeten kívül irodalommal is foglalkozott. Könyve 1897-ben jelent meg Budapesten, az Én parasztjaim címmel. ...1979-ben ezen a napon hunyt el Werner Formas, Nobel-díjas német orvos, sebész és urológus, a szívkatéterezés felfedezője. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók.
1: Kalendáriumot lapoztunk. A következő percekben Látogató című egészség és életmód magazinunkat sugározzuk. A mai részben a dohányzásról lesz szó. Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallják.

0: Szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Anita. A következő percekben a Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját sugározzuk a látogatót. Ebben a részben a dohányzásról fogunk beszélgetni. Elsőként egy rövid ismertetőt hallhatnak, amelyet a Miskolci Európa Rádió készített. Majd szakértői tájékoztatóval folytatjuk műsorunkat az Agnus Rádió szerkesztésében, és igei tanítással zárunk, amelyet szintén a Miskolci Európa Rádió készített. Ha tehetik, tartsanak velünk! Következzen egy általános tájékoztató a dohányzásról.
1: Jelenleg évente 5 millió ember hal meg valamilyen dohányzás okozta megbetegedésben. Az Egészségügyi Világszervezet előrejelzései szerint 2025 és 2050 között előreláthatóan évi 10 millió ember hal majd meg dohányzás következtében. Ha nem sikerül drasztikusan visszaszorítani a cigarettázást a felnőttek leszokásának fokozásával, illetve a fiatalok rászokásának megelőzésével. Napjainkban a fejlett országokban a dohányzás miatti halálozások részaránya a 70 év alatti férfiak halálozásában 24%, a nőkében 7%. A középkorú férfiak körében a szív- és érrendszeri halálozások egyharmada, a rákhalálozások közel fele, a légzőrendszeri betegségek okozta halálozások kétharmada a dohányzásnak tulajdonítható. A dohányzás okozhat ajak, szájüreg, gége, valamint nyelőcsőrákot. Ezek a kórok általában minden dohányos

0: sújtanak, hiszen a füst a légzőszervrendszer ezen részeihez mindenféleképpen eljut. Ugyanezen okok miatt tüdő, légcső és hörgőrák is lehet a káros hatás, és okozója lehet még hasnyálmirigy vagy veseráknak is, előidézhet aszmát is. A dohány hatóanyaga a nikotin jelentős elváltozást okozhat a keringési szervrendszerben is, gyakran magas vérnyomást vagy koszorúérbetegségeket okoz. Ezen kívül károsítja az érfalakat, így okozója lehet agyérbetegségeknek, érszűkületnek, aneurizmának és érelmeszesedésnek. Vannak a cigarettázásnak rövid idő után a fiatalokon tapasztalható következményei is. A gyermek után hiába vágyó meddőházas párok többsége nem sejti, hogy egyikük vagy mindkettőjük a dohányzásnak következményeit szenvedik. Férfiaknál a hímivarsejtek károsodása a nemzőképesség csökkenését. Nőkön a méh vérellátásának a romlása, a teherbeesés elmaradását, vagy a sokszor életveszélyes méhen kívüli terhességet okozhatja. A terhesség és a szoptatás alatti dohányzás a magzat károsodását, a fejlődési rendellenességek számának emelkedését eredményezheti, és a megszületett gyermekre is ártalmas. Számos vizsgálat bizonyította, hogy a dohányzás egyrészt a cukorbetegség kialakulásának fokozott kockázatával jár, másrészt a már diabéteszben szenvedő betegnél a jól ismert szövődmények idő előtti megjelenését okozhatja. Egy amerikai kutatócsoport 5 évig kísért figyelemmel dohányos, illetve nem dohányzó cukorbetegségben nem szenvedő személyeket. A dohányosok között 25%-ban alakult ki diabétesz. Ezzel szemben a nem dohányzó csoportnál ez mindössze 14% volt. Így megállapítható, hogy a dohányzás legalább olyan nagy kockázatot jelent a betegség kialakulásában, mint a cukorbetegség egyéb rizikófaktorai. A fennálló diabétesz okozta szövődmények kialakulásának kockázatát is jelentősen fokozza a dohányzás. A cukorbetegség önmagában 3-5-szörösére emeli a koszorújér eredetű halálozás és a sztrók rizikóját, a dohányzó diabéteszesek esetében pedig 6-15-szörös ez az érték. Magyarországon a cukorbetegek mintegy 20-25%-a dohányzik, esetükben a dohányzás abbahagyásának azonnali kedvező hatása van, mivel csökkenti az említett betegségek kialakulásának rizikóját. Így a cukorbetegek esetében kiemelkedően fontos a dohányzásról való mielőbbi leszokás.
1: A Miskolci Európa Rádió általános tájékoztatóját hallották a dohányzásról.

0: Szakértői tájékoztató következik. Dr. Szőcs Otto kolozsvári háziorvossal beszélgetünk a dohányzásról való leszokásról. Azt már nagyon sokan tudják, hogy a dohányzás nagyon rossz szokás, illetve káros szokás, és ez nagyon jól fel van tüntetve a cigarettás dobozokon is, hogy mennyire káros és mi mindenre kihathat. Beszéljünk inkább magáról a függőségről, illetve hogy hogyan tudunk megszabadulni a dohányzástól, hogyan tudjuk letenni a cigarettát. Először a függőségről, hogy mi alakíthatja ki ezt? Milyen folyamatok játszanak szerepet a függőség kialakulásában?
1: A függőséget nagyrészt a nikotin okozza, természetesen magához a dohányzáshoz tartozó szertartásszerű mozdulatok is egyfajta függőséget váltanak ki, de hát a legjelentősebb nyilván azért mégis a nikotin, amely az addiktológus szakemberek szerint nagyon erős függőséget okoz, erősebbet, mint egyéb veszélyesebbnek tartott tudatmódosítószerek, drogok. És érdekes az is, hogy minden addiktív szerre jellemző az, hogy ad egy bizonyos testi és lelki függőséget. A nikotinnál a testi függőség úgy tűnik nem nagyon erős, a lelki függőség viszont annál inkább. Elég nehéz elhagyni, úgy tűnik. Nagyon érdekes az, hogy tulajdonképpen mindenki szeretné elhagyni, és a legtöbben, akik dohányoznak, azok azzal a szent meggyőződéssel fogtak neki, hogy majd bármikor abba tudják hagyni. Hát ilyenkor kell tudni, hogy a függőséget azt az első szál cigaretta okozza, ezért nem kell megpróbálni. Tudom, hogy nagyon sokan tiltakoznak, hogy ez nem is úgy van, de a vitát, vagy az esetleges vitát azzal szeretném elvágni, hogy azt mondjam, hogy ha nem gyújtasz rá az elsőre, akkor biztos, hogy nem leszel dohányos. A leszokásról a legfontosabbnak tartott információk a következők. Azok az emberek, akiket foglalkoztat a leszokás, azoknak általában végül sikerülni fog. A legtöbben azzal szoktak védekezni, hogy nincs elég önuralmam, nem tudom összeszedni magam, majd máskor, most nem tudom. Ez teljesen érthető, részben el is fogadható hozzáállás, viszont azt mutatják a kutatások, hogyha az ilyen ember tanulmányoz valamilyen szakirodalmat, elolvas egy könyvet ezzel kapcsolatban, akkor nagyon sokat segít rajta, és végül valószínűleg sikerül leszoknia. Tehát arra van mentség, hogy most nem tudom abba hagyni, mert nem vagyok olyan lelki állapotban, de arra viszont nincs mentség, hogy miért nem olvasol el egy könyvet. Kell szakirodalmat olvasni, és ez segíteni fog. Ez valószínűleg egy hasonló folyamat ahhoz, mint ahogy ugye a szentírás tanulmányozása is megváltoztatja az embernek a lelki életét. A puszta tény, hogy olvasod. Most valószínűleg pont ugyanígy van a dohányleszoktató irodalommal is. Ha olvasod, egy idő után meg fog érni az elhatározás. Tehát, hogyha valaki le akar szokni a dohányzásról, akkor először is foglalkozzon a témával, és tanulmányozzon olyan szakirodalmat, ami ehhez hozzásegíti. Szakirodalom többféle van. Régebbi szakirodalom úgy próbálhatni, hogy egyszerűen riogatja az embert, hogy ez és ez lesz a bajod, hogyha tovább dohányzol, és ez nem igazán nagy segítség, mert ezt most már mindenki tudja, hogy így van, és a dohányos egyszerűen idegesebb lesz tőle, hogyha ezt az orra alá dörgölik, és akkor valószínűleg még többet fog dohányozni, mint addig. Vannak olyan profi könyvek, amelyek nem ezen az úton hatnak, és azok ajánlhatóbbak. Még egy szabály: amíg az ember a könyvet olvassa, addig nem hagyja le a dohányt, tehát vagy előtte, vagy utána. Erre azért van szükség, mert a páciens az fog félni attól, hogy abba kell hagynia a könyvolvasással közben a dohányzást, és akkor a könyvet nem fogja olvasni. Ezért az a szabály, hogy nem hagyjuk el a dohányzást a könyv olvasása közben, vagy előtte, vagy utána. Most ennyit a könyvekről. Saját tapasztalatból, hát nagyon sokféle tanácsot kipróbáltunk. Én úgy vettem észre, hogy a legjobb az, hogyha a leszokni óhajtó dohányos ismeri a függőségi betegségeknek három szabályát. Az első az, hogy a kísértés, hogy valaki rágyújtson, hullámokban jön, krízisekben. Miért fontos ezt tudni? Azért, mert mikor valaki elkap egy ilyen krízis, nagyon erősen kívánja azt, hogy rágyújtson, akkor rendkívül elbátortalanítja, hogy most én így fogok szenvedni heteken, hónapokon vagy éveken keresztül. És erre a válasz az, hogy nem, néhány percig tart, vagy addig sem, és el fog múlni ez a hullám, ahogy jött. Tehát ez az első, hogy a kísértés hullámokban jön. A második, amit fontos tudni, az, hogy sajnos a kísértés intenzitása nem csökken az elején. És ez megint egy elbátortalanító dolog, azt mondja az illető, hogy már nem tudom, egy hónapja nem dohányzom, és még mindig úgy kívánom, mint első nap. Igen, ez lehet így, viszont tudatosítani kell azt, hogy ezek között a krízisek közötti idő nő. Tehát ugyanúgy kívánom, de ritkábban. És a harmadik, amit fontos tudni, ezt úgy szokták nevezni, hogy Luther madara. Tehát van egy olyan anekdota, vagy ha ma történt volna, azt mondanánk, hogy városi legenda, de Lutherrel függ össze. Tehát egy alkalommal az anekdota szerint Luther arról prédikált, van az a hely az evangéliumban, ahol az Úr Jézus azt mondja, hogy aki kívánsággal tekint egy idegen asszonyra, az már vétkezett az ő szívébe, és erről beszélt Luther, a hallgatósága pedig a prédikáció után oda ment hozzá, és kérdezték, hogy akkor miért ne kövessük el a bűnt, hogyha mindegy, hogy rágondoltam, vagy pedig meg is cselekedtem, azt mondták, hogy hát akkor teljesen mindegy, akkor már inkább el is követik. Mire Luther azt válaszolta, hogy ez nem így van, hogyha egy madár a fejedre száll, az nem a te bűnöd, hogyha a fejedben fészket rak, az a te bűnöd. Így kell megközelíteni a kísértést a dohányzás esetén is. Mit jelent ez a gyakorlatban? Hogyha eszembe jut az, hogy milyen jó lenne rágyújtani, akkor ez Luther madara. A madarat el kell kergetnem. Tehát, hogyha én tovább fogok azon elmérkedni, hogy milyen jó lenne rágyújtani, akkor a vége az lesz, hogy rágyújtok. Viszont, hogyha teszek valamit, hogy ez a madár elszálljon a fejemről, akkor ez nagyon sokat segít. Mit lehet tenni? Bármit. A lényeg az, hogy nem kell ülni és nézni a falat, hanem el kell terelje az ember aktívan a gondolatait, tehát álljon fel, tegyen egy kört, igyon egy pohár vizet, szopogasson egy cukorkát, hívjon fel valakit telefonon, mindegy, ez bárki kialakíthatja magának, hogy milyen módszert válaszol. A lényeg az, hogy nem szabad elmélkedni azon, hogy milyen jó lenne rágyújtani. Még egyszer, három szabály, a kísértés hullámokban jön. A hullámok közt az idő nő, ezek között a krízisek közt, és a harmadik Luther madara. Most ezen kívül a szakirodalom még nagyon sok dolgot tud ajánlani a dohányosoknak. Én úgy vettem észre, hogy ez a három segít a legtöbbet, de nyilván nagyon sok más tanács is működik. A tanulmányokból az derül ki, hogy ha valaki több mint 8 nappal későbbi időpontot tűz ki a dohány elhagyására, akkor nem komoly az elhatározás. Tehát ezen a 8 napon belül akárhova is helyezzük ezt az időpontot, marad egy pár nap a felkészülésre. Ez alatt a felkészülési idő alatt néhány dolgot megtanulhat a páciens. Például egy ilyen dolog az, hogy akár az alatt is, miközben ő dohányzik, figyeljen meg egy nem dohányos embert, hogy mit csinál a kezeivel kávézás vagy teázás közben, és még mielőtt elhagyná a dohányzást, próbálja ő is gyakorolni ezt. Tehát mit csinálok akkor, amikor kávézom, vagy teázom, ezek a legveszélyesebb pillanatok egyébként, abból a szempontból, hogy valaki visszaessen. Mit fogok csinálni akkor, amikor nem dohányzom? Hova teszem majd a kezeimet? Mit csinálok velük? Ezt lehet gyakorolni. Én azért azt szoktam mondani, hogy ha valaki elhagyja a dohányzást, jó lesz, hogyha egy olyan 6 hétig nem dohányzik, nem kávézik, sőt alkoholt sem fogyaszt, mert hogyha egy kicsit valami meggyengíti az önuralmát, akkor az első ötlete az lesz, hogy adjatok egy cigarettát. Úgyhogy ez különösen az alkoholra vonatkozik. Jó, hogyha egy ideig nem fogyaszt alkoholt, aki lepróbál szokni a cigarettáról.
0: Nehezebb a leszokás akkor, hogyha valaki már mondjuk több mint 30 éve dohányzik, mint annak, aki 1-2 éve. Függ a mennyiségtől is a leszokás.
1: Ide nagyon olyan válasz kívánkozna, hogy igen, de az az igazság, hogy erre nézve nincsenek információim. Nem feltétlenül ilyen egyszerű az összefüggés. Az ember sokszor lát olyat, hogy egy súlyos dohányos nagyon sokat szív, és régóta is el tudja hagyni, és más pedig, aki csak keveset dohányzik, nem tudja elhagyni. Tehát az összefüggés az nem világos. Nem biztos, hogy van ilyen összefüggés, hogy ha régóta csinálja, akkor nehezebb leszokni. Nem tudom.
0: Mik a tapasztalatai, hogy mennyire a visszaesési arány?
1: Hát nagyon nagy a visszaesési arány, sajnos, de azzal tudom bátorítani a leszokni óhajtókat, hogyha valaki többször megpróbálja, akkor sikerülni fog általában. Tehát olyat azért nem láttam, hogyha valaki nagyon felköti a gatyáját, akkor le fog szokni. És majdnem mind, akik nek sikerült, többször próbálkoztak. Van olyan, aki egyszeri próbálkozásra elhagyja, de általában többször szoktak próbálkozni, és végül sikerül. Na most, hogyha valaki azt mondja, hogy én egyszer már megpróbáltam, és nem sikerült, és ezért nem fogja még egyszer megpróbálni, akkor az nyilván rossz úton jár. Itt szeretném elmondani azt is, hogy miután valakinek sikerült lemondani a dohányzásról, illetőleg már van egy akár néhány napos abstinenciája, az ilyen embernek jót tesz az a fajta dohányleszoktató irodalom, ami riogat azzal, hogy ez is ez lesz a bajod, hogyha dohányzol. Tehát akkor már eredményes az ilyenfajta irodalom is. Ezért a dohányleszoktató irodalmat nem csak a dohányzás elhagyása előtt kell tanulmányozni, hanem utána is. És nagyon érdekes az, hogy vannak bizonyos periódusok, amik visszaköszönnek a beszámolókból. Azt hiszem, hogy az egyik ilyen kritikus időpont az másfél év, mert nagyon sokan arról számolnak be, hogy azt álmodták, hogy rágyújtottak, vagy hogy látszik, hogy foglalkoztatja őket a gondolat, és ez általában másfél évig szokott tartani, olyan értelemben, hogy azon túl nem tart. Nagyon gyakori ez a másfél év, sokan számolnak be erről.
0: Még annyit, hogy ön szokta javasolni ezeket a nikotin tapaszokat?
1: A tapaszok, vagy ezek a nikotintartalmú helyettesítők, rágógumik, ezeknek a működéséről azt kell tudni, hogy a legtöbben azt hiszik, hogy ettől leszoknak. Ettől senki nem fog leszokni. A helyettesítő az arra való, hogy ha leszoktam, tehát ismétlem, amennyiben már elhagytam a dohányzást, annyiban a megvonási szindrómát enyhítik. Ez azt jelenti, hogy úgy nem lehet leszokni, hogy én dohányzom és elkezdek szedni egy nikotintartalmú kiegészítőt vagy gyógyszert, abba bízva, hogy majd erre fel megszűnik a kísértés, hogy rágyújt, csak ilyen nincs. Akkor az lesz, hogy dohányzom is, és szedem is a tablettát, vagy használom a tapaszt. Tehát senki ne áltassa magát, hogy így sikerülni fog. Ezek a nikotintartalmú gyógyszerek nem arra valók, hogy megszüntessék a dohányzást, hanem arra valók, hogy amennyiben elhagytam, annyiban segítenek kivédeni a megvonási szindrómát. Tehát azt úgy kell, hogy először elhagyom, és aztán pótolom ilyesmivel. A tanulmányok, amelyek azt vizsgálták, hogy eredményesek-e ezek a szerek, azt találták, hogy nagyon kis mértékben ugyan, de valamivel könnyítik a dolgot. Tehát ha jól emlékszem, akkor 5%-kal eredményesebb a leszokás. Ez nem azt jelenti, hogy 5%-kal több ember szokik le, mint a hány leszoknak különben. Egy bizonyos számú emberből, aki le akarja hagyni a dohányzást, hogyha nikotinpótlás nélkül leszokott 100, akkor nikotinpótlással 105 fog leszokni, tehát egy picit ugyan, de megemeli a valószínűségét annak, hogy sikerülni fog. Amit akarok még mondani, hogy a nikotintapasznál eredményesebbek a nyugtatók vagy depresszió ellenes szerek, amikkel próbálkoztak. Azonban itt sem olyan nagy az eredmény, hogy érdemes legyen foglalkozni. Kivételes esetekben érdemes ilyen szert szedni, de hát ezt nyilván nem ajánlott, hogy valaki ezt saját kezdeményezésre, mármint pszichiáterrel való konzultáció nélkül csinálnia. Viszont súlyos esetben, hogyha a beteg úgy találja, hogy sehogy másképp nem megy, akkor még ezt a lépést is meg lehet tenni, hogy pszichiáterhez fordul. Depresszió ellenes szernek a feliratása céljából, vagy nyugtatónak a feliratása céljából. De ismétlem, hogy itt a szakirodalom úgy tartja, hogy ennek volt eredménye a gyakorlatban. Én nem találkoztam még ilyennel, aki ezt megtette volna.
0: Dr. Szőcs Otto kolozsvári háziorvossal beszélgettünk a dohányzásról való leszokásról. Az Agnus Rádió összeállítását hallották. Végül igei tanítással zárjuk mai műsorunkat, amelyet szintén a Miskolci Európa Rádió szerkesztett.
2: Kedves hallgatóink, a következő percekben Kúnya Ákos miskolci kórházlelkész igei gondolatait tolmácsolom. Néhány hónappal ezelőtt hallottam egy riportot a dohányzásról. A tüdőgyógyász főorvos arról szólt, hogy az alkoholnál sokkal nehezebb letenni a cigarettát. Tudjuk, hogy ez is függőség. De mit teszünk vele? Ha valaki őszintén szembenéz a helyzetével, akkor megláthatja, szüksége van külső segítségre. Dohányzásról leszoktató módszerre, vagy talán éppen Isten segítségére. Pál apostol elénk ad egy másik utat, egy megoldást. Azt mondja, a lélek gyümölcse az önmegtartóztatás. Galatákhoz írt levél, 5. fejezet, 23. rész. Lemondás valamiről, hogy életünk egy másik részén jobban tudjunk minőségi életet élni. Megtisztulni valamitől. Elhagyni valamit, hogy például jobban bírjuk tüdővel, amikor gyermekeinkkel focizunk. Találunk-e motivációt arra, hogy változtassunk? Isten szeretete, üzenete változtat az önértékelésünkön, azon, hogy meg akarjunk felelni másoknak, hiszen talán ezért kezdtünk el dohányozni, esetleg a csoportnyomás hatására. Mindenki így csinálja, pont én maradjak ki. Lehet szembe menni az árral, ha az ember meggyőződik róla, hogy ez egészségesebb út. Lehet és szabad ezt bátran vállalni. Alkoholisták között szolgálok, és egy idő után ott, ahol ezek a gyógyító hetek vannak, rájöttek, hogy dohányosoknak is tartanak alkalmat. S vannak olyan emberek, akik mindkettő megkötöző erőből megszabadultak. Leteheted tehát te is a cigarettát, számodra is van megoldás. Ne várj addig, amikor már az orvos figyelmeztet. Keresd egy olyan közösséget, amely segítségedre lehet. Keresd Isten erejét, a lélek segítségét.
0: Igei tanítást hallottak, amelyet a Miskolci Európa Rádió szerkesztett.

Az elmúlt percekben Látogató című egészség és életmód magazinunkat közvetítettük a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésének keretében. Mai témánk a dohányzás volt. Reméljük, hogy hallgatóink számára is hasznosak voltak a halottak, és sokak számára segítséget nyújtott mai műsorunk. Megköszönöm figyelmüket, Szabó Anitát hallották.

Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallották. Látogató című egészség és életmód magazinunkat sugároztuk, a mai részben a dohányzásról volt szó.

0: Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat június 1-én, gyermeknapon, Hétfő Déli Magazin műsorunkban. A mikrofonnál Szabó Anita. Isten éltessen minden kis és nagy gyermeket! Macsóri Sándor író és költő gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, amely így hangzik. A mesében minden megtörténhet, ahogy az életben is. Hamarosan híreket mondok, majd mesekosár rovatunkban a Tűzmanó című mesét hallgatjuk meg, és ünnepeltjénket köszöntjük. 13 óra 30 perctől gyereknapi összeállításunkat ajánljuk figyelmükbe, Janicskó Mihály Noémi szerkesztésében. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is. Híreink következnek.
1: Hírek.
0: Önök rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. Nyugalmazott lelkipásztorát díszpolgári címmel díjazta Nagy Szalonta. Nehezebb évre számíthat a romániaiak egyharmada, a család jelent menedéket. A védelmi miniszter szerint bármikor megismétlődhet a Galaci drón incidens. Súlyog Tamás szembe megy Magyar Péter ultimátumával. Az előrejelzések szerint ma nagyrészt borongós idő várható. Most következzenek a részletek. Mikló Ferenc nyugalmazott református lelkipásztor 27 éven át szolgálta a nagyszalontai gyülekezetet, és két cikluson át a bihari református egyházmegyét esperesként. Közösség és egyházépítő tevékenységéért a Bihar megyei hajdúváros megalapításának 420. évfordulója alkalmából díszpolgári címmel tüntette ki az elöljáróság. Az elismerést vasárnap ünnepi istentisztelet keretében adták át. A nagyszalontai városnapokat hagyományosan a június 3-ához legközelebb eső hétvégén rendezik meg, abból az alkalomból, mert 1606-ban azon a napon született az adománylevél, amellyel Bocskai István erdélyi fejedelem letelepített az oldalán harcoló hajduk közül 300-at a törökök pusztítása nyomán elnéptelenedett Bihar megyei településre. Az idei, immár 420. évforduló alkalmából a helyi képviselőtestület egyhangú döntéssel díszpolgári címet adományozott a település korábbi református lelkipásztorának, Mikló Ferencnek, aki a városnap alkalmából ünnepi istentiszteleten vasárnap vette át az elismerést. Az anyagi bizonytalanság közepette egyre inkább felértékelődnek az emberi kapcsolatok. Egy friss felmérés szerint a romániaiak közel harmada tart attól, hogy a 2026-os év még a tavainál is nagyobb kihívásokat hoz. A növekvő pénzügyi stressz elől pedig a többség a családi fészekbe és a baráti beszélgetésekbe menekül. Egy friss felmérés szerint a romániaiak közel egyharmada úgy véli, hogy 2026 nehezebb év lesz 2025-nél. Az Aha Moments piackutató cég közvéleménykutatásának vasárnap közzétett eredményei szerint a lakosság egyre óvatosabban bánik pénzével, visszafogja a fogyasztását és egyre gyakrabban a családban, illetve a magánéletben keres érzelmi biztonságot, írja az Ager Press. A vizsgálat arra is rámutat, hogy 2025-öt sokan az elmúlt 5 év legnehezebb évének tartják. A legnagyobb aggodalmat továbbra is az alapvető termékek, a közüzemi szolgáltatások és az üzemanyagok drágulása okozza. Az üzemanyagárak miatti aggodalom egy év alatt 13% ponttal nőtt, és már a válaszadók 58%-át érinti. A Galacihoz hasonló incidensek, ahol egy orosz drón egy lakóházba csapódott, bármikor megismétlődhetnek, amíg Románia meg nem kapja az új drónelhárító rendszereket, jelentette ki Rádu Miruca védelmi miniszter. A tárcavezető vasárnap

0: Tegnap este a Digi24 hírcsatornának nyilatkozva beszélt az aggasztó kilátásokról. Mint kifejtette, nem tudja garantálni, hogy a Galacihoz hasonló incidensek nem fognak megismétlődni, legalábbis addig nem, amíg Románia meg nem kapja a kért új drónellenes rendszereket. A hadsereg a lehető legoptimálisabban használja fel az összes rendelkezésre álló erőforrását, de ezek a drónellenes védelemre szánt erőforrások jóval kisebbek, mint amennyire szükségünk lenne. Nem garantálom, hogy nem fog megismétlődni, még most is megismétlődhet. Azt garantálom, hogy ezeket az új rendszereket bevezetik a Duna-delta térségének védelmi rendszerébe. A román hadsereg felszerelése egyik napról a másikra nem történik meg, szögezte le a miniszter, aki arról is beszélt, függetlenül attól, hogy a drónt eltérítették-e vagy sem, Moszkvát terheli a felelősség, ha egy Oroszországból indított drón Románia területére jut. Továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet, és gyakorlom az alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreimet, jelentette ki Súlyog Tamás államfő vasárnap este a Facebookon közzétett videójában. A köztársasági elnököt lemondásra szólító Magyar Péter kormányfő úgy reagált, Súlyog Tamás a havi 6,3 millió forintos fizetését védi. Az államfői megbízatás méltósága helytállást követel meg tőlem. A jogszeretet, álhatatosságot, a hazahűséget, a nemzet tiszteletet. Az alaptörvényre tett esküm egyformán köt, az egész magyar politikai nemzethez, a többséghez és a kisebbséghez egyaránt. Fentiek alapján, eskümhöz híven, a hatalmi ágakkal együttműködésben továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet, és gyakorlom az alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreimet, mondta Súlyog Tamás. A videóban a köztársasági elnök beszélt az elnöki intézmény körül az utóbbi hetekben kialakult helyzetről. Mint mondta, az országgyűlési választásokat követően világos politikai igény fogalmazódott meg a köztársasági elnöki funkció újraértelmezésére, amely természetesen legitim lehetőség egy alkotmányozó hatalom számára. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 50 bani és 100 magyar forint 1 lej 47 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma nagyrészt borongós lesz az égbolt, csapadék is előfordulhat. A nap csúcshőmérséklete 21 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Hírenkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Istenben bízom, akinek ígéjét dicsérem, az Úrban, akinek ígéjét dicsérem. Zsoltárok könyvéből az 56. Zsoltár 11. verse.

0: az íge testélet közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János evangéliumából az első rész 14. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám. Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: A Diakónia Keresztjén Alapítvány az Erdélyi Református Egyházkerület intézményesített szeretetszolgálata. Nem veszi át a hívek személyes diakóniai kötelezettségeit, sem a gyülekezetekét. Ott lép, ahol már szakmai segítségre van szükség. A kolozsvári fiók szervezet

0: Egészségi és szociális gondokkal élők számára nyújt segítséget. Idősek és betegek ellátása érdekében két gondozó otthont működtet, felvállalja a betegek otthoni ápolását, a palliációs ellátás keretén belül pedig speciális szakellátást biztosít a gyógyíthatatlan stádiumban lévő rákos betegeknek, támaszt nyújtva családtagjaiknak is. Az Alapítvány gyerekprogramja hátrányos helyzetű családból származó gyermekek nevelését, tanulmányi és szociális felzárkóztatását vállalja fel komplex délutáni foglalkozás által. A fiatalokat társadalmi szerepvállalásra ösztönzi a Kolozsvári Fiúk Belföldi és Nemzetközi Önkéntes Programja. Saját tevékenységeibe fogad helyi és külföldi fiatalokat, valamint külföldi szolgálatra is küld ki önkénteseket. Részleteket a www.diakonia.ro/CJ honlapon olvashatnak. Érdeklődni bármilyen segítségkérés esetében a 0264 44 19 71-es telefonszámon, valamint a diakonia2005@yahoo.com e-mail címen lehet.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Mesekosár rovatunk következik, amelyben a Tűzmanó című mesét hallgatjuk meg. És a Pálkata Péter című gyerekdal szól.
3: Mesekosár! Mesekosár!
4: A tűzmanó. Volt egyszer egy szegény molnár, aki egy szép napon így dicsekedett a királynak. Van nekem egy leányom, aki még a szalmából is aranyat tud fonni. A király így szólt. Ez olyan művészet, ami nekem igencsak kedvemre van. Hozd ide holnap a leányodat a kastélyba, majd próbára teszem. El is vitték a leányt a királyhoz. Azonnal egy kamrába vezették, amely tele volt kévékbe kötözött szalmával. A király adott a leánynak egy rokkát és egy csörlőt is, és így szólt hozzá. Ha holnap reggelig nem fonod mind aranyjá ezt a szalmát, mondta a király a leánynak, hát, akkor bizony én megbüntetlek téged. Ezzel magára hagyta a molnár leányát, és rázárta az ajtót. A molnár leány tanácstalan volt. Még soha életében nem font szalmát aranyjá. Nagy kétségbeesésében sírva fakadt. Ekkor hirtelen kinyílt az ajtó, és egy kicsike kis emberke lépett a kamrába. Jó estét, kis molnár lányka! Üdvözölte barátságosan. Miért sírsz?
5: Ó, sírdogált a molnár lány. Aranyjá kell fonnom ezt a szalmát, és bizony én nem is tudok fonni, és azt se tudom, hogy hogyan kezdjek hozzá.
4: Hát, én tudok segíteni rajtad, mondta neki a picike kis emberke. De mit adsz nekem érte, ha megfonom helyetted? Ekkor a leány neki adta a nyakláncát. Az emberke azonnal a rokkához ült, és sír-súr, három húzás, és már tere is lett az orsó. Rips-rops! Egyszerre mind az összes szalma aranyjá változott. Másnap kora reggel jött a király a molnár lányhoz. Hogy elcsodálkozott a sok arany láttán, és hogy megörült neki. Azonban már is többre vágyott. Ezért másnap éjszakára egy még nagyobb kamrába záratta a leányt, ahol még több szalma volt. Reggelre ezt is mind fond aranyjá, mert ha nem, akkor ezután még jobban megbüntetlek, mondta a molnár lánynak. Alig, hogy elment a király, megjelent a kicsi emberke, és újra felajánlotta szolgálatait. Ekkor a leány lehúzta ujjáról a gyűrűt, és azt is az emberkének adta, az pedig odaült a rokkához, sír-súr, három húzás, és már tere is lett az orsó. Így folytatta aztán, amíg az összes szalmát aranyjá nem fonta. De a király egyre mindig telhetetlenebb és telhetetlenebb lett. A következő éjszakára már egy harmadik kamrába záratta a leányt. Ez még nagyobb volt, mint az első kettő, és még jobban tel is tele volt tömve szalmával. Ha ezt a szalmát is egy éjszaka alatt aranyjá fonod, akkor bizony téged feleségül is veszlek, mondta a király a leánynak. Alig, hogy magára hagyta a molnár lányt, kinyílt az ajtó, és nyomban belépett a picike kis ember.

emberke. Mit adsz, ha ismét segítek rajtad? Kérdezte. De a leánynak már semmije sem volt. Nem is tudta volna, hogy mit adjon oda az emberkének. Akkor így szólt az emberke. Ígérd meg hát nekem, hogy majd első gyermekedet, amit királynéként fogsz a világra hozni, azt majd nekem adod. Jobb híján a Molnár lány beleegyezett. Amint másnap reggel a király arannyal telve találta a kamrát, be is tartotta ígéretét, és azon nyomban feleségül vette a Molnár lányt. Hetet-hét országra szóló lakodalmat csaptak, és egy évre rá az ifjú királyné világra hozta gyermekét. Ekkor egy napon kinyílt a királyné szobájának ajtaja, és belépett rajta a picike kis emberke. Most pedig add nekem, amit megígértél, mondta a pici ember a királynénak. A királyné erre nagyon megijedt, már teljesen megfeledkezett az emberkéről, hiszen olyan régen volt, amikor neki ígérte az első gyermekét. Neked adom a birodalom valamennyi kincsét, mindenemet neked adom, csak hagyd meg nekem a gyermeket, hiszen ő az én szemem fénye, ő nekem a mindenem. Ne akart, hogy oda kelljen adnom. Nem kellenek nekem a kincseid. Én szeretnék tőled akkor valamilyen más ajándékot. A gyermek helyett akkor adj nekem egy másik élőlényt. Bármit elfogadok, mondta neki a kicsike kis emberke. A királyné hosszasan jajgatott és könyörgött, végre aztán az emberke így szólt. Nos, rendben van, adok neked 3 napot, és ha 3 nap alatt kideríted a nevemet, akkor megtarthatod a gyermekedet is, és semmiféle ajándékot nem kérek tőled. Egész éjszaka törte a fejét a királyné, és felidézte az összes nevet, amit valaha is hallott. Másnap eljött a picike kis emberke. A királyné mindegyik nevet felsorolt, amit csak ismert, ám mindegyiknél így szólt az emberke. Nem, nem, engem nem így hívnak. Nem, nem, nem, engem nem így hívnak. Nem, nem, nem, nem is így hívnak. Végül aztán elment. A királyné pedig a szomszédságban érdeklődött, még követeket is küldött szerte. Ki kellett deríteniük széltében, hosszában, hogy milyen nevek léteznek a világban. Amikor másnap jött az emberke, a királyné felsorolta a legszokatlanabb neveket. Talán Beste Bencének hívnak? Vagy talán Lackó Fickónak? Vagy talán Drótlábbábnak hívnak? Kérdezte a picike emberkét. De az mindegyikre így válaszolt. Nem, nem, engem nem így hívnak. Nem, nem, nem, nem, engem nem így hívnak. Ekkor nagyon elszomorodott a királyné. A 3. nap visszajött a követ, és így szólt. Hát bizony, kedves királyném, én újabb neveket már nem találtam. De az erdő mélyén láttam egy icipici kicsike kis házikót. A ház előtt egy icipici kicsike kis tűz égett, és az icipici tűz körül pedig egy icipici kis emberke ugrált. Egy lábon ugrált, és így kiabált. Ma sütök, holnap főzök, holnap után pedig elmegyek az ajándékért. Aztán pedig azt mondta, hogy engem úgy hívnak, hogy Tűzmanó. Ahogy ezt a királyné meghallotta, nevetett, és nagyon-nagyon boldog lett. Alig várta már, hogy visszajöjjön az emberke. Végre nyílt az ajtó, és belépett az emberke a királyi lakosztályba. Huncutól mosolyogva állt meg a királynő előtt, és megkérdezte. Nos, királyné, hát hogyan is hívnak engem, tudod-e már? Ekkor a királyné először így próbálkozott. Hát, talán Miskának hívnak? Nem, nem, nem, mondta az emberke. Hát, talán Jancsinak hívnak? Nem, nem, nem, ismételte a picike kis emberke, és elégedetten dörzsölgette már is a tenyerét. Akkor bizony Tűzmanónak hívnak. Ekkor így kiáltott az emberke. Hát ez meg kisúgta meg neked, ez kiárulta el neked, ki mondta meg neked az én nevemet. És olyan dühös lett, hogy jobb lábával erősebb dobbantott. Aztán pedig haragosan elfutott, és azóta soha, de soha senki nem látta őt.

0: Mesekosár rovatunkban a Tűzmanó című mesét hallgattuk meg, és a Pálkata Péter című gyerekdal szólt. A következő percekben ünnepeltjénket köszöntjük.
1: Június 1-én Tünde, Konrád, Angéla, Tórda, Justin, Paulina, Hortenzia, Simeon és Fortunát névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Tünde nevet Vörös Marti Mihály alkotta a Tündér szóból Csongor és Tünde című drámai költeményében. A Konrád germán eredetű név, jelentése merész és tanácsadó. Az Angéla görög latin eredetű név, jelentése angyal, követ, hírnök. A Tórda török eredetű név, jelentése megállt, megmaradt. Justin a latin eredetű Justinus név rövidülése, ez a Justus, magyarul Justus továbbképzett alakja. A Paulina latin eredetű név, a Paula továbbképzése, jelentése kicsi, kistermetű. A Hortensia latin eredetű név, a Hortensius római nemzetség névből származik, jelentése kerti virág. A Simeon héber eredetű bibliai név, jelentése meghallgattatás. A Fortunát latin eredetű név, jelentése boldog. Köszöntünk tehát június 1-én minden Tünde, Konrád, Angéla, Tórda, Justin, Paulina, Hortenzia, Simeon és Fortunát nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig!

0: A Szabó Balázs bandája Bájoló című dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit. Isten eltesse őket sokáig. A következő percekben gyermeknap alkalmából egy különleges összeállítással készültünk. A legfiatalabb Ágnusz tagokat kérdeztük, akik a háttérből segítik munkánkat. Néha edzve minket, ahogy csak a gyerekek képesek szüleiket, máskor pedig mosolyukkal, szeretetükkel átlendítve minket a nehéz pillanatokon. A szerkesztő Janicskó Mihály Noémi.
1: Köszöntöm az Ágnusz Rádió hallgatóit gyermeknapon, amelyet nem minden ország június 1-én ünnepel. Magyarországon például idén éppen tegnap tartották, május utolsó vasárnapján. A gyermekek ünneplésének gondolata egy amerikai unitárius lelkészhez kapcsolódik, aki különleges istentiszteletet tartott számukra, majd Törökország volt az első ország, amely hivatalosan is gyermeknapot hirdetett 1920 tavaszán. 1925-ben a Genfi Gyermekjóléti Konferencián a szakértők abban állapodtak meg, hogy szükség van egy olyan napra, amely a gyermekek védelmét és jogait helyezi előtérbe. A legnagyobb áttörés az ENSZ hozta el, amelynek közgyűlése 1954-ben javasolta, hogy minden országban tartsák meg az egyetemes gyermeknapot. Az ünnep célja, hogy megemlékezzenek a világ gyermekeinek testvériségéről és egymás közti megértéséről, valamint a gyermekek jóléte érdekében kifejtett küzdelemről. Mi pedig gyermeknap alkalmából arra gondoltunk, hogy csapatunk legifjabb tagjait kérdezzük gyermekkorról, felnőttkorról és a mindennapokról. Szegedi Csaba 7 éves Emma lányával beszélgetett, Szabó Anita a 4 éves Lilit kérdezte, Ferenc Amália kérdéseire 7 éves Kata lánya válaszolt, én pedig a 8 éves Áginkat, majd pedig a 4 éves Adél lányunkat faggattam. Fogadják olyan szeretettel, ahogy mi készítettük hallgatóinknak.
2: Énekelj nekem!

0: Emma, szerinted miért pont június 1-én ünnepeljük a gyereknapot?
1: Azért, mert akkor jön a nyár, és a gyerekeknek már lehet fagyit enni.
0: Szeretik a gyerekek a fagyit?
1: Igen.
0: Neked melyik a kedvenc fagyid?
1: A mangós.
0: Mangósat szereted? Nem a csokisat?
1: Nem.
0: Nem? És a fagyin kívül még milyen édességet szeretsz?
1: A krémest.
0: És mit szoktál még te csinálni gyereknapon?
1: Játszani.
0: Szerinted mi a legjobb a gyerekkorban?
1: Az nagyon jó, hogy megtanít a tanci írni, olvasni, meg minden.
0: És miért jó még gyereknek lenni szerinted?
1: Azért, mert van időnk sokat-sokat játszani.
0: Te mit szoktál játszani? Mi a kedvenc játékod?
1: Hát én mindig a kézi munkáimmal szoktam játszani.
0: Szeretsz kézi munkázni?
1: Igen.
0: És várod, hogy felnőtt legyél?
1: Nem.
0: Miért nem várod?
1: Azért, mert gyereknek jobb lenni.
0: Miért?

0: azért jobb?
1: Azért lenni, mert gyereknek, mert tudunk sokat játszani, és nem kell mennünk munkába.
0: Szerinted miért jó felnőttnek lenni?
1: Azért jó, jó, hogy születnek gyerekeid.
0: Azért jó felnőttnek lenni?
1: Igen.
0: És szerinted még van másik dolog, amiért jó felnőttnek lenni?
1: Szerintem azért jó, hogy felnőttek lenni, még másik dolog, hogyha mert lesz egy feleséged, vagy egy férjed.
2: Az én apukám erősebb és okosabb, mint
3: az
2: más.
3: Az én apukám, amikor kell,
4: mindent elmagyarázom.
5: Én apukám,
6: az én apukám.

A 4 éves Szabó Lilian Eliza ifjúkora ellenére igencsak sok dalt fúj kívülről, de az éneklés mellett jutott idő egy kis beszélgetésre is.

0: Inkább havazik. Újja, hújsz, hózik, zik, zik. Bicsi mackó fázik, zik, zik. Újja, hújsz, hózik, zik, zik. Bicsi mackó fázik, zik, zik.
1: Zik, zik.
0: Zik, zik.
1: Nagyon ügyes vagy, kicsim.
0: Köszi.
1: És mivel ez egy inkább téli éneknek hangzik, ugye? Tudsz valami olyan éneket is, ami mondjuk a nyárhoz kapcsolódik, vagy ami nem téli, nem az ilyen hideg didergésről szól?
0: Tudok egyet, ami véletlenül most bekoppant. Hanarodik.

0: Szóval konadon tanulmanunk, meg átolgat minket a kedves és jó mackó, aranyos fickó. Én nem is nehéz, ó, én is, mint a méz mackó, ti többi fickó. Nincs olyan szó, hogy bejöttek én, jó. Mackója gulyabb gondoli. Nyuszi és a madárkergetés.
1: Nyuszi és a madárkergetés. Van ilyen rész is, csak én azt még nem láttam. Elmeséled, miről szól?
0: Hát úgy, hogy érkednek a madarak, és Nyuszi érdet megfog a hálójával.
1: Van neki hálója?
0: Uh-huh.
1: És mi történik még abban a részben?
0: Hát sokan rendeznek ott. Papírság állnoznak, mókosok, baglyok jepkednek, ott keresnek a fiókáiknak vacsorát.
1: És ki a kedvenced a Mici mackóból?
0: Nyuszi!
1: Miért Nyuszi?
0: Hát ő a kedvencem.
1: Miért a kedvenced? Mit szeretsz Nyusziban?
0: Hát mindenfélét.
1: És mondjuk malackát szereted? Ő mit csinál?
0: Igen, ő mindig etteg a szőnektől.
1: Meg a saját árnyékától?
0: Igen.
1: És Mici mackó mit szeret nagyon?
0: Hát a mézet.
1: És bagoly?
0: Az okoskodást.
1: Az okoskodást. És tigris?
0: Az ugrándozást.
1: És kanga?
0: Az ugrándozást.
1: Ő is ugrándozik. Na jól van. És melyik az a könyvecske, amit a legeslegjobban szereted, ha olvasunk neked?
0: Tomás.
1: Tomász a gőzmozdony?
0: Uh-huh.
1: És ott ki a kedvenc szereplőd?
0: Donald és Douglas.
1: Az ikermozdonyok? Miket csinálnak ők?
0: Hát, nem is tudom.
1: Mesélj nekem valamit, Lili, hogy neked mi a jó a gyerekkorban? Mit szeretsz a legjobban, vagy miket szeretsz nagyon csinálni?
0: Minden jót.
1: De mégis, miért szeretsz gyereknek lenni?
0: Úgy mókásabb az élet.
1: Mókásabb az élet? És miket szeretsz csinálni?
0: Nyuszikat kergetni a réten.
1: Nyuszikat? A képzeletedben? Mikor kergettél te nyuszikat a réten?
0: Hát, annyi valahol kergettem, nem elbocsátok.

0: Ági, te tudod, hogy mikor van gyermeknap?
1: Ma.
0: Minden nap gyermeknap?
1: Igen.
0: De hivatalosan június 1-én ünneplik a gyermeknapot. Szerinted miért?
1: Nem tudom.
0: És szerinted mi a legjobb a gyermekkorban?
1: Az, hogy sokat játszhatunk.
0: És te várod azt, hogy felnőtt legyél?
1: Igen is, meg nem is.
0: Miért igen, és miért nem?
1: Azért igen, mert akkor nem kell mindig korán lefeküdni, és azért nem, mert akkor kell venni munkába dolgozni.
0: És te mit szeretnél lenni, ha nagy leszel?
1: Orvos.
0: És azt tudod, hogy milyen orvos?
1: Családorvos.
0: És van valamilyen kedvenc éneked vagy versed, amit most így hirtelen tudsz fejből?
1: Van. Alma, alma, kerek alma, légy a világ nyugodalma, légy a világ esti csendje, kísérjen a jó szerencse. Alma, alma, kerek édes, add az esti békességet, piros-sárga üde ízed, aki búsul, megsegíted.
0: És hol tanultad ezt a verset?
1: Az iskolában az A betűhöz.
0: Adél, te tudod, hogy mikor van gyermeknap?
2: Nem.
0: Június 1-én. És mit gondolsz, hogy szerinted miért van éppen június 1-én?
2: Azért, mert akkor van a gyereknap.
0: De azért, mert meleg van, vagy azért, mert érik az eper, vagy nem tudom, valami más.
2: Azért, mert érik az eper.
0: Adél, szerinted mi a legjobb abban, hogy te most gyerek vagy?
2: Abban, hogy együttműködök.
0: Az a legjobb, hogy együttműködsz?
2: Igen.
0: És te mit szeretsz a legjobban csinálni?
2: Játszani.
0: És mit szeretsz játszani?
2: Hogy a babáim a nagyon pici gyerekek. És azt, hogy ezzel a kicsi zongorával zongorázok.
0: De neked van egy nagyobb zongorád, azzal is szoktál zongorázni?
2: Igen.
0: És ha nagy leszel, szeretnél megtanulni zongorázni?
2: Igen.
0: És szerinted mi a jó abban, amikor a gyerekek felnőnek és felnőttek lesznek?
2: Hogy születik gyerekük.
0: Igen? Te már azt várod, hogy te is anyuka legyél?
2: Igen.
0: És te hány gyereket szeretnél, Adél?
2: Három.
0: Három gyereket? És kislányt vagy kisfiút?
2: Három kislány.
0: Hűha, hát ott jó sok szoknya lesz, meg csili-vili kis ruha.
2: Igen.
0: És te tudsz valamilyen éneket vagy verset?
2: Zöld anyában jártam, zöld apát láttam. El akart birulni, szabad egy csicsulni.
0: Adél, ezt tanultad valahol, vagy a saját szerzemény?
2: A saját szerzemény. Van egy vicces énekem. Virágom vitában, kérem azt a mikrofon. Virágom virbában.
0: Az az édesanyás ének, az hogy van, nem emlékszem?
2: Orgonága, barackfa virágja, öltözzetek új ruhába, anyák napja hajnalára, illatosan zúgja az erdő, susongjam az erdőt, legyen mégis nagyon bolt. Éneklik a fák a bokrok, édesanyám, kedves apám. Így van.
0: Így van. Köszönöm szépen, nagyon szép volt.

Ha megkérdik tőlem, mi az, ami jó, elmondom, figyelj, csak néhány szó. Amit elét tesz az élet, az fogadd el, de senkitől semmit ne várj el. Tudod, az örök, a hip-hop, a lelkesedés, csak te tudod.

0: Kata, hány éves vagy?
1: 7.
0: Iskolás vagy már?
1: Igen.
0: Hova jársz iskolába?
1: Waldorf.
0: A Waldorfba, ott sokat játszanak kinn az udvaron a gyerekek, úgy hallottam.
1: Igen.
0: Szeretsz oda járni?
1: Igen.
0: Mi a jó a gyermekkorban?
1: Amúgy csak annyi, hogy rengeteg barátod van, és fiatal vagy meg minden, és hát jó tudsz még játszani. A felnőtt kor az olyan zsúfolt. Abban annyi dolgod van, takarítanod kell, főznöd, kiabálnod a gyerekeddel.
0: De figyelj csak, gyerekként nem lehet takarítani?
1: Mondjuk, de gyerekként is lehet, de hát felnőtt korban többet kell, és gyerekkorban nem kellnek megállni, hogy gyere, most takaríts.
0: Aha, és te milyennek látod a felnőtt kort?
1: Egyébként jónak, csak az nem jó benne, hogy hát, hogy egy kicsit szigorú kell legyél a gyerekeddel.
0: Ezt miből gondolod?
1: Hát, csak annyit gondolok belőle, hogy szerintem nem jó.
0: Mi nem jó?
1: Azt, hogy ordibálsz vele.
0: Veled ordibálnak a szüleid?
1: Igen.
0: Komolyan?
1: Igen. És az anyukám éppen itt ül mellettem, és itt kérdezget.
0: Hallod, és miért szoktak ordibálni veled a szüleid?
1: Hát, mert valamikor nagyon feldühösítem őket, vagy.
0: Mivel szoktad feldühösíteni őket?
1: Például, hát, amikor például elrontom az ollót, vagy...
0: Mit csinálsz az ollóval?
1: Elrontom.
0: Elrontod az ollót?
1: Vagy eltüntetem, és nem nincs a helyén, akkor lefa nagyon szokott kiabálni.
0: Mit szoktál az ollóval csinálni? Miért van szükséged rá?
1: Hát, néha vágdosok, vagy meglepetést csinálok anyáiknak.
0: Várod, hogy felnőtt legyél?
1: Hát, igen.
0: Mondd meg nekem, légy szíves, hogy mit szeret gyereknapon csinálni?
1: Játszani, találkozni a barátaimmal. De a kedvencem az a játék benne. Meg hogy lehet vásárolni.
0: Hogy lehet vásárolni? Gyereknapon? Miket szoktál gyereknapon vásárolni?
1: Hát mindenféle érdekes tárgyat. Olyan, mint a magyar nap, csak nem magyar nap. Lehet vásárolni dolgokat, meg minden, de nagyon ritkán van az, amikor ilyen nyakláncokat csinálnak, meg ilyenek.
0: De hogy van az, Kata, hogy van gyereknap, de felnőttek napja nincsen?
1: Amúgy én se tudom.
0: Nem baj, nevethetsz nyugodtan. Mit üzensz a felnőtteknek gyereknapon?
1: Hát azt, hogy ők is éljenek sokáig.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben gyermeknap alkalmából csapatunk legifjabb tagjait kérdeztük gyermekkorról, felnőttkorról és a mindennapokról. Szegedi Csaba 7 éves Emma lányával beszélgetett, Szabó Anita 4 éves Lilit kérdezte, Ferenc Mária kérdéseire 7 éves Kata lánya válaszolt, én pedig a 8 éves Áginkat, majd pedig a 4 éves Adé lányunkat faggattam. Remélem, hogy ezek a rövidke, őszinte beszélgetések, a szívből jövő nevetések és a gyermekdalok kedves emlékeket hívtak elő, derűs pillanatokat szereztünk velük. További mosolygós, vidám gyermeknapot kívánok mindannyiunk nevében. És ahogy Halász Judit énekli, minden felnőtt volt egyszer gyerek, s talán a lelkünk mélyén máig megőriztünk ebből a gyermekségünkből valamicskét.

lesz különös, gömbölyű és gyönyörű, csodaszép és csodajó, nyitható és csukható.

a két kedves bicikézzel, játszom, játszom önmagammal, a kisgyermek is játékszer. Játszom én és táncolok, látszom én, mint sok dolog, látszom fénybe és tükörbe, játszom egyre körbe-körbe, játszom én, és néha este fölkelek, s játszom, hogy akik alusznak,

0: Játszom én és táncolok, látszom én, mint sok dolog. Látszom fénybe és tükörbe, játszom egyre körbe-körbe. Játszom én, és néha este fölkelek. S játszom, hogy akik alusznak, gyerekek.
1: Gyermeknap alkalmából egy különleges összeállítással készültünk kedves hallgatóink számára. A legfiatalabb Ágnusz tagokat kérdeztük, akik a háttérből segítik munkánkat. Néha edzve minket, ahogy csak a gyerekek képesek szüleiket. Máskor pedig mosolyukkal, szeretetükkel átlendítve minket a nehéz pillanatokon. Köszönjük szépen nekik, hogy vállalták a beszélgetést, és köszönjük szépen Janicskó Mihálynóinak is az összeállítást. Isten éltessen minden gyermeket!

0: Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat június 1-én gyermeknapon déli magazin műsorunkban. A mikrofonnál Szabó Anita. Isten éltessen minden gyermeket! Csóri Sándor író és költő gondolatával köszöntöm hallgatóinkat. A mesében minden megtörténhet, ahogy az életben is. Hamarosan hírek következnek, 14 óra 15 perckor pedig versovatunk, amelyben egy Szabó Lőrinc költeményt osztunk meg. Ezt követően keresztény élet felekezetközi magazin műsorunkkal várja hallgatóinkat Szecsődi Árpád. Ha tehetik, tartsanak velünk a következőkben is. Most híreink következnek.
1: Hírek.
0: Önök rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. Nyugalmazott lelkipásztorát díszpolgári címmel díjazta Nagy Szalonta. Nehezebb évre számíthat a romániaiak egyharmada, a család jelent menedéket. A védelmi miniszter szerint bármikor megismétlődhet a Galaci drón incidens. Súlyog Tamás szembe megy Magyar Péter ultimátumával. Az előrejelzések szerint ma nagyrészt borongós idő várható. Most következzenek a részletek. Mikló Ferenc nyugalmazott református lelkipásztor 27 éven át szolgálta a nagyszalontai gyülekezetet, és két cikluson át a bihari református egyházmegyét esperesként. Közösség és egyházépítő tevékenységéért a Bihar megyei hajdúváros megalapításának 420. évfordulója alkalmából díszpolgári címmel tüntette ki az elöljáróság. Az elismerést vasárnap ünnepi istentisztelet keretében adták át. A nagyszalontai városnapokat hagyományosan a június 3-ához legközelebb eső hétvégén rendezik meg, abból az alkalomból, mert 1606-ban azon a napon született az adománylevél, amellyel Bocskai István erdélyi fejedelem letelepített az oldalán harcoló hajduk közül 300-at a törökök pusztítása nyomán elnéptelenedett Bihar megyei településre. Az idei, immár 420. évforduló alkalmából a helyi képviselőtestület egyhangú döntéssel díszpolgári címet adományozott a település korábbi református lelkipásztorának, Mikló Ferencnek, aki a városnap alkalmából ünnepi istentiszteleten vasárnap vette át az elismerést. Az anyagi bizonytalanság közepette egyre inkább felértékelődnek az emberi kapcsolatok. Egy friss felmérés szerint a romániaiak közel harmada tart attól, hogy a 2026-os év még a tavainál is nagyobb kihívásokat hoz. A növekvő pénzügyi stressz elől pedig a többség a családi fészekbe és a baráti beszélgetésekbe menekül. Egy friss felmérés szerint a romániaiak közel egyharmada úgy véli, hogy 2026 nehezebb év lesz 2025-nél. Az Aha Moments piackutató cég közvéleménykutatásának vasárnap közzétett eredményei szerint a lakosság egyre óvatosabban bánik pénzével, visszafogja a fogyasztását és egyre gyakrabban a családban, illetve a magánéletben keres érzelmi biztonságot, írja az Ager Press. A vizsgálat arra is rámutat, hogy 2025-öt sokan az elmúlt 5 év legnehezebb évének tartják. A legnagyobb aggodalmat továbbra is az alapvető termékek, a közüzemi szolgáltatások és az üzemanyagok drágulása okozza. Az üzemanyagárak miatti aggodalom egy év alatt 13% ponttal nőtt, és már a válaszadók 58%-át érinti. A Galacihoz hasonló incidensek, ahol egy orosz drón egy lakóházba csapódott, bármikor megismétlődhetnek, amíg Románia meg nem kapja az új drónelhárító rendszereket. Jelentette ki Rádumir utca védelmi miniszter. A tárcavezető vasárnap este a Digi24 hírcsatornának nyilatkozva beszélt az aggasztó kilátásokról. Mint kifejtette,

0: Tudja garantálni, hogy a Galacihoz hasonló incidensek nem fognak megismétlődni, legalábbis addig nem, amíg Románia meg nem kapja a kért új drónellenes rendszereket. A hadsereg a lehető legoptimálisabban használja fel az összes rendelkezésre álló erőforrását, de ezek a drónellenes védelemre szánt erőforrások jóval kisebbek, mint amennyire szükségünk lenne. Nem garantálom, hogy nem fog megismétlődni, még most is megismétlődhet. Azt garantálom, hogy ezeket az új rendszereket bevezetik a Duna-delta térségének védelmi rendszerébe. A román hadsereg felszerelése egyik napról a másikra nem történik meg, szögezte le a miniszter, aki arról is beszélt, függetlenül attól, hogy a drónt eltérítették-e vagy sem, Moszkvát terheli a felelősség, ha egy Oroszországból indított drón Románia területére jut. Továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet, és gyakorlom az alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreimet, jelentette ki Súlyog Tamás államfő vasárnap este a Facebookon közzétett videójában. A köztársasági elnököt lemondásra szólító Magyar Péter kormányfő úgy reagált, Súlyog Tamás a havi 6,3 millió forintos fizetését védi. Az államfői megbízatás méltósága helytállást követel meg tőlem. A jogszeretet, álhatatosságot, a hazahűséget, a nemzet tiszteletet. Az alaptörvényre tett esküm egyformán köt, az egész magyar politikai nemzethez, a többséghez és a kisebbséghez egyaránt. Fentiek alapján, eskümhöz híven, a hatalmi ágakkal együttműködésben továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet, és gyakorlom az alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreimet, mondta Súlyog Tamás. A videóban a köztársasági elnök beszélt az elnöki intézmény körül az utóbbi hetekben kialakult helyzetről. Mint mondta, az országgyűlési választásokat követően világos politikai igény fogalmazódott meg a köztársasági elnöki funkció újraértelmezésére, amely természetesen legitim lehetőség egy alkotmányozó hatalom számára. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 50 bani és 100 magyar forint 1 lej 47 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma nagyrészt borongós lesz az égbolt, csapadék is előfordulhat. A nap csúcshőmérséklete 21 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink ez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírrovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Istenben bízom, akinek ígéjét dicsérem, az Úrban, akinek ígéjét dicsérem. Zsoltárok könyvéből az 56. Zsoltár 11. verse.

0: az íge testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János evangéliumából az első rész 14. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
3: Ha gondja van az alkohollal, vagy valamilyen más függőségben szenved, gyógyszer, drog vagy játék, feltétlenül kérjen segítséget szakembertől. Van esélye a felállásra, az újrakezdésre, a gyógyulásra.
2: A Bonus Pastor Alapítvány a következő formában nyújt segítséget szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak. Tanácsadással és lelki gondozással várják a marosvásárhelyi, kolozsvári és székelyudvarhelyi irodáikban, szolgálnak támogató csoportokkal Erdély jó néhány településén, illetve rövid távú 12 napos és hosszú távú 6-9 hónapos terápiával.
3: Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámokon. Kolozsváron a 0744 23 79 45-ös

0: telefonszámon. Marosvásárhelyen a 0741 31 35 12-es mobilszámon. Nagyváradon a 0359 40 19 74-es telefonszámon, illetve Székelyudvarhelyen a 0266 21 15 41-es telefonszámon.
1: Bővebb információkért látogassanak el a www.bonuspastor.ro honlapra.
2: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
3: Versrovatunk következik, amelyben Szabó Lőrinc az első vers című költeményét hallgatjuk meg.

Szabó Lőrinc, az első vers. Első versemet egy nyári napon írtam a hortobágyi vonaton. Magam voltam. Dél, tücskök, vad meleg, durúzsoltak, álltak a kerekek. Vártunk, döcögtünk, ett az unalom. Ohatnál végigdőltem a padon, úgy kábított már a tücsök zene meg a sínek egyhangú üteme. Így lesz ez Balmazik, Debrecenig. Ásítoztam. Dúdoltam valamit, valami zsongót, zsongott, kattogott a vonat és világ. És egyszer csak, ahogy rakosgattam a ringó szavakat, rímbe kattant bennem két gondolat. Ez felébresztett, mint valami vicc. Vers. Nagyot néztem. Hogy is volt csak? Így? Egész jó játék. De fog menni? Ment. Felfrissülve értem el Debrecent.

0: Versrovatunkat sugároztuk, amelyben Szabó Lőrinc az első vers című költeményét osztottuk meg. Most következzen Keresztény Élet Felekezetközi magazin műsorunk, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
1: Keresztény Élet. Keresztény Élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóinkat. Keresztény Élet rovatunk tartalmából. Isten hozzánk szóló üzenete Petrocsi Szabolcs, a magyarországi Bagaméri Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szól hozzánk, a Pál apostol rómabeliekhez írott levele 12. fejezetének a 3-tól 8-ig terjedő versei alapján. Ezt követően az evangéliumi könyv kiadó könyveit bemutatja Babos Márton, a kiadó munkatársa. És műsorunk befejező részében az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Újszövetségi Fogalmi Szótár című könyvből tovább folytatjuk az Isten országával szóló sorozatunkat. Ma az Isten országa című rész 4. részlete következik. Felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, Petrózi Szabolcs vagyok, a Bagaméri Református Egyházközség lelki pásztora. Pünkösd ünnepén Istenünk igéjét olvasom közöttetek. A római levélből, a 12. fejezetből, a 3. verstől, a 8. versig terjedő ige szakaszból. A nekem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek. Ne gondoljátok magatokat többnek, mint amilyennek gondolnotok kell, hanem arra igyekezzetek mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek mértéke,

Hol, hova pozícionálod magad? Hol vagy a világban? Hol vagy az Istenhez képest? Hol az emberekhez képest? Hol a teremtettségi rendhez képest? Az vagy, aminek gondolod magad. Az vagy, ami szeretnél lenni. Az vagy, amit megeszel. Az vagy, aminek mondanak. Sorolhatnánk még a nagy gondolatokat a mai nagy tanácsadóktól. De mit is mond Pál? Ne gondoljátok magatokat többnek, mint amennyinek gondolnotok kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Igyekezni, hogy józanok legyünk az Istentől kapott hit mértéke szerint. A lelket kapjuk, jön. Hogy ne csak a világ szerint gondolkozzunk, hogy ne csak a testiség határozzon meg és tanácsol minket, hogy hogyan is kellene tenni a dolgainkat. Mert van mit tenni, van feladatunk, Istentől kapott küldetésünk, ajándékunk, amivel jól kell élni. Élünk-e a lélek ajándékaival? Szolgálunk-e vele? Engeded-e, hogy a lélek, az Isten lelke lakozást vegyen az életedben? Hogy megindítson, hogy a magad helyén használjon? Mert te is Krisztus testének egy tagja vagy, aki fontos. Fontos tag, akinek van szolgálati helye, de ezt csak a lélek által látod meg, és tudod ellátni ezt a szolgálati feladatot. Ez nem ugyanaz, mint a szomszédé, nem ugyanaz, mint a párodé, mert egyedi vagy. És ki mire kapott elhívást, küldetést? Kérd a lélek vezetését, hogy józanul gondolkodj, hitben járj, ne csak látásban, és végezd azt, amire a lélek indít, késztet. Ha kell, taníts, ha kell, vigasztalj, ha kell, adakozz, ha kell, járj elől igyekezettel, jókedvel. Vedd a lelket és hagyd, hogy irányítson. Ne hallgattasd el, ne folysd el magadban, mert nem a félelem lelkét kaptuk, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Éljünk és szolgáljunk általa. Így legyen áldott pünkösdünk, áldott életünk a lélek vezetésével. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, ezen az ünnepen is előtted hajtjuk meg fejünket. Elcsendesedünk, és visszaemlékezünk, hogy te úgy szeretted ezt a világot, hogy nem csak megszülettél értünk, nem csak meghaltál és feltámadtál, hanem felmentél a mennybe, és elküldted a pártfogót, a szent lelket, hogy mindenütt jelen légy. Hogy mindenkivel ott legyél, hiszen megígérted, hogy velünk leszel minden napon a világ végezetéig, és ez így van, és ezt megköszönjük neked, Urunk. De mégis elfeledkezünk a lélekről, mindig csak testben gondolkozunk, mindig csak fizikális dolgunkban, mindig csak abban, amit látunk, és megfogunk, és megeszünk. Segíts, Urunk, hogy ne feledkezzünk el a lélekről, amit az emberbe leheltél, akit elküldtél nekünk. És ne feledkezzünk el az általa adott feladatokról, küldetésünkről. Segíts meglátni, hogy hova küld a lélek, hogy hol akar látni, hol kell cselekednünk, vagy hol nem kell tennünk semmit, csak hallgatnunk. Ha kell, Urunk, tudjunk tanítani, vigasztalni, adakozni, igyekezettel lenni. Add a te lelkedet, hogy ezekben helyt tudjunk állni. De kérjük a te lelkedet, Urunk, gyülekezeteinknek, azok épüléséért imádkozunk, Urunk, hogy az emberek rájöjjenek, hogy szükség van az isteni lélekre. De imádkozunk a betegekért, a gyászolókért, a megsebzettekért és a magányosakért. A te lelked oltalmazza, erősítse őket. Légy velünk, Szentlélek, Úristen, továbbra is. Kérünk téged, vezess minket utadon, s magad légy az út.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Petóczi Szabolcs, a magyarországi Bagaméri Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a pálapostól rómabeliekhez írott levél 12. fejezetének 3-tól 8-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában az evangéliumi könyvkiadó könyveit bemutatja Babos Márton, a kiadó munkatársa.

Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! Ez alkalommal az Evangéliumi Kiadó legújabban megjelent könyvei közül a következő könyvet szeretném bemutatni. A Dzsungel Doktor mentési akciója. Ennek a szerzője a már sokunk által ismert Paul White, afrikai orvos. A Dzsungel Doktor ebben a kötetben figyelmünket az afrikai csecsemők és gyermekek megmentésére és gondozására irányítja. Perisi, az afrikai kórház nővér és Simba, az oroszlán vadász szeretnének példát mutatni a falubelieknek, képviselve az evangéliumot és az új módszereket, de még nincs gyermekük. A varázsló és a régi törzsi utakat követő bába mindent megtesznek, hogy az új módszerek ne vegyék el a kenyerüket. Dr. Paul White, a Bújfa alatt című könyv szerzője Tanganyikában, a mai Tanzánia területén dolgozott orvos misszionáriusként a múlt század első felében. Az ausztrál író az itt szerzett élmények alapján írt könyveiben az afrikai életről, annak kihívásairól, nehézségeiről, izgalmait mutatta be, közel hozva saját tapasztalatait az olvasóhoz. Ízelítően egy rövid fejezetet olvasok fel a könyvből. A fogak kinőnek. Eltelt egy hónap, és üzenet jött Szimbától nem nyomtatott betűkkel, hanem egyszerű kézírással kigógó nyelven. Lefordítom. A doktornak. Köszöntelek. Jól vagy? Mi jól vagyunk Isten segítségével. Szükségünk lenne szegekre az ajtóhoz, és 4 petroleumos kannára. Johanna jól van. Bölcsen táplálják, és növekszik. Az asszonyok csodálják. Szükségünk van gyógyszerre is a fehér hangyák elpusztításához. Légy békességben. Szimba vagyok. Odaadtam a levelet Daudinak. Elnevette magát. Ilyen levelet írnak a mi országunkban. Kevés hír van benne, de az jó hír. Aztán Szulaminától jött levél 10 héttel Perisi gyermekének születése után. Idézem azt a részét, amelyik nem a hullámvas lemez, petroleum és köles árát tartalmazta. Feleségem és én sokat szenvedünk a malária miatt. Rövidesen elmegyünk gyógyszerért és injekcióért. Múlt évben jobban lettünk CVS kezelésettől. Mindig rendelkezésedre állok, ha bármilyen szerint szolgálatot végezhetek a misszió számára. Utóirat. Egy gogó asszony, Masakának, a közeli felő vezetőjének felesége azt mondta Boltonban, hogy Perisi gyermeke erőteljesen növekszik. Azt mondta a társának, hogy a kisfiú igazi gyerek, és ezt kész csodának tartják. Lefordítottam Szecselelilának. Elmosődött. Sokat fognak erről beszélni és gondolkozni. Sok asszony megváltoztatja módszerét, ha látni fogja. Perisi levele később jött angolul. Öröm van a szívemben, hogy Johanna erősödik. Adom neki az egészség olajat. Az asszonyok jönnek, hogy megnézik a házunkat, és csodálkoznak. Már 5 hónap eltelt Johanna születése óta. Egy nap eljött Elisa, az ács, és elmesélte, hogyan folyik a gyerek ápolási munka. Doktor, Perisi pölcsasszony, egy reggel láttam, hogy összegerebjezte a fehér fahamut a tűzhelyből, vízzel sűrű pasztává keverte, levett a gyermeket a hátáról, és teljesen bekente a pasztával. Akik nézték, azt mondták, kifehéríti a gyereket. Perisi rájuk nevetett és mosolygott. Nézzétek, így lehet a piszkot eltávolítani a gyermek bőréről. Ha nincs rajta piszok, nem piszket. A tiszta gyerek elégedett, jól alszik és erősödik. Ez a bölcsesség. Így lehet a piszkot eltüntetni, és ha vannak rovarok a bőrén, nem élnek meg, mert azok a piszoknak örülnek. Aztán elővett Perisi egy tök héjat, folytatta Elisa. Öntött bele a petroleumos kannából vagy 1/2 liter vizet, óvatosan csepegtetett belőle a karjára, hogy lássa, megfelelő hőmérsékletű-e. Azzal leöblítette a kis Johannát, a hátát közben megtámasztotta a kezével. Elisa be is mutatta. A baba nevetett és gügyögött. Az anyja is nevetett, és körülöttük mindenki vidámnak látszott. Perisi még egyszer bekente a hamuval a fiúcskát, óvatosan fülhe mögött és más hajlatokban, és megint leöblítette. Látjátok? Egy kis víz, és a munka el van végezve, mondta. Nem nehéz munka egy anyának, aki így megfürözte a gyermekét, és most nézzétek! Elővette egy kis tök palackot fadugóval, és egy kis olajat öntött belül a tenyerébe,
azzal óvatosan végigdörzsölt az egész gyermeket, míg végül fény lett a bőre. Ó, mondta egy gyerek, nézzétek, milyen szép, síma a bőre. Elisha befejezte a történetet, megigazította a piros feszt a fején. Látod, doktor? A gyerek igazat mondott. Johanna már nem pici csecsemő, aki gyengécskének néz ki. Hamarosan kinő a foga. Ebben a könyvben a dzsungel doktor bemutatja az afrikai életet, életmódot, és azt, hogyan változtatta meg az ő ott léte, jelenléte és segítsége az afrikaiak számára. Ajánlom nagyon sok szeretettel az olvasók részére. Akik szeretnének hozzájutni kiadványainkhoz, azok bennünket megtalálnak Kolozsváron, a Kornélió Koposz utca 6 szám alatt. Mindenkit szeretettel várunk.

Műsorunk hátralevő részében az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből az Isten országa című részt, negyedik részletét felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejsmit Mária.

Isten országa. Negyedik részlet. Nem leigázni, hanem szolgálni. Nem szolgálatba hajtani, hanem szolgává lenni. Isten országában abban a tekintetben sincs egyformaság, hogy mindenki egyformán erős vagy tehetséges, vagy azonos állásban van. Itt is vannak erősebbek és gyengébbek, gazdagabbak és szegényebbek, bölcsebbek és kevésbé bölcsek, vezetők és vezetettek. Éles választóvonal választja el azonban azt a módot, amellyel az erősek a gyengébbekkel szemben viselkednek, e világ viszonylataiban és Isten országában. Krisztus azt tanítja, hogy első pillanatban ne úgy tekintsünk embertársainkra, mint kétes lényekre, hogy ki is vagy te voltaképpen. Isten országában nem kérdőjelezik meg az embertársakat. Az ember kezdettől fogva tudja azt, mit is kell felőlük tartani. Tiszteli bennük az Isten által teremtett és megkegyelmezett lényeket, s azért úgy tekinti őket, mint akik felette állnak, s ezért képességeivel és előnyeivel rendelkezésükre áll, s úgy áll előttük, mint a szolgáló, aki lesi az ő óhajaikat és intésüket. Mindezt pedig nem fáradtsággal tusakodja ki az ember, hanem magával ragadó örömmel cselekszi azt. Isten országa öröm. Krisztus azért küldi el az ő munkájába tanítványait, hogy örömük teljes legyen. Olvassuk a Róma beliekhez írott levél 14. részének 17. verséből, valamint János evangéliuma 15. részének 9-től 11-ig terjedő verseiből. Isten országában nem csupán erkölcsi alapelvek vannak érvényben, hanem világos utasítások is. Isten országában nem az a helyzet, hogy abban emberek meghatározott isteni törvények alapján egyéni kockázattal és egyéni rendelkezéssel cselekszenek. Isten uralma azt jelenti, hogy Isten úrként cselekszik, embereket küld ki és parancsokat oszt. Máté evangélium a 22. részének 2. és 3. verseiből olvassuk, hogy hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki elküldte az ő szolgáit. Az apostol szó követet jelent, és pedig Isten országáét. A tanítványok úgy kapják a küldetést, mint az ország teljhatalmú követei. Megbízatásuk van arra, hogy a népeket Krisztus alattvalóivá tegyék. Ezt a szolgálatot azonban csak addig tudják ellátni, amíg Krisztussal eleven kapcsolatban vannak. Az ember nem lehet egy úrnak a szolgája akkor, ha nem kap tőle világos útmutatást és parancsokat. Minél nagyobb az az Úr, annál kevésbé eszelheti ki az ember azt, hogy egyik vagy másik helyzetben mit parancsol. Pál egész pontosan tudja azt, hogy mit mond megbízatás alapján, és mi az ő egyéni tanácsa. Isten uralma képesít embereket, akik isteni parancsolójuk előtt állnak, arra, hogy esetről esetre parancsolatukat vegyenek, és ha néha a határozott útmutatás várat is magára,
ne szűnjenek meg kérni és vágyodni mindaddig, amíg meg nem kapják azt. Az egyes ember egész különböző módon kapja Isten országát. Az egyik hosszú út és fárasztó keresés feleleteként kapja a drága gyöngy. A másik pedig váratlanul bukkan reá, anélkül, hogy sokat tudakozódott volna utána a szántóföldben elrejtett kincs. De egyiket is, a másikat is, ha elérkezett, úgy magával ragadja a meglepetés és öröm, hogy pillanatnyi habozás nélkül mindent odaadnak érte, Máté evangéliuma 13. fejezetének, de egyiket is, a másikat is, ha elérkezett, úgy magával ragadja a meglepetés és öröm, hogy pillanatnyi habozás nélkül mindent odaadnak érette. Olvassuk Máté evangéliuma 13. részének 44-től 46-ig terjedő verseiből.

Az elmúlt percekben az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből az Isten országa című rész negyedik részletét felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra, békesség Istentől.

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Keresztény élet felekezetközi magazin műsorunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.

Lassan hétfő déli magazin műsorunk a végéhez érkezik, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. Holnap hajnalban 3 órától Homok óra későjeli műsorunkban szintén jó magam várom majd önöket. Adásunk első órájában klasszikus zenéből válogatunk. A második órában áhítat kalendárium névnap köszöntő, illetve keresztény élet felekezet közi rovatunk hangzik el. A harmadik órában Nagyi Bolya zenélő köntös komoly zenei műsorát hallgatjuk újra. A mai napon Csúri Sándor író és költő gondolatával búcsúzom, amely így hangzik. A mesében minden megtörténhet, ahogy az életben is. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnusradio.ro weblapon interneten keresztül. A ma déli magazin műsor házigazdáját, Szabó Anitát hallották. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is. Isten éltessen minden kis és nagy gyermeket, áldott hetet kívánok mindannyiuknak. Békesség Istentől, a viszonthallásra.

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától

az otthon melegére. A madarak is másra vágynak, éjszakon hát átrepülnek délre. Itt állok, ég és föld között. Itt ragadtam, de sajnos nélküled. Hagyd, hogy a szeretet utolérjen gyönyörben, és összeforjon vele.

majd kérlek ne szólj, ezt mindketten tudjuk, mi mennyit ér a szeretet, és az otthon melege fontosabb mindennél. Kérlek adj esélyt, hisz érték az élet, a rombolásnál több kell legyen. Hát adj esélyt, hogy a szívedben az angyalok.

your best with you.

És itt az a fantasztikus zenekar! Nagyon, nagyon, nagyon szépen köszönjük!

Sírok alatt a eleget. Ja Istenem, adjál szállást, mert meguntam a bujdosást. Idegen földön a lakást.

Nagyon-nagyon szépen köszönjük! Köszönjük szépen!

0: Hírek.
1: Önök rádiunk híreit hallják híreink először címszavakban. Nyugalmazott lelkipásztorát díszpolgári címmel díjazta Nagy Szalonta. Nehezebb évre számíthat a romániaiak egyharmada, a család jelent menedéket. A védelmi miniszter szerint bármikor megismétlődhet a galaci drón incidens. Súlyog Tamás szembe megy Magyar Péter ultimátumával. Az előrejelzések szerint ma nagyrészt borongós idő várható. Most következzenek a részletek. Mikló Ferenc nyugalmazott református lelkipásztor 27 éven át szolgálta a nagyszalontai gyülekezetet, és két cikluson át a bihari református egyházmegyéjét.

0: Esperesként. Közösség és egyházépítő tevékenységéért a Bihar megyei Hajdúváros megalapításának 420. évfordulója alkalmából díszpolgári címmel tüntette ki az elöljáróság. Az elismerést vasárnap ünnepi istentisztelet keretében adták át. A nagyszalontai városnapokat hagyományosan a június 3-ához legközelebb eső hétvégén rendezik meg, abból az alkalomból, mert 1606-ban azon a napon született az adománylevél, amellyel Bocskai István erdélyi fejedelem letelepített az oldalán harcoló hajduk közül 300-at a törökök pusztítása nyomán elnéptelenedett Bihar megyei településre. Az idei, immár 420. évforduló alkalmából a helyi képviselőtestület egyhangú döntéssel díszpolgári címet adományozott a település korábbi református lelkipásztorának, Mikló Ferencnek, aki a városnap alkalmából ünnepi istentiszteleten vasárnap vette át az elismerést. Az anyagi bizonytalanság közepette egyre inkább felértékelődnek az emberi kapcsolatok. Egy friss felmérés szerint a romániaiak közel harmada tart attól, hogy a 2026-os év még a tavainál is nagyobb kihívásokat hoz. A növekvő pénzügyi stressz elől pedig a többség a családi fészekbe és a baráti beszélgetésekbe menekül. Egy friss felmérés szerint a romániaiak közel egy harmada úgy véli, hogy 2026 nehezebb év lesz 2025-nél. Az AHA Moments piackutató cég közvéleménykutatásának vasárnap közzétett eredményei szerint a lakosság egyre óvatosabban bánik pénzével, visszafogja a fogyasztását és egyre gyakrabban a családban, illetve a magánéletben keres érzelmi biztonságot, írja az Ager Press. A vizsgálat arra is rámutat, hogy 2025-öt sokan az elmúlt 5 év legnehezebb évének tartják. A legnagyobb aggodalmat továbbra is az alapvető termékek, a közüzemi szolgáltatások és az üzemanyagok drágulása okozza. Az üzemanyagárak miatti aggodalom egy év alatt 13% ponttal nőtt, és már a válaszadók 58%-át érinti. A Galacihoz hasonló incidensek, ahol egy orosz drón egy lakóházba csapódott, bármikor megismétlődhetnek, amíg Románia meg nem kapja az új drónelhárító rendszereket. Jelentette ki Rádumir utca védelmi miniszter. A tárcavezető vasárnap este a Digi24 hírcsatornának nyilatkozva beszélt az aggasztó kilátásokról. Mint kifejtette, nem tudja garantálni, hogy a Galacihoz hasonló incidensek nem fognak megismétlődni, legalábbis addig nem, amíg Románia meg nem kapja a kért új drónellenes rendszereket. A hadsereg a lehető legoptimálisabban használja fel az összes rendelkezésre álló erőforrását, de ezek a drónellenes védelemre szánt erőforrások jóval kisebbek, mint amennyire szükségünk lenne. Nem garantálom, hogy nem fog megismétlődni, még most is megismétlődhet. Azt garantálom, hogy ezeket az új rendszereket bevezetik a Duna-Delta térségének védelmi rendszerébe. A román hadsereg felszerelése egyik napról a másikra nem történik meg, szögezte le a miniszter, aki arról is beszélt, függetlenül attól, hogy a drónt eltérítették-e vagy sem, Moszkvát terheli a felelősség, ha egy Oroszországból indított drón Románia területére jut. Továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet, és gyakorlom az alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreimet, jelentette ki Súlyog Tamás államfő vasárnap este a Facebookon közzétett videójában. A köztársasági elnököt lemondásra szólító Magyar Péter kormányfő úgy reagált, Súlyog Tamás a havi 6,3 millió forintos fizetését védi. Az államfői megbízatás méltósága helytállást követel meg tőlem. A jogszeretet, álhatatosságot, a hazahűséget, a nemzet tiszteletet. Az alaptörvényre tett esküm egyformán köt, az egész magyar politikai nemzethez, a többséghez és a kisebbséghez egyaránt. Fentiek alapján, eskümhöz híven, a hatalmi ágakkal együttműködésben továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet, és gyakorlom az alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreimet, mondta Súlyog Tamás. A videóban a köztársasági elnök beszélt az elnöki intézmény körül az utóbbi hetekben kialakult helyzetről. Mint mondta, az országgyűlési választásokat követően világos politikai igény fogalmazódott meg a köztársasági elnöki funkció újraértelmezésére, amely természetesen legitim lehetőség egy alkotmányozó hatalom számára. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 50 bani és 100 magyar forint 1 lej 47 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma nagyrészt borongós lesz az égbolt, csapadék is előfordulhat. A nap csúcshőmérséklete 21 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink ez az Agyar Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírrovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Istenben bízom, akinek ígéjét dicsérem, az Úrban, akinek ígéjét dicsérem. Zsoltárok könyvéből az 56. Zsoltár 11. verse.

0: az íge testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János evangéliumából az első rész 14. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkorral. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
0: Reklám. Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Új altató és lélegeztető géppel bővült a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórház a Kegyes Alapítvány jóvoltából.
3: Mondjuk úgy könnyű dolgunk van, amikor azt kell megtudni, hogy mire van valójában szükségük, egy nagyon jó bizalmi kapcsolat van közöttünk, és azt tudom mondani, hogy ennek köszönhetően, és annak köszönhetően is, hogy ugye a doktornő volt igazgatónő bíró Erzsébet, ő Magyarországra ment, de a Jónak lenni jó kampányban ő korábban is részt vettek, és korábban is érkeztek a kampányból már a Munkácsi Kórházba eszközök. Úgy most is ez köztudott tény volt, hogy ez most is így lesz.
2: A Kisteleki Református Gyülekezet.
4: 2021 nyarán volt, amikor is 2021 május 1-én költöztünk, 5 évvel ezelőtt május 1-én költöztünk ide ki, és előtte bent jártunk a Calvin téri gyülekezetbe, és akkor ott már megérdeklődtük, hogy amikor ide kiköltözünk, akkor van-e kontakt, kit tudunk fölkeresni, és kaptunk egy nevet, illetve aztán kaptunk egy címet, és mivel sem gyülekezeti terem, sem templom, semmi nem volt akkor, Széchenyi utca 15 szám alatti kapuajba csöngettünk be, ahol az egyik kedves testvérünk, Fodor Katalin nyitott ajtót, és máig melengettető érzést ad, amilyen fogadtatásban részesültünk, és bejutottunk egy udvarba, ahol az a nagy diófa alatt meg volt gyakorlatilag terítve egy istentiszteletnek.
2: Miért a világzenei csűrfesztivál?
5: Vannak olyan fellépőink, akik visszatérőek, viszont vannak olyan nevek, akik először lesznek a fesztiválon, én például a Trio Mandili, amit szerintem nagyon-nagyon sokan ismernek, viszont nagyon ismert név a Barcelona Gypsy Balkán Orkestra, akik idén újra visszatérnek a Mérai csűrszínpadra, de ilyen az Olá Gypsy Beats Magyarországról, a Pasellán, aki az elmúlt években egyre többek lehet hallani róluk, ugyancsak Magyarországról először debutálnak a Mérai csűrszínpadon, de ilyen például a Nagy Csomor András és zenekara, de sokan mások is megmutatkoznak a csűrszínpadon, például a Mérai Cifra Néptánc Együttes első ízbe fog egy nagy estés előadással a pénteki napon fellépni a fesztiválon, ami ugye egy olyan dedikált nap a fesztivál, ami a Kárpát-medencei autentikus népzenének szól.
2: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket. Ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Új altató és lélegeztető géppel bővült a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórház eszközparkja. A több mint 2,6 millió hrivnya értékű berendezést a Kegyes Jótékonysági Alapítvány adományozta a Jónak lenni jó adománygyűjtő kampányban felajánlott támogatásnak köszönhetően. A kórház tájékoztatása szerint a készüléket már üzembe helyezték, és az első két napban már 4 műtét során is használták. A befolyt összegből a jótékonysági szervezet a Nagydobronyi Református Gyermekotthont, a Ráti Szent Mihály Gyermekotthont, illetve a Munkácsi Gyermekkórházat is segíteni tudja. Erről Sipos József református lelkipásztor, a kegyes elnök

0: Ke számol be rádiónknak, aki kérdez Birta Zoltán és Gogola István.
1: Nagyon modern eszközt sikerült támogatásból eljutatni. Mit kell tudni ennek a hátteréről? És persze kicsit beszélgessünk ennek a kapcsolatnak a munkájáról, mert egy sok éves kapcsolat van a Kegyes, illetve a Munkácsi megyei gyermekkórháznak az életében, munkájában.
2: Valóban nagyon fontos, amikor valahova elérsz, hogy mondjuk úgy, hogy csúcsra, elgondolkozol, hogy honnan indultál, és voltam már hegyet mászni egy néhányszor, viszont tényleg ott az elején, amikor így felnézel a hegyre, és hogy oda kell felmászni, el se hinnéd, hogy ez sikerülhet neked, én sem gondoltam volna soha életemben, hogy valamikor a Munkácsi megyei gyermekkórházba rajtam keresztül egy ilyen nagyon komoly lélegeztetőgép, vagy egy évvel ezelőtt se gondoltam volna, azt viszont már évek óta csináljuk, hogy ott vagyunk a gyermekkórházban, és hát egy cipős doboz akció keretében, amit a Pulzus Rádió hirdetett meg, úgy kerültünk oda valamikor, még veled mentünk és osztottuk ki ezt a cipős dobozt, és ugye így ismerkedtünk meg a dr. Biró Erzsébettel, aki akkor a kórháznak az igazgatónője volt, és aztán egy nagyon szép kapcsolat kiépült közöttünk egészen odáig, hogy már korábban egy ilyen külön gyermekszobát tudtunk kialakítani a kórház területén, nagyon jó kapcsolatban voltunk a pulmonológiának a főosztályvezetőjével, aki most a kórháznak a igazgató helyettese. Tehát nagyon-nagyon, mondjuk úgy, könnyű dolgunk van, amikor azt kell megtudni, hogy mire van valójában szükségük, egy nagyon jó bizalmi kapcsolat van közöttünk, és azt tudom mondani, hogy ennek köszönhetően, és annak köszönhetően is, hogy ugye a doktornő volt igazgatónő, Bíró Erzsébet, ő Magyarországra ment, de a Jónak lenni jó kampányban ő korábban is részt vettek, és korábban is érkeztek a kampányból már a Munkácsi kórházba eszközök. Úgy most is ez köztudott tény volt, hogy ez most is így lesz, és valóban nagy értékű műszert fogunk tudni megvásárolni. És hát ugye már lezárult a kampány december 31-én, de hát ez ennek az egésznek a landolását előkészíteni, más országból érkezett az adomány Magyarországról, és eleve a kampányt is le kellett zárni, tehát ezért eltelt ennyi idő. Én magam áprilisra terveztem ezt az egészet, de az se baj, hogy ez mondjuk most májusban valósult meg, viszont már bevetették, és két nap alatt négy gyereknek az életét mentette meg, mert ez pont a műtőben használják, és nagyon-nagyon egy fontos eszköz.
3: A sok apró részlet áll itt egybe, ilyen különös gondviselés ez odafentről.
2: Én folyamatosan tapasztalom ezt a saját életemben, a Kegyes életében, és Isten vezetését ebben. A tegnap reggeli ige is egy olyan volt a YouVersion-ből, hogy hogyan kell adakozni, nem kényszerűségből, hanem ugye jó szívvel, és a jókedvű adakozót szereti az Isten is. Hát tényleg életem eddigi legnagyobb, mondjuk úgy, nem a legnagyobb, már volt egy nagyobb ettől az elmúlt időben, de hogy egy ilyen nagy adakozás, az Isten a reggel ad egy ilyen igét, akkor én azt mondom, hogy köszönöm, Uram, megerősítette azt, hogy ezt milyen szívvel kell csinálni, és hogy szeret bennünket, hogy ezt tehetjük, hogy ezt csinálhatjuk, és így megyünk minden nap. Tehát ez nekünk nagyon fontos, az isteni vezetés, az isteni gondviselés, hogy tényleg ő mutassa meg, vagy olyan beszélgetések legyenek, hogy mi is a legfontosabb. És azért egy lélegeztetőgép olyan, ami nincs a Munkácsi kórházban, tehát Kárpátalja területén, ami 500 grammos gyerektől kezdve fogja tudni megmenteni az életeket, és hát hadd ne képzeljük el, hogy mi volt eddig azokkal, akiknek ez a súlya volt. De most már ez megoldódott, és hogy Isten ebbe használ bennünket, minket, engem, ez nagyon megható.
1: Folyamatos a gyermekeknek a szolgálata, mert ugye amellett, hogy rengeteg projektről számolunk be a következő percekben is, de a Kegyes azért a tevékenységét nem hagyta abba egy perce sem. Gyermekek mellett áll és segíti az ott lévő időszakban az ott töltött időt.
2: Ez így van, már januártól is legutóbb egy 5 testvér, most egy 7 fős gyerek sereg van ott, szintén testvérek, és nekünk 24 órán belül szólnak a nővérek, hiszen hirtelen olyan problémával találják szembe magukat, ruha, cipő, tisztálkodási szerva, pelenka, stb. Nincs, a kórház nincs készen erre egyik napról a másikra. Mi viszont igen, a kontakt megvan, és tényleg 24 órán belül ott tudunk menni tüzet oltani elsősorban, mindig az a legelső, hogy tüzet oltunk, aztán már számoljuk fel a romokat, úgymond. Attól függ, hogy mennyi ideig van bent egy család, a gyámügy, a rendőrség, a bíróság a háttérben, mennyi idő alatt végzik el a munkájukat, és aztán tovább kerülnek, de most is láttam azokat a szemeket, 14 éves a legidősebb lány, 12, 10, 8, 6 lefele, azt a kétségbeesést és azt, hogy most nyugtasd meg, hogy minden rendben lesz, most mit mondasz ilyenkor egy gyereknek, ugye ezt a krízist ott a kezeink között élik át, vagy amikor a legkisebbet a kezembe veszem és próbálom megnyugtatni, de a gyerekát sarkából valahogy összekaparni, tehát hogy ezeket átéljük és ezt végezzük. Ez ugye nekünk ez a legfontosabb, ezért alakultunk, ezért vagyunk. Azon kívül pedig, hogy már hova jutottunk, meg még mi minden lett, az más kérdés, de mindig ugyanide térünk vissza, hogy amíg ez a probléma van, addig mi mindig ott legyünk.
1: Gondoljunk abban bele, amikor egy saját gyermekünk kerül kórházba, ijegység, félelem, mindenféle...
2: És ott akarod hagyni egy napra.
1: És ugye nem is a szülő mindig ott van mellette, ha van anyuka, apuka, valaki váltja egymást, és ott van mellette a gyermek, de mi van, hogy ez a háttér nincs ott, és ebben talán a kegyesnek a szolgálat tevé nagyon nagy segítség lehetnek, hogy apuka helyett, anyuka helyett tudnak ott lenni, legalább egy biztató gondolattal, egy ödeléssel, egy ruhával, amit a szülők kéne behozni.
2: Játékok, rögtön elmúlik minden bajuk, tehát hogy beviszed és elfelejti, hogy hol van, tehát ez nagyon-nagyon nagy öröm látni, átélni, hogy amikor hol van a jég, tehát hogy tud egy gyerek, nem tudom én, egy néhány óra alatt, egyetlen egy szutka alatt, hogy így mondjam, olyanná válni, megszerezni azt a bizalmat, ami fantasztikus, hogy ezt el tudjuk érni, és Isten ebben nagyon-nagyon használ bennünket ott azon a helyen.
3: Távlati tervekben mi az, ami szerepel most, akár a közeljövőben, akár picikét távolabbi jövőben?
2: A legfontosabb az volt, hogy vége lett a kampánynak, itt úgymond rendezni mindent, ami ezzel járt, rögtön elkezdtük szakmailag tanulmányozni a következő évek, évtizedeknek a terveit. Ugye a nagy terv, hogy létesüljön egy saját olyan otthon, egy ilyen befogadó otthon, ilyen anyák részéről, akik krízisben vannak, gyerekkel, hát sok minden történhet, bármi történhet. Ebben a családban is volt korábban egy tűzeset, az egyik gyereknek az arca teljesen le van égve. Tehát már meg van gyógyulva, de innen is látszik, hogy itt a probléma nem most kezdődött ennél a családnál valószínűleg. De hogyha például utcára kerülne valaki, vagy bármi, tehát hogy legyen egy ilyen hely a közelben, itt Kárpátalján nekünk ez lesz a következő nagyon-nagyon nagy lépés, amit próbálunk ugye előkészíteni is lépni. De ezen kívül pedig azok az ígéretek, amelyek voltak a Dobrony gyermekotthon felé, vagy Ráti családi típusú gyermekotthon felé, vagy a kórház felé, hogy ezek mind-mind egyen-egyenként megvalósuljanak a jónak lenni jó adománygyűjtő kampányból, és év második felében rá fogunk térni a saját nagy, hosszú távú céljainkra, terveinkre, de minden nap pedig ott vagyunk a kórházban.
1: Rát, az egy izgalmas terület, sok fejlesztésre van szükség. Mik az a terület, amiken próbálják segíteni munkájukat?
2: A Ráti gyermekotthon, családi típusú gyermekotthonnak a vezetőjével egyeztettünk, hogy mire lenne a legnagyobb szükségük. Ők nekik egy kinti műfűes focipálya, ami az ott lévő öt nagy családnak nagyon-nagyon nagy segítség lesz, illetve ott egy rehabilitációs központ is van, és egy közös udvar, a közös udvaron pedig egy játszótér, ami hát felújításra szorul, de nagyon nagy fejlesztésre is lesz, ahol fogyatékkal élő gyerekek is kint, amíg várkoznak, vagy szüleikkel ott vannak, akkor ők játszhatnak majd ezeken a játékokon. Erre is oda fogunk figyelni, hogy olyan játék is legyen, ami fogyatékkal élő gyerekeknek is segítség lesz ott az udvaron. Nagyon szép lesz, alig várom, hogy a látványterveket már a jövő héten a kezünkbe fogjuk fogni. Már ott is vállalkozó szerződéskötések történnek, és hamarosan ott is az volt a cél, hogy nyáron már, ezen a mostani nyáron ezt már használhassák, tehát ne várjunk vele őszig, vagy ilyesmi. Úgyhogy fantasztikus lesz, és nagyon-nagyon várom, hogy teljesüljön.
1: A kegyesnek a munkája folyamatos, és az igények azok egyre több és egyre nagyobb területet próbál fel.

0: kialakulnak mindig, hogy jönnek mások. Mi nagyon nyitottak vagyunk mindenkire, aki érdeklődik, hogy önkéntes be akar jönni velünk, akkor megnézi, hogy miből áll ez. Én nagyon-nagyon gondolkodok egy ilyen önkéntes képzésben, amikor úgymond nem a kórházban, meg nem ilyen élesben, hogy már találkozik is valaki ezzel a 7 gyerekes családdal, hanem még csak úgy beszélgetés szintjén, de ha valakit ez tényleg érdekel, és komolyan érdekli, akkor megkereshet, és akár egy hosszú távú dolog. Nyilván ez nagyon sok mindentől függ, de mindig is nyitottak voltunk arra, hogy valaki mondjuk belépjen hozzánk, és megnézze. Voltak ilyen próbálkozások, de sajnos az van, hogy ez annyira nehéz szerintem, hogy volt olyan nyár, hogy 4 ember is bejött, és el is ment, mert látta, hogy ez azért nem gyerekjáték.
1: De jó néhányan megmaradtak.
0: Igen, megmaradnak, ez nem tőlem függ. Én minden úgymond kínálok ehhez, de ehhez tényleg olyan ember kell, aki nagyon elkötelezett. Na, van néhány kritérium is, ukrán tudás, azért az nagyon jól jön. Ha autója van, az megint csak nagyon jó, hogy könnyen tud közlekedni, mert azért Kárpátalja egész területéről van szó, de tényleg tegnap is ma egy olyan ember van bent, aki először van bent. Tehát, hogy ezek igazok, amit mondok, és működik.
2: Köszönjük szépen, hogy elfogadtad felkérésünket, és beszélgetettünk a témáról, és kitartást kívánunk. Próbáljuk nyomon követni az eseményeket, és sok erőt ehhez a szolgálathoz.
0: Én is köszönöm a lehetőséget, és az imádságokat, azt nagyon kérem mindenkitől, hogy ez nekünk nagyon fontos, hogy legyen ima hátterünk.
3: Az elmúlt percekben Sipos Józsefet, református lelkipásztort, a Kegyes Jótékonysági Alapítvány elnökét hallhatták.

Az anyaország. A Csongrádi Református Egyházmegyéhez tartozó Kisteleki Református Gyülekezet a megye legfiatalabb közössége. 2 éve kezdődött el az a jogi folyamat, amely révén egyházjogi értelemben önállóak lettek, vagyis különváltak az újszegedi reformátusoktól. Utolsó lépésként saját presbitériumot is kellett választaniuk. Szabó János Bence lelkész

0: Péterrel és Török Zsolt főgondnokkal Hegedűs Márk beszélgetett.
1: Mindkét beszélgető társamhoz szól a kérdés, hogy mi az első emlék a kisteleki református közösségről, mikor voltatok itt először istentiszteleten vagy valamilyen alkalmon, még független attól, hogy akkor Török Zsolt nem volt főgondnok, és Szabó János Bence nem volt kisteleki lelkipásztor. Török Zsolt főgondnok.
2: 2021 nyarán volt, amikor is 2021 május 1-én költöztünk, 5 évvel ezelőtt május 1-én költöztünk ide ki, és előtte bent jártunk a Calvin téri gyülekezetbe, és akkor ott már megérdeklődtük, hogy amikor ide kiköltözünk, akkor van-e kontakt, kit tudunk fölkeresni, és kaptunk egy nevet, illetve aztán kaptunk egy címet, és mivel sem gyülekezeti terem, sem templom, semmi nem volt akkor, és Széchenyi utca 15 szám alatti kapuajba csöngettünk be, ahol az egyik kedves testvérünk, Fodor Katalin nyitott ajtót, és máig melengettető érzést ad, amilyen fogadtatásban részesültünk, és bejutottunk egy udvarba, ahol az a nagy diófa alatt meg volt gyakorlatilag terítve egy istentiszteletnek székekkel, egy fő részen álló asztallal, és így jutottunk ide orgonával, és így jutottunk ide. Újra istentiszteleten lehettünk.
1: Akkor ezen az első istentiszteleten, ott a diófa alatt gondoltad volna, hogy 5 évvel később, vagy még hamarabb tulajdonképpen egy csodaszép új templomban fogsz majd istentiszteletre járni, és nem a Széchenyi utcai kapuajban keresed a csengőt?
2: Hát így gyors válaszként azt mondom, hogy nem gondoltam volna, viszont én nem sokkal előtte, ugye nyilván az Úr felkarolt, és elindultam egy újabb úton. És ez az újabb út, ez rengeteg új dolgot jelentett, új családot, egy örökbefogadott gyermeket, új otthont, amire itt találtunk rá Kisteleken, amit azt se tudtuk, hogy hol van, mert Szegedről indultunk kifele, és toltuk kifele a határainkat, és nem volt olyan ingatlan, amibe belemertünk volna vágni. Így bővült a kör családdal, gyermekkel, otthonnal, és egy lelki közösséggel, és az Úrban való megerősödéssel, és ez a megerősödés hozta azt, hogy természetesen én felajánlottam a szolgálatomat, felajánlottam a segítségemet, hogy amiben Uram, Te úgy gondolod, meg amiben én tudok segíteni, akkor azt itt helyben természetesen minden erőmmel.
1: Mindjárt innen folytatjuk, akkor meghallgatjuk Szabó János Bencét, hogy neki mi az első emléke, mert biztos, hogy nem az első ige hirdetésére érkezett ide, úgy gondolom, hanem járt már itt korábban.
3: Ez így van, jártam itt korábban, az évet én nem tudom pontosan megmondani, valamikor 2012-3 környékén én már biztos, hogy voltam itt Kisteleken az újszegedi ifi tagjaként, mert hogy minden évben volt több olyan alkalom, amikor kilátogattunk ide, a Református Egység napján, vagy karácsony előtt egy ilyen adventi programon részt vettünk énekarral. Újszegeden van egy ilyen csengő, vagy most már harangzenekar, azzal is jártunk itt, vagy verseket mondtak többiek, tehát én itt voltam kint. Hát akkor nem csak azt nem gondoltam volna, hogy én itt fogok valaha szolgálni, hanem 2012-3 környékén én még azt se gondoltam, hogy lelkipásztor leszek, de az Úr útjai kifürkészhetetlenek. Utána kezdtem a teológiát 2014-ben és 2020-ban. Kerültünk ide a családommal.
1: Beszéljünk a templomról, ahol most ülünk, mert hogy ez néhány évvel ezelőtt készült el, hogyan született meg ez a templom. Zsoltnak a történetéből tudjuk, hogy azért a diófa volt először a reláció, de mégiscsak itt egy templom. Török Zsolt főgondnokot halljuk a templom rövid történetéről.
2: Egy utcában, egy magánház kertjében diófa alatt voltak az istentiszteletek jó időben. Rossz időben azért én úgy hallottam, hogy voltak alkalmak ugye idősek otthonában, illetve művelődési központ kisebb termeiben is voltunk utána is még, amikor ugye 21 őszén már azért rosszabb időre fordult az időjárás vagy a hőmérséklet. De már akkor mi már nem találkoztunk itt, az idősebb testvérek meséltek helyben, itt gyakorlatilag a régi templomnak a helyén volt egy gyülekezeti terem, ami aztán eléggé leromosodott valószínűleg ugyanúgy a belvíz által, és lebontásra került, és éveken át máshol tartottak meg az alkalmak. De akkor már, amikor mi ide kerültünk, akkor már folyamatában volt az, hogy igenis az újszegedi irányítással dolgoztak azon, hogy itt templom épül. Gyakorlatilag el tudtunk jönni már az alapkőletét erre. És abban a nagyon szerencsés helyzetben lehettem, vagy lehettünk ide költöző családként, hogy ennek a templomnak a létrejöttét, a születését, mert azért szerintem a mai világban ez sem olyan hétköznapi dolog, hogy akkor a mai hétköznapi vagy hívő ember egy-egy templom épülésénél ott lehet és nyomon követheti. Úgyhogy gyakorlatilag hitünk épülésével, gyülekezeti betagozódásunkkal, ismerkedésünkkel együtt aztán épült a templom.
3: 22. januárjában, februárjában kezdődtek a munkálatok itt konkrétan a helyszínen. Február végén volt az alapkőletétel, és 2022. október végén, pont a reformáció ünnepének a környékén, akkor volt az első istentisztelet itt a templomban már.
1: Azért ez se általános, hogy egy építkezés egy naptáréven belül még egy családi házat se sokszor sikerül egy év alatt felépíteni.
2: És úgy, hogy közben azt is meg kell említenünk, hogy nagyon-nagyon sokszor volt az, hogy ugye közben volt a mindenféle Covid vagy válság vagy bármi, és gyakorlatilag duplájára, triplájára mentek fel az építő anyagárak, és többször volt egy olyan fordulópont, vagy olyan kicsúcsosodás, amikor gyakorlatilag az egész templom építése tervezett büdzsé már nem volt elég a folytatáshoz sem. Tehát, hogy gyakorlatilag kétszer-háromszor újra kellett kalibrálni, kérvényezni, támogatást kérni a templomnak az építéséhez és a folytatásához, mert annyira megdrágult ugye minden, hogy egyszerűen nem lehetett volna folytatni. És az Úr az mindig támogatott bennünket, és gyorsan kész lett az Úr támogatásából, illetve az újszegedi gyülekezet és Zolivá támogatásával, meg az egyházközösség támogatásával a templomunk.
1: Az említett Zoltán Ősiposető Zoltán az újszegedi gyülekezet lelkipásztora, és Újszegedet azért emlegetik a beszélgető társaim, ezt az elején nem hangsúlyoztuk, hogy az újszegedi gyülekezet szormánya volt Kistelek, és az újszegedi gyülekezet lelkésze járt ki. Tiszteltes úr által említett ifjúsági alkalom is egy ilyen volt, amikor újszegedi fiatalként jött Kistelekre. Ami tulajdonképpen a beszélgetésünk apropója az most érünk el, mert hogy ez lehet, hogy apróságnak tűnik a hallgatóknak, de a közösség életében mindenképpen meghatározó, hogy jogilag önállósodott a kisteleki református közösség, az előbb említett újszegedi gyülekezetről úgymond leválva, most már önállóan működhet, megalakult a kisteleki református missziói egyházközség, és ezzel együtt ugye presbitériumot is kellett választani. Mit jelentett ez a gyülekezet életében, és először talán kezdjük a lelkésszel, akinek már hamarabb kellett dolgozni, akkor tök mindegy, hogy hívták a gyülekezetet, prédikálni kellett, lelki gondozni kellett. Az, hogy ez most milyen jogi formulában történt, azt kérdezem, hogy mennyire számít, de hogy élted meg, neked mit jelentett az, hogy akkor önállósodtok, és megválasztott segítőid is lettek?
3: A lelki munka azzal kezdődött minden, illetve én is abban már becsatlakoztam. Tehát azért szeretném kiemelni, hogy 20 pár éven keresztül, sajnos nem tudom, hogy pontosan mennyi, de több mint 20 éven keresztül Siposete Zoltán kijárt ide, és megtartotta az alkalmakat, az istentiszteleteket, az egyéb alkalmakra is sor került, és nem hagyta magára ezt a pár embert, nem volt nagy közösség itt, de nem anyátlanodtak el, vagy atyátlanodtak el lelkész nélkül, és én ebbe csatlakozhattam be, tehát ehhez képest történhetett talán egy kis előrelépés azzal, hogy én, mint aki helyben lakok, talán még közelebbről meg tudtam ismerni az itteni embereket. Volt arra időm, kapacitásom, hogy még sűrűbben legyenek ugye ilyen jellegű alkalmak, tehát ahogy lehetőségünk nyílt rá, minden vasárnapra rendszeresítettük az istentiszteleteket, lett hétközben bibliaóra, ami szintén, én úgy tudom, hogy volt hasonló korábban is, de az talán havonta egy alkalommal volt, inkább ilyen ami beszélgetős alkalom lehetett. Tehát ezekkel indult, illetve hitoktatás elindult, ez volt az első része, és annak a jelentőségét, hogy most jogilag önállóak lehetünk, azt abban látjuk, hogy Isten tényleg ad növekedést, itt a gyülekezetnek is, tehát szám szerint is növekedtünk. Az, hogy van utánpótlás, vagy van felépülőbe egy generáció, vagy kettő, attól függ, honnan nézzük. Ez egy ilyen biztató dolog az ő számukra is.
1: Szeretném a közös munkátokat egy kicsit megkapargatni, tehát mindkettőtöknek szól a kérdés, hogy milyen a másikkal együtt dolgozni. A lelkésznek a főgondnokkal, a főgondnoknak a lelkipásztorral, és most azért fordulok előbb Szabó János Bencéhez, mert ő beszélt már régebb óta. Tehát milyen már egy hivatalosan megválasztott gondnokkal, és konkrétan a veled szemben ülő Török Zsolttal dolgozni? Kiküldjük el, amíg válaszolsz, vagy maradhat Zsolt?
3: Maradhat. Az volt az első gondolat, ami eszembe jutott, hogy szörnyű. Lehet, de nem nekem vele, hanem neki velem. Egyébként most a viccet félretéve, azok, amik nehézséget okozhatnának, vagy okozhatnak is adott esetben, azok mégis szerintem jól kiegészítik egymást így a részünkről. Ahogy jöttünk idefele, megjegyezted, hogy milyen pontos a főgondnok úr, ő valóban nagyon pontos és precíz. Én nekem meg sokszor a sok teendő között így el vannak dolgok, amik így eltűnnek, vagy felejtésbe merülnek, és emiatt nagyon hálás vagyok, hogy tényleg őt jelölte a gyülekezet, és meg hát hiszem, hogy maga az Úristen is erre a feladatra, mert tényleg segítség tud lenni, a hiányosságaimat is tudja esetleg pótolni, vagy felügyelni, hogy nehogy azok problémát okozzanak, de egyébként nincs semmi konfliktusunk, vagy bármi ilyesmi, én nagyon értékelem a Zsoltnak a meglátásait, hozzáállását. Azt gondolom, hogy ő is viszont így van, tehát tényleg egy közeli, baráti kapcsolatot ápolunk, tehát így a családdal is, meg minden téren, úgyhogy nem gondolom, hogy az, hogy most főgondnok lett, én meg hivatalosan is missziói lelkipásztor, ezen bármit így módosított volna. Tényleg a szemléletmódunk azért azonos, ragaszkodunk az igéhez, ahhoz, amit Isten kijelentett, azon keresztül igyekszünk mindig megközelíteni a dolgokat, megvizsgálni, hogy mi a helyes, mi az, amit követni kéne, mi az, amit esetleg tartózkodni kell, úgyhogy ilyen szempontból mondhatom, hogy szerintem egy egyetértésben vagyunk.
1: És akkor meghallgatjuk Török Zsolt főgondnokot, hogy neki milyen együtt dolgozni Szabó János Bencével. Kihangosítom az előző mondatot, szörnyűvel együtt dolgozni?
2: Nem, ilyenről szó sincs. Nem. Nyilván különbségek vannak köztünk, akár életkorból, akár élettapasztalatból adódóan, de ezeket a különbségeket én úgy érzem, hogy nyilván emberileg toleráljuk egymásnak, és próbáljuk kiegészíteni egymást. De legfőképpen most is szinte az jutott az eszembe, hogy az Úr ezzel is munkálkodik és támogat, mert amikor én hitre jutottam, és Szegeden a Kálvin térre igyekeztem eljárni, akkor én egy kicsit megrettentem attól, hogy mert nekem sem volt gyermekként gyülekezeti előélet, életem, vagy bármi ismi, hogy milyen egy ilyen gyülekezetben részt venni, megérezni magunkat, és egy kicsit megrettentem attól, hogy tudok én megnyílni egy idős, nagy és rendezett gyülekezetben, vagy akár a lelkésszel is kommunikálni és együtt dolgozni. Tehát nekem egy pici visszatartásom volt pontosan emiatt. És az Úr elintézte nekem azt, hogy minél kevesebb félelmem maradjon meg azzal, hogy a lelkész felé tudjak nyitni, hogy egy kicsit magabiztosabb legyek, hogy egy kicsit tájékozódjak, akár az illemről is, meg stb. Tehát az Úr elintézte nekem azt, hogy kezdőhívőként, nyitó emberként minél hamarabb tudjak egy kicsit nyitni és betagozódni, nem egy nagy és idős gyülekezetbe, hanem adott nekem egy alakuló gyülekezetet, adott nekem egy fiatal lelkészt, és adott nekem feladatot gyakorlatilag. Nyilván ebbe is van nehézség, de most egy picit a könnyedséget is próbáltam volna hangsúlyozni. De nyilván ott van a nehézség is, hogy fiatal lelkésszel, új gyülekezettel nekem sincs oly rutinom ezekben a dolgokban, nyilván vannak nehézségek. De az Úr elé visszük, meg összefogunk, és akkor kérünk segítséget. Én úgy gondolom, hogy azért, hogyha néha elakadással is, de azért szépen működünk, és az Úr igazgatja az útjainkat.
1: És akkor a beszélgetés legvégére szeretnék még a gyülekezetetek jövőjéről beszélni. Ha az, hogy missziói egyházközség vagytok, az egy jogi kifejezés, De most ebbe a szóba kapaszkodnék bele, hogy misszió, azaz megszólítani embereket, elérni emberekhez. Szabó János Bence, Kisteleki lelkész.
3: Hát vannak terveink, és bízunk nagyon abban, hogy Istennek is vannak még további tervei is, így velünk, meg itt a várossal, meg a mi kis közösségünkkel. Hát infrastruktúrában is vannak, tehát papíron konkrétan készen lévő tervek is vannak, amiből az egyik ilyen legfontosabbnak a gyülekezeti terem építését látnánk. Arra úgy látjuk, hogy nagyon megérett már a gyülekezetünk, hogy legyen, mert sokszor szűkös ez a hely, így, hogy vannak gyerekek is, gyerekisten tisztelet, szeretett vendégség, tehát egy kis oldalsó részünk van, amit próbálunk nagyon kihasználni a különböző alkalmakra, de szeretnénk, és igyekszünk is, nem csak én, hanem látom, tudom, hallom, hogy a gyülekezeti tagok is komolyan venni a missziói szerepünket, és nem csak olyan értelemben, amit azt most esetleg az egyházjog értelmez, vagy amit abban jelent, hanem tényleg abban, hogy szeretnénk, hogyha kicsendülne tőlünk is az evangélium. Talán a legegyszerűbb ezt itt helyben, a lakókörnyezetünkben megélni, továbbadni. Már ezért is hálát adunk, amit eddig esetleg sikerült így elérni, vagy sikerült megszólítani. Nyilván szeretnénk még tovább, de már eddig is van egy irány, hogy elindult iskolai hitoktatás, elindult óvodai hitoktatás. Ezeket szeretnénk folytatni. Csengelén is van, tehát már van környező településen is hitoktatás. Nem is szeretnénk egyébként elhanyagolni őket sem. Én nagyon örülnék neki, hogyha tudnánk még létszámban is fejlődni, vagy előrelépni.
1: Török Zsolt főgondnok 10 év múlva hogy látod a kisteleki reformátusok helyzetét?
2: Én egy kicsit személyesebbre fordítanám talán a válaszomat. Én úgy szeretném látni, mint ahogy én betérek egy hasonló református közösségbe, betérek, és ott látom azt a magabiztos presbiter testvért, vagy fogadó testvért, aki fogad. Én őrájuk nézek, most ők belőlük próbálok példát venni. Nyilván azt, hogy hitben, illetve teendőben, kiállásban, beszédben megerősödve, szeretettel, nyitottan lenni a testvérek felé, és legfőképpen bárki felé, aki bejön a templomba, vagy aki keresi az Urat, és kutatja az evangéliumot, vagy keresi az evangéliumot. Tehát legfőképpen én úgy gondolom, hogy az Úr is azt mondja, hogy magunkban kell változni, az ó embert elvetni, az új embert megtalálni. Én erre tekintek a jövő felé, hogy minél jobban megtalálni az új emberemet, az új énemet, a saját magamat, azt, akit az Úr szeretne, hogy amivé váljak, és természetesen azokat a feladatokat, amik járnak ezzel, hogy magabiztosan, hittel, megerősödve, felfegyverkezve azokkal a dolgokkal, amikkel az Úr felfegyverez, tudjak az evangéliumról embereknek beszélni úgy, hogy az Úrnak az ügyét elősegítsem és szolgáljam, és nyissunk mindenki felé, és próbáljuk meg közelebb hozni mindenkihez az evangéliumot. Nyilván ehhez kell egy gyülekezet, ehhez kell lelkész, ehhez kell egy ház, ami mögöttünk áll, de ugyanúgy egyen-egyenként is mindenkinek oda kell tennie magát, én úgy gondolom, mint ahogy a mai világban is nem felelősséget kellene keresni, meg nem nagyszájúskodni vagy vitatkozni, hanem tényleg oda tennie mindenkinek magát, hogy változzon ez a dolog.
0: Az elmúlt percekben Szabó János Bence lelkésszel és Török Zsolt főgondnokkal beszélgettünk.

0: Erdély. Idén a 11. Méra Világzenei Csűrfesztivál július 30-a és augusztus 2-a között tárja ki ismét kapuit a zenekedvelők előtt. A kalotaszegi hagyományok, a világzene és a közösségi élmények találkozásáról, az idei fellépőkről, újdonságokról és a fesztivál egyedi hangulatáról Varga Zoltán Lászlóval, a fesztivál egyik főszervezőjével beszélgettünk, a riporter Ungvári Szende.
1: Idén mikor lesz ismét hangos Méra?
2: Idén a Méra Világzenei Csűrfesztiválnak a 11. kiadására július 30 és augusztus 2 között kerül sor. Ugyancsak csütörtöki napon indul a fesztivál a koncertekkel, és péntektől már kísérő programokkal is várjuk a fesztiválozókat.
1: A fesztivál évről évre fejlődik. Miben lesz más vagy új az idei kiadás?
2: Igazából a tavaly volt egy újítás a fesztivál kapcsán, egy új portával bővítettük a fesztivált, és ezt a portát tovább szeretnénk erősíteni, mert az volt a tapasztalat, hogy nagyon jól bevált, ez volt a romszínpad a Hangyatelekbe, ez a Mérai templomban szemben található porta, ahol napközben koncertek és különböző tematikákban beszélgetések voltak, és majd mikor a nagy színpadon a koncertek elkezdődtek, ez a porta zárt. És igazából ezt a portát szeretném tovább erősíteni, és az ennek kínálatot pedig úgy erősíteni, hogy a nap szinte minden pontjában, mikor a fesztivál megnyílik a közönségnek, akkor mindig koncertekkel, zenével és különböző programokkal tudjuk várni az érdeklődőket.
1: Idén milyen fellépőkre lehet számítani?
2: Vannak olyan fellépőink, akik visszatérőek, viszont vannak olyan nevek, akik először lesznek a fesztiválon. Én például a Trio Mandili, amit szerintem nagyon-nagyon sokan ismernek, viszont nagyon ismert név a Barcelona Gypsy Balkán Orkestra, akik idén újra visszatérnek a Mérai csűrszínpadra, de ilyen az Olá Gypsy Beats Magyarországról, a Paselán, aki az elmúlt években egyre többek lehet hallani róluk, ugyancsak Magyarországról először debutálnak a Mérai csűrszínpadon, de ilyen például a Nagy Csomor András és zenekara, de sokan mások is megmutatkoznak a csűrszínpadon, például a Mérai Cifra Néptánc Együttes első ízbe fog egy nagy estés előadással a pénteki napon fellépni a fesztiválon, ami ugye egy olyan dedikált nap a fesztivál, ami a kárpát-medencei autentikus népzenének szól.
1: Milyen szempontok alapján szokták kiválasztani az előadókat?
2: Általában mindig egy szabály érvényesül, a szervező kollégámmal, főszervező kollégámmal, Betlendi Andrással közösen választjuk ki mindig a zenekarokat, és egy szűrő van, rá kell bólincsunk az illető zenekarra, viszont lévén, hogy egy világzenei fesztiválról beszélünk, mindig szempont az, hogy olyan zenekarokat válogassunk, ami egy színes és teljes világzenei palettát kínál a fesztiválozóknak.
1: Mennyire nehéz ma Erdélyben kulturális, illetve zenei fesztivált szervezni?
2: Én azt gondolom, hogy mindig megvoltak a kihívások egy ilyen kulturális rendezvény kapcsán. Piaci alapon nem annyira fenntarthatóak mindezek a hatalmas nagy fesztiválok, Antol vagy Elefik Kessel Fesztivál, de azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt években az igény folyamatosan nő. Mármint amiről én most a mi fesztiválunkról beszélek, a látogatottsága a fesztiválunknak az elmúlt 10 évben növekedett, szóval megvannak a maga kihívásai a fesztivál rendezésnek, de úgy gondolom egy hálás dolog, mert tényleg egy növekedésről beszélhetünk minden évben.
1: A fesztivál nem csak koncertekről szól, hanem igazából közösségi élményről is. Milyen programok erősítik ezt leginkább?
2: Hát egyrészt mi egy olyan fesztivál vagyunk, aki a családosokat is tárkarokkal várjuk, így péntek déltől már gyerekprogramokkal várjuk a Csűrfiába a családosokat, de ezzel párhuzamosan számos beszélgetésre, kézműves foglalkozásra, zeneoktatás, táncoktatás, népdaloktatásra várjuk a fesztiválozókat, illetve filmeket is vetítünk, ami kapcsán beszélgetések is lesznek, illetve az idei év az a Kalos Zoltán születésének 100. évfordulója kapcsán köré is szerveződik. Lesz egy koncert is, amit ennek az évfordulónak dedikálunk, illetve terveink szerint egy fotókiállítás is.
1: Mennyire fontos cél a kalotaszegi hagyományok megőrzése maga a fesztiválon?
2: A fesztiválunk egykori, meg talán mostani jelmondata is, hogy a világnak megmutatni Kalotaszeget és Kalotaszegnek a világot. Minden este táncházzal várjuk a bulizni, mulatni vágyokat, és mi mindig előszeretettel építünk a helyi kultúrára, és az a célunk is, hogy a világnak a helyi kultúrát megmutassuk. Ilyen a pénteki napunk is például, amikor a Mélay Cifra néptánc együttes is, ahol kalotaszegi helyi gyermekek, fiatalok visznek színpadra egy teljes estés előadást. Szóval mi mindig kiemelt hangsúlyt fektetünk a helyi kultúrára, a kalotaszegi és mérai kultúrára egyaránt.
0: Az elmúlt percekben a 11. Méra Világzenei Csűrfesztivál főszervezőjével, Varga Zoltán Lászlóval beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

Ki, Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Dicsérjük Istent a 168. énekünknek első és második verseivel. 168. ének, Urunk Jézus, fordulj!

Végighallgassuk az apostolok cselekedetéről írott könyv 4. részének első 22 verséről. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. részének 1-től 22-ig terjedő verséből az ige így szól. Míg ők a néphez szólottak, odaléptek hozzájuk a papok és a templom felügyelője és a sadduceusok. Neheztelve amiatt, hogy ők a népet tanítják, és hirdetik a Jézusban a halálból való feltámadást. És rájuk vették kezüket, és vették őket őrizet alá másnapig, mert már este volt. Sokan pedig azok közül, akik hallgatták az igét, hittek, és lett a férfiak száma mintegy 5000. Másnap pedig egybegyűltek azoknak fejei, vémei és írástudói Jeruzsálembe. És Annás a főpap, és Kajafás, és János, és Sándor, és akik csak főpapi nemzetségbeliek voltak. És mikor őket a középre állították, tudakozták, micsoda hatalommal vagy micsoda név által cselekedtétek ti ezt. Akkor Péter, szent lélekkel megtelve, mondta nekik, népnek fejedelmei és Izraelnek vémei, ha-e mai napon mi egy nyavajás emberrel való jó tétemény felül hallgattatunk ki, mi által gyógyult meg ez, legyen tudtotokra mindnyájatoknak és Izrael egész népének, hogy a názáretbeli Jézus Krisztusnak neve által, akit ti megfeszítettetek. Itt Isten feltámasztott halottaiból, és azáltal áll ti előttetek ő épségben. Ez az a kő, amelyet ti építők megvetettetek, mely lett a szegletnek fejére. És nincsen senkiben másban üdvösség. Nem is adatott az emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nekünk megtartani. És mikor látták Péternek és Jánosnak a szólásban való bátorságukat, és megértették, hogy írástudatlan és közönséges emberek, csodálkoztak. Meg is ismerték őket, hogy Jézussal voltak. Mikor azonban látták, hogy amely ember meggyógyult, ő velük együtt ott áll, semmit sem bírtak ellenük szólni. Mikor pedig őket a gyűlésből kiküldték, tanácskoztak maguk között mondva, mit cselekedjünk ez emberekkel. Mert hogy nyilvánvaló csoda lett általuk, mindazoknak, akik Jeruzsálemben laknak, tudtukra van, és ezt el nem tagadhatjuk. De hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegetéssel fenyegessük meg őket, hogy többé egy embernek se szóljanak ebben. Azért beszólítva őket, megparancsolták nekik, hogy teljességgel ne szóljanak és ne tanítsanak Jézus nevén. Péter és János pedig felelt, és mondták nekik, vajon igaz dolog-e Isten előtt? Rátok hallgatnunk inkább, hogy nem Istenre? Ítéljétek meg! Mert nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljunk. Amazok pedig nem találva semmi módot, hogyan büntessék őket, még megfenyegetve elbocsátották őket a nép miatt, mert mindjárt dicsőítették Istent azért, ami történt. Mert több volt 40 esztendősnél az az ember, akinek a gyógyításnak ez a csodája lett. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő gyűjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és mi sok gyümölcsöt teremjük az ő dicsőségére. Válaszul az igére, halljuk meg bűneinket. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában
trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mivel ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk. Kárhoztatjuk magunkat és bűneinket. Igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül mi nékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért, a te színed előtt, hogy egyszülött fiadban, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén a felől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása után halljuk Isten kegyelmes válaszát. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsérjük Istent a 247. énekkel, 247. énekünket énekeljük, annak az első három versét most. Jézus az ígéreted, ím beteljesedett.

Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy itt van közöttünk Jézus az ő szent lelke által. És segíts, hogy az ő jelenlétében maradjunk most is itt az Isten tiszteleten, gondolatainkkal, szívünkkel. És segíts, hogy az ő jelenlétében maradjon meg az életünk, akkor is, amikor innen elmegyünk haza. Imádkozunk, hogy add nekünk azt a kegyelmet, hogy ne távolodjunk el messzire tőled. Még akkor is, hogyha nagyon sokszor sok minden elsodor. De kérünk, hogy szent lelkeddel vezess minket tovább, és egyre közelebb és vissza a mi megváltó Urunkhoz, Jézushoz. Kérünk, Urunk, hogy add ezt a pünkösdi csodát ma nekünk, és adjad ezt a mi gyülekezetünknek, és adjad ezt a mi anyaszentegyházunknak, nem csak a reformátusnak, hanem annak az egyháznak, amit te építesz napról napra, a világ kezdetétől fogva, hisszük, hogy végig folyamatosan, ameddig vége lesz az időnek itt, abból a sok-sok emberből, akiket egyen-egyenként megszólítasz szerte a világon. És így könyörgünk együtt most azokért a bizonyságtévőkért, akik bárhol a világon Krisztus prédikálják, hogy az elhívottak meghallják a te szavad, és igent tudjanak mondani hívásodra, és kérünk, hogy erősítsd meg, pecsételd el bennük, mindnyájunkban, és ma itt bennünk, hogy mi hozzád akarunk tartozni, akár élünk, és nyilván akár, ha meg is halunk itt. Köszönjük, hogy meghallgattál minket. Jézus Krisztusért. Amen. Isten igének a hallgatására készülünk, a 247. éneket tovább énekelve. A 4. vers így kezdődik, bátorítja szívünket.

Hallgassuk az igét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. részének 23-tól 32-ig terjedő verseiből. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. részének 23-tól 32-ig terjedő verseiből így szól az igen. Mikor elbocsáttattak, mentek az övéikhez, és elbeszélték, amiket a főpapok és a vének mondottak nekik. Ezek pedig, mikor hallották, egy szívvel, lélekkel felemelték szavukat Istenhez, és mondták: Urunk, Te vagy az Isten, ki teremtetted a mennyet és a földet, a tengert és minden azokban levő dolgot, ki Dávidnak, a Te szolgádnak szája által ezt mondottad: Miért zúgolódnak a bogányok, és gondolnak a népek hiába valókat? Feltátották a föld királyai, és fejedelmek egybegyűltek az Úr ellen, és az ő Krisztusa ellen. Mert bizony egybegyűltek a te szent fiad, Jézus ellen, akit felkentél, Herodes és Poncius Pilátus, a pogányokkal és Izrael népével, hogy véghez vigyék, amikről a te kezed és a te tanácsod eleve elvégezte volt, hogy megtörténjenek. Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és adjad a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet. A te kezedet kinyújtva gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent fiadnak Jézus neve által. És miután könyörögtek, megmozdult a hely, ahol egybegyűltek és beteltek mindnyájan szent lélekkel, és Isten beszédét bátorsággal szólták. A hívők sokaságának pedig szíve lelke egy volt, és senki semmi marháját nem mondta magáénak, hanem nekik mindenük közös volt. Ez Isten igéje. Gyülekezetünkben a reformáció 500. évfordulóján indított közös bibliaolvasásunk rendjén érkeztünk ehhez a mai részhez, és mivel ezen az évfordulón nem annyira a visszaemlékezés a fontos, hanem az, hogy Jézushoz ragaszkodjunk egyre jobban, ezért próbáljuk ezt a történetet így újra hallgatni. Mert ugye azzal indul, hogy a tanítványok meggyógyítanak egy beteget a templomban, és elmondják, hogy ezt a jót rajtuk keresztül Jézus tette. És emiatt az akkori egyházi vezetők megtiltják nekik, hogy Jézusnak engedelmeskedjenek. Ők azt válaszolják, hogy hát ezt ők nem tehetik. Mindezt bátran teszik, ezen csodálkoznak, mert a Szentlélek ott volt közöttük és bennük. És a jelenlevő Szentlélek, mert ugye nem csak a tanítványokra kell szorítkozni, amikor a jelenlevő Szentlélekről beszélünk. Szentlélek ugye egyeseket meggyógyított, de sokkal többeket meggyógyított és megérintett. És lám ezt, ahogyan Isten lelke ott akkor munkálkodott, egyesek örömmel vették és Jézushoz tértek, és hozzá kötötték az életüket, de voltak olyanok, akik határozottan elutasították. És ez volt a többség, ez az igazság. Sajnos ennek a többségnek az élére állott az akkori egyházi vezetés is, mert nekik ugye az volt a fő gondjuk, hogy úgymond menjen a templom, mint intézmény, és hogy a régóta beállott rendet senki és semmi meg ne zavarja. Hagyja békén, sőt, inkább segítse azt, nem csak az ember, hanem az akkori hatalom, a politikai is. Mert a római birodalom meghagyta ugyan a zsidó vallást, de az embereket az akkori vezetőkön keresztül próbálta nyugalomban tartani. Mondták is, ugye, amikor Jézust el kellett ítélni, hogy úgy kéne valahogy rendezni, hogy ne legyen lázadás. János 11.48-ban pedig tovább halljuk ezt a morfondírozást, hogyha eképpen hagyjuk őt, mindenki hinni fog benne, eljönnek majd a rómaiak, és elveszik tőlünk mind a helyet, mind e népet. Közös érdek volt tehát, hogy legyen csend és béke
mindent kézben kell tartani. Na hát ez nyilván nem volt a Szentlélektől ez a szándék, hogy mindent leuralni és mindent kézben tartani. Azért is volt kényes, mert abban az időben sokszor indult lázadás, különösen olyan emberek közül, akik kezében nem volt hatalom, úgymond alulról jöttek ezek a lázadások, és Jézus is az egyszerű emberek sorából indult. Mondja is a Szentlélek előre Joel prófétán keresztül, hogy a nagy változást azt az egyszerű embereken keresztül indítja el. Joel 2:28-29-et idézi aztán Péter apostol is a pünkösdi beszédében, hogy sőt, még a szolgákra és szolgáló lányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet. Egyértelmű volt, hogy valami egyszerű emberek közül indul majd az a nagy változás, amit Isten elkezd. No de a múltból ugorjunk a mába, mert ma is ugyanígy fenyeget ez a Krisztus ellenes lelkület, mint régen. Ma is a világi hatalom nem annyira szívből, hanem érdekből támogatja az egyházat, és nyilván a mi egyházunkat is, mint intézményt, nem a hitet támogatják, hanem az intézményt. Mert rajta keresztül azt akarják elérni, hogy mi engedelmes, szolgálatkész és semmiképpen sem nyugtalankodó polgárok legyünk. Ne legyen lázadás. És hát persze, az egyháznak is, mint intézménynek, a földi intézményre gondolok most, pontosan ez az érdeke. Ne legyen rendbontás. És ugye ebbe jól beleszoktunk, és ugye, ha egy kicsit körülnézünk itt akár a gyülekezeti életünkben is, hogy úgy megszoktunk még bútorokat is, hogyha kicsit arrébb fogjuk őket tenni, akkor mindjárt kezdődik a fej mozgatás, hogy mi történik itten, miért így, meg miért úgy. Hát még, hogyha nagyobb dolgokról volna szó. Erre jön Jézus, és kezdi borogatni a rendet, és elkezdte a szombattal. Aztán folytatta a templomban, vagyis a templom előszobájában, vagy az udvaron borogatott, és miután ő ezt abba hagyta, mert abba hagyatták vele a keresztre feszítéssel, akkor most folytatják a tanítványok. Mert hát Jézus ilyen, és a Szentlélek is ilyen, hogy borogat. Felborogatja a kényelmes rendet az életünkben. Lázadás szít. A megszokott rossz dolgokkal szemben nyilván. Gondolkodjunk hát el egy kicsit most mindnyájan. Jézus kell nekünk, vagy pedig egyfajta hamis béke, hogy csak semmi rendbontás ne legyen, semmi változás. Folyamatosan hallom ezt a mi egyházunkban is évtizedek óta, amióta itt vagyok, és persze én magam is gyakran beleesek ebbe a hibába. Saját életemben is beleesek ebbe a hibába, hogy csak semmi változás, maradjon a megszokott, jól kitaposott rend,

átrendezés, mindent felborogató rend, átrendezés az életünkben. Ami személyes világunkra gondolok elsősorban, de nem árt azon is gondolkozni, hogy volt-e az utóbbi néhány évtizedben, nem mondjam azt, hogy 500 esztendőben, gyökeres átrendezés az egyházunkban. Hát nem nagyon, mert nem engedjük. Voltak azért. De általában az a hozzáállás, hogy jobb így hagyni a dolgokat, nem nagyon kell hozzányúlni, semmihez ne bontsuk meg a régi rendet. Megszoktuk, és nem volna jó, ha lázadás lenne, mert ugye sokszor fellázadnak az egyháztagok is, hogyha ne talántán éppen a lelkész próbál borogatni. De fordítva is így van. Persze, hogy kell a rend. De van, amikor eljön a nagy átrendezés ideje. És én úgy látom, hogy ez az az idő, a nagy átrendezés ideje, amelyik most megint kopogtat az ajtónkon, ahogy Jézus idejében is. Amikor pünkösdről beszél, ugyanis Jézus, akkor egyféle világ végéről beszél. És nem csak Jézus, hanem a proféták is, Jézussal egybehangzóan. Hogy mondja Jóel? Lészen az utolsó időben. És ugyanígy beszél Jézus is. És ezt azért teszi, mert az igazi nagy átrendezés, helyreállítás mindig ilyen, hogy vége az előbbinek. Ott világvége kell legyen. És tényleg így lett, ahogy Jézus mondotta, hogy kő kövön nem maradt. És beteljesedett Jézusnak ez a szava, nagyon jól tudjuk. Na most egy olyan időt értünk meg, amikor állandóan mondjuk, hogy életünket, egyházunkat folyamatosan reformálni, megújítani, átrendezni kell. Krisztus ízlése vagy akarata szerint kell átépíteni, és íme itt van a reformáció 500. évfordulója, és ha ezt ebben az időben, amikor ráadásul még a világi hatalom is úgy nagyon ültet le bennünket, mi csak mondjuk, de nem tesszük, szerintem akkor tényleg végünk van. Ahogy az akkoriaknak. Végük lett. Ezt idézi a második Zsoltárból, akkor a Szentlélek sugallatára Péter apostol, és ugyanezt ismétli itt az egybegyűlt közösség, hogy összefogtak a hatalmon levők Krisztus ellen. Nem ismerős ez egy kicsit a mai időnkben? Ugyanezt érezzük már egy jó ideje. Egyszerű, rövid tehát az önvizsgáló teszt ma. Csak Krisztus a mérvadó, és én mellette, vagy pedig ellene vagyok én. Amikor az akkoriak a jól ismert és elismert, elfogadott profétának a szavát hallották, a Jóel profétának a proféciáját hallották az egyszerű ember szájából, akkor választás elé állította ezzel Isten szent lelke az akkori, úgymond hivatalos egyházi vezetőket is. Te hiszel Jóel prófétának, ennek alapján most melyik oldalra állsz? A földi hatalmat és a rendet, az evilágit, vagy pedig nem evilági rendet és hatalmat Krisztust választod? Ez ma is a kérdés mindjárt számára. Aki jól választ, kap szent lelket, és annak van aztán igazán Krisztusa is Istene. De csak annak. És csak annál van a Szentlélek. A Szentlélekkel ugyanis minden világossá válik. Látjuk azt, hogy ahogy Isten lelke megérinti ezeket a tanulatlan embereket, akik ugye nem kéne értsenek úgymond a szakmához, mondják az akkori szakmabeliek, ezek az emberek rögtön tisztánlátóak lesznek. Egyből értik a Szentírást. Alkalmazzák bámulatos módon, és szemükbe mondják azoknak, akiknek jobban kellene érteniük. És ezek mondják, hogy hát ezek tanulatlanok, honnan van náluk ez? És ugye nem csak értik az írást, és helyére teszik a dolgokat, hanem
beszélnek.

róla bátran másoknak is, mert ez volt a meglepő, hogy bátran tanúskodtak. Hogy mondja Jézus, vesztek erőt, és lesztek tanúim. Milyen pontosan beteljesedik a Jézusnak a proféciája. És így születnek a Jézus tanúk a Szentlélek által. Jézus tanúk vagyunk tehát mi is? Jézusról szólunk másoknak? Persze szólni lehet nem csak szájjal, de tettel is, mert ugye ez a közösség észreveszi, hogy hol kell segíteni. Mindenüket megosztották. Hitüket is, de egymásnak segítettek a földi anyagi dolgok terén is. No hát mind a kettőben gyengék vagyunk, ezt meg kell állapítanunk. Mert jellemző, hogy szektás dolognak minősíti az általánossá lett református véleményünk, hogy a Jézusba vetett hitről beszélni az nem nagyon tartozik a mi arcélünkhöz, ez a féle elhajlás, szektás viselkedés. Nyilván elhajlás, ez a vélemény, hiszen Jézus azt mondott, hogy legyetek az én tanúim. Meg másrészt pedig panaszoljuk, hogy gyülekezeti szeretett szolgálatunkra nincs se elég ember, se elég pénz. Mind a kettő valamiről beszél, hogy ha ez nem működik, vagy csak nagyon kicsiben működik, igaziból ennyi egyháztag van, aki bizonyságot tesz Krisztusról, és aki végzi az egymásra figyelő szolgálatot mindenféle módon. Valószínű tehát, hogy a szájjal és a tettel bizonyságtevők száma az, amelyik a helyes Krisztus követő, avagy a Szentlélek által mozgatott emberek, vagy pedig az egyháznak a reális száma. Ugye, amikor számoljuk az egyháztagjainkat, akkor ugye egészen más rendszer szerint számolunk, de nyilván csak így számolhatunk a Földön. Tehát újra kérdezzük meg magunkat a mai igénkkel, én és te melyik oldalon állasz? Aki jó oldalon áll, annak a szíve egy, mert a szíve a Krisztusnál van, és a gondolkodása is nagyon hasonló. Krisztus központú. És vigyázat, ez nem teljes egyformaságot jelent, amifele el szoktunk nagyon könnyen billenni, hanem Krisztus központú sokféleséget jelent. Az az igazi egység, arról beszél mindent a Szentírás. Nem az uniformison, hogy mindenki csak egyet fúj. És ilyen a Jézus által átrendezett élet és új rend, ahol a sokból lesz egy igazi nagy csokor. Na most ennek az egyháznak tényleg nincs földi szervezete. Nem lehet bejegyezni a kartotékeinkbe, se a számítógépünkbe. Nem lehet leuralni. Ezt egyedül a Szentlélek irányítja, nem földi szabályok, sem államiak, sem egyház szervezeti szabályok. Ezért van az, testvérek, hogy mindig lázadónak minősül földi és egyházi szabályok értelmében az, aki Krisztust igazán követni akarja. Emlékezzünk, Jézus mit mondott, hogy azért jöttem, hogy meghasonlást indítsak, hogy szakadást, hogy tüzet bocsássak, gerjesszek. És ezt magaddal kezded, aztán családoddal, egyházaddal, nemzeteddel, a nagy földi hatalommal, mert vagy csak Krisztus, vagy pedig akkor jönnek a megalkuvások. Ha pedig Jézus a központom, akkor minden olyan renddel szembe fogok szegülni, és szembe fogok állni, ami nem Krisztus szerinti, ha csak Jézusra próbálok hallgatni. Ez az a jól ismert, latinul is mondott solus Christus, egyedül Krisztus. Ezért olvassuk, amikor ezt imádságban Jézussal is megbeszélt az akkori kis közösség, hogy megmozdult a föld, és ugye nem igen tudunk mit kezdeni ezzel, hogy megmozdult a föld abban a házban. Hát azért, mert kő kövön nem maradhat. Mert ahol Isten lelke ott van, ott, mint amikor a szél megindul, mozgás van, és nem akármilyen felületes sepregetés, hanem mélyreható. Ez a mennyei szél a földet is megrengeti, vagyis az alapokat. Ezért kellett megmozdulnia a háznak. Alapjaiban más lesz a Krisztus szent lelke által mozgatott ember. Nem felületesen. És a világ is, ahol összegyűlnek. Ezért lesz majd új ég és új föld. Nem valami sminkelt ég és
kifestegetett, renovált föld. Mit kell tehát tenni? Azt, amit a Szentlélek mond kinek-kinek közülünk, ahogy akkor is szólt. Mert, mint mondottam az előbb, Isten szent lelkét nem lehet leszabályozni, és nem is szabad. Volt, aki tehát maradt akkor is a régivel, és ma is lesz, de volt, aki hallotta Isten szólongató szavát, és gyökeresen más lett az élete. Így legyen velünk. Amen. Válaszoljunk az igére. 246. énekünk első versével, 246. Gyer, kérjük Isten áldott szent lelkét.

Áldott legyen Isten, aki meghallgatott minket. Amen. Fennállva könyörögjünk. Drága megváltó Jézusunk, köszönjük, hogy itt vagy, szent lelked mindig jelen van ebben a világban, és kérünk, hogy munkáld bennünk az engedelmes szívet, hogy ne álljunk ellene a te lelked indításának, hanem jobban, egyre jobban add, hogy szívünk megnyíljon, hogy értsük, amit te mondasz, amit te sugalsz. Add, hogy világosabban lássunk téged meg a Szentírásban, és értsünk téged. És kérünk, hogy járd át jobban a szívünket, hogy tetteink, azok összhangban legyenek a te mozgásoddal, hogy úgy szóljunk, cselekedjünk, ahogy azt te mutattad nekünk, és ahogy te cselekednél ma is bennünk, általunk, hát, hogy jobban engedjük ezt neked ezután. Imádkozunk azért is, hogy adj bátorságot a szerinted való ellenállásra és rendbontásra, és adj nekünk érzékenységet egyházunknak is, vezetőinknek is, hogy engedjenek a te lelkednek, azoknak, akik a te lelked által szólnak, vagy rendetlenkednek. Könyörgünk azért, hogy a te szent lelked adjon tényleg gyökeres változásokat a szívek, lelkek mélyén. És hogyha nem is sokakban történik ez, de azokban, akiket te most el akarsz hívni, Urunk, tedd ezt nyilvánvalóvá, és segíts, hogy mi is ennek eszközei lehessünk. Alázattal hozzuk eléd a mi gyakran engedetlenkedő életünket, és kérünk téged, segíts, hogy bennünket jobban tudjál használni. Kérjük ezt itt a mi gyülekezetünkben is. Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A ma délutáni alkalomra is szeretettel hívunk, várunk mindenkit, és emlékeztetem a gyülekezetet arra is, hogy jövő vasárnap Szent Háromság vasárnapja, és délután a gyülekezetünkben már honossá válott Szent Háromság vasárnapi kórus találkozót fogjuk megtartani, amelyik Isten dicsőítésének az alkalma. Jöjjünk el, hívjunk másokat is, hogy a kórusokkal együtt Isten dicsérjük. Most pedig énekeljük a 382. énekünknek mind a 7 versét, a 382. ének Jézus Krisztus egy mesterünk.

Valljuk meg hitünket az apostoli hitvallással. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Énekünk első öt versét énekeljük. 252. énekünk, Jövel teremtő Szent Lélek.

Az Úr irányítsa szíveteket Isten szeretetére és Krisztus álhatatosságára. Amen.

0: hírek.
1: Önök rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. Nyugalmazott lelkipásztorát díszpolgári címmel díjazta Nagy Szalonta. Nehezebb évre számíthat a romániaiak egyharmada, a család jelent menedéket. A védelmi miniszter szerint bármikor megismétlődhet a galaci drón incidens. Súlyog Tamás szembe megy Magyar Péter ultimátumával. Az előrejelzések szerint ma nagyrészt borongós idő várható. Most következzenek a részletek. Mikló Ferenc nyugalmazott református lelkipásztor 27 éven át szolgálta a nagyszalontai gyülekezetet, és két cikluson át a bihari református egyházmegyét esperesként. Közösség és egyházépítő tevékenységéért a Bihar megyei Hajdúváros megalapításának 420. évfordulója alkalmából díszpolgári címmel tüntette ki az elöljáróság. Az elismerést vasárnap ünnepi istentisztelet keretében adták át. A nagyszalontai városnapokat hagyományosan a június 3-ához legközelebb eső hétvégén rendezik meg, abból az alkalomból, mert 1606-ban azon a napon született az adománylevél, amellyel Bocskai István erdélyi fejedelem letelepített az oldalán harcoló hajduk közül 300-at a törökök pusztítása nyomán elnéptelenedett Bihar megyei településre. Az idei, immár 420. évforduló alkalmából a helyi képviselőtestület egyhangú döntéssel díszpolgári címet adományozott a település korábbi református lelkipásztorának, Mikló Ferencnek, aki a városnap alkalmából ünnepi istentiszteleten vasárnap vette át az elismerést. Az anyagi bizonytalanság közepette egyre inkább felértékelődnek az emberi kapcsolatok. Egy friss felmérés

0: Szerint a romániaiak közel harmada tart attól, hogy a 2026-os év még a tavainál is nagyobb kihívásokat hoz. A növekvő pénzügyi stressz elől pedig a többség a családi fészekbe és a baráti beszélgetésekbe menekül. Egy friss felmérés szerint a romániaiak közel egy harmada úgy véli, hogy 2026 nehezebb év lesz 2025-nél. Az AHA Moments piackutató cég közvéleménykutatásának vasárnap közzétett eredményei szerint a lakosság egyre óvatosabban bánik pénzével, visszafogja a fogyasztását és egyre gyakrabban a családban, illetve a magánéletben keres érzelmi biztonságot, írja az Ager Press. A vizsgálat arra is rámutat, hogy 2025-öt sokan az elmúlt 5 év legnehezebb évének tartják. A legnagyobb aggodalmat továbbra is az alapvető termékek, a közüzemi szolgáltatások és az üzemanyagok drágulása okozza. Az üzemanyagárak miatti aggodalom egy év alatt 13% ponttal nőtt, és már a válaszadók 58%-át érinti. A Galacihoz hasonló incidensek, ahol egy orosz drón egy lakóházba csapódott, bármikor megismétlődhetnek, amíg Románia meg nem kapja az új drónelhárító rendszereket. Jelentette ki Rádumir utca védelmi miniszter. A tárcavezető vasárnap este a Digi24 hírcsatornának nyilatkozva beszélt az aggasztó kilátásokról. Mint kifejtette, nem tudja garantálni, hogy a Galacihoz hasonló incidensek nem fognak megismétlődni, legalábbis addig nem, amíg Románia meg nem kapja a kért új drónellenes rendszereket. A hadsereg a lehető legoptimálisabban használja fel az összes rendelkezésre álló erőforrását, de ezek a drónellenes védelemre szánt erőforrások jóval kisebbek, mint amennyire szükségünk lenne. Nem garantálom, hogy nem fog megismétlődni, még most is megismétlődhet. Azt garantálom, hogy ezeket az új rendszereket bevezetik a Duna-delta térségének védelmi rendszerébe. A román hadsereg felszerelése egyik napról a másikra nem történik meg, szögezte le a miniszter, aki arról is beszélt, függetlenül attól, hogy a drónt eltérítették-e vagy sem, Moszkvát terheli a felelősség, ha egy Oroszországból indított drón Románia területére jut. Továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet, és gyakorlom az alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreimet, jelentette ki Súlyog Tamás államfő vasárnap este a Facebookon közzétett videójában. A köztársasági elnököt lemondásra szólító Magyar Péter kormányfő úgy reagált, Súlyog Tamás a havi 6,3 millió forintos fizetését védi. Az államfői megbízatás méltósága helytállást követel meg tőlem. A jogszeretet, álhatatosságot, a hazahűséget, a nemzet tiszteletet. Az alaptörvényre tett esküm egyformán köt, az egész magyar politikai nemzethez, a többséghez és a kisebbséghez egyaránt. Fentiek alapján, eskümhöz híven, a hatalmi ágakkal együttműködésben továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet, és gyakorlom az alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreimet, mondta Súlyog Tamás. A videóban a köztársasági elnök beszélt az elnöki intézmény körül az utóbbi hetekben kialakult helyzetről. Mint mondta, az országgyűlési választásokat követően világos politikai igény fogalmazódott meg a köztársasági elnöki funkció újraértelmezésére, amely természetesen legitim lehetőség egy alkotmányozó hatalom számára. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 50 bani és 100 magyar forint 1 lej 47 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma nagyrészt borongós lesz az égbolt, csapadék is előfordulhat. A nap csúcshőmérséklete 21 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Hírenkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Jó hírrovatunk következik a mai napra kiválasztott két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!
2: Istenben bízom, akinek ígéjét dicsérem, az Úrban, akinek ígéjét dicsérem. Zsoltárok könyvéből az 56. Zsoltár 11. verse.

0: az íge testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János evangéliumából az első rész 14. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora. Ékesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a Lukács evangéliuma 12. fejezetének a 33. és 34. verse alapján szól hozzánk Pataki Levente, a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, Életkérdés című részt, felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa, és most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Igét olvasom Lukács evangéliumából a 12. fejezet, 33. és 34. verséből. Hallgassuk figyelemmel. Adjátok el vagyonotokat, és adjátok alamizsnául, szerezzetek magatoknak el nem avuló erszényeket, el nem fogyó kincseket a mennyben, ahol a tolvaj nem férkőzhet hozzá, a moly sem emészti meg, mert ahol a ti kincsetek van, ott van a ti szívetek is. Eddig tart a felolvasott ige. Vajon mi a te kincsed? Mi az, ami éjjel és nappal annyira lefoglal, hogy közben észre sem veszed, hogy az élet elment melletted, mert tévesen úgy gondoltad, az az igazi élet, amire minden idődet rááldoztad, s ami végül nem hagyta, hogy a lényegre odafigyelj. Mikor döbben rá az ember arra, hogy tévedett? Amikor kiürül, üressé válik az élete, mert valami olyasmibe ölte minden erejét, ami végül nem hozta el azt a boldogságot, amire vágyott. Jézus ettől óvja az embert, akkor, amikor figyelmeztet. Szerezzetek magatoknak el nem avuló kincseket. Bizonyára emlékszünk még arra a gazdag ifjúra, aki felkereste Jézust azzal az óhajjal, hogy szeretné az örök életet megszerezni. A közös beszélgetés során fény derül az igazi problémára, mégpedig arra, hogy hol is van az ifjú szíve. Nem tud megválni élete bálványától, a vagyontól, a pénztől. Ő kincset gyűjt a földön, és ez elkerülhetetlenül a földi irányba húzza a szívét. Egy pillanatra mégis úgy tűnik, mintha rádöbbent volna arra, hogy mi az igazi kincs, ami elvehetetlen örömmel ajándékozná meg, de abban a pillanatban, hogy Jézus rátapint a problémára, az elevenébe vág, már ledöbbenti. Bármennyire is fájdalmas, nem meri elengedni azt, ami tévesen megtartó erőnek titulál. Lemond az örökké valóról, az ideig valóért. Boldogsága sohasem tudott kiteljesedni, mert míg élt, mindig hiányzott neki valami. Bár közel járt a boldogság forrásához, de mégis szomjas maradt, mert nem tudta meghozni a döntést, ami elé Jézus állította. Egészen egyszerűen nem merte magát rábízni Istenre, mert jobban bízott a saját gazdagságában. Hol volt az ő kincse? Egy elavuló erszényben. Jézus már nekünk is valami hasonlót mond. Olyan kincset gyűjtsünk, ami nem avul el, amit senki nem vert el tőlünk, ami biztonságban van. Itt a földön minden mulandó. Minden egyszer elavul, lejár a szavatossága. Körül lengi a mulandóság szele. Mindaz, ami örök és megmarad, egy másik élettérhez köthető, a mennyhez. De hogyan tudunk mi kötődni a mennyhez? S miként tudunk el nem avuló kincs után nézni? Először is kötődnünk kell Istenhez, aminek az egyik elengedhetetlen feltétele a bizalom. Te mennyire bízol benne? A bizalom az ismeretre épül. Mennyire ismered őt? Ne hamarkold el a választ, hanem előfigyelj arra, mit is mond Jézus. A mester tanítványaival beszélget, őket oktatja, kiderül mindebből, hogy még nincs teljes bizalmuk Isten iránt. Erről árulkodik az aggodalmaskodásuk. No meg az a tény, hogy ismét kicsiny hitűnek nevezi őket. Amiért aggódnunk és amitől félünk, az válik az életünk központi témájává. Ha valaki egész életében úgy él, hogy gondolata két probléma köré csoportosul, mit egyek, mibe öltözzek, akkor erről is fog szólni az élete, hogy minden mást elhanyagol. Márpedig Jézus azt mondja, ennél azért több az élet, mint evés és öltözködés. Szeretné kicsinyhitű tanítványait megtanítani arra, hogy miként bízzák életüket Istenre és az ő gondviselésére. Ennek ábrázolására egy természeti képet használ, rámutatva az égmadaraira és a mező liliomaira. A teremtő táplálja a madarait és öltözteti a liliomait. Magyarán minden teremtett élőlényre gondja van. Vajon nem több ezeknél az ember? Te vajon mit gondolsz? Azonban ügyeljünk arra, nehogy félreértsük Jézus szavait. Amikor így fogalmaz, nézzétek meg az égmadarait, akik nem vetnek, nem is aratnak. Nem az a hangsúlyos itt, hogy ezeknek az állatoknak semmilyen erőfeszítésben nem kerül a saját táplálékuk megszerzése, mint ahogy az sem következik mindezekből, hogy akkor az ember sem kell, hogy ezekkel foglalkozzon. Magyarán semmit sem kell úgymond tennie, hanem elég, ha elvárja, hogy a süldgalamba szájába repüljön, amolyan isteni gondviselésként. Isten azért gondoskodik ezekről az állatokról, mert nem adatott meg nekik, hogy vessenek, arassanak, elraktározzák maguk számára az élelmet. Nekünk megadatott. Vetünk, aratunk, elraktározzuk az élelmet, ellenben ami a vetés és az aratás között zajlik, az maga gondviselés.
Vajon rámered bízni az életedet erre a gondviselőre? Vagy bebiztosítod magad mindenféle elovuló kincsnek hitt kacattal, aminek nincs megtartó jele és boldogságot sem fog hozni számodra? Jézus azt mondja, hogy a mi atyánk jól tudja, mire van szükségünk, és mindezeket kirendeli. Csak mi hisszük azt tévesen, hogy életünket be kell biztosítanunk mindenféle kacattal. Nagyvárosokban már szinte szokássá lett, hogy minden évben tartanak úgynevezett lomtalanító napot, amikor az emberek megszabadulhatnak minden felesleges dologtól, amit felhalmoztak, de már nem használják, vagy nem veszik hasznát. Jézus most bennünket is ilyen lomtalanításra szólít fel. Tele van az életünk, majd jó lesz még valamire tárgyakkal. Emiatt sokszor mozdulni sem tudunk, hanem csak kerülgetjük őket. Adod a felesleges dolgaidat azoknak, akik nélkülöznek, s vedd észre azt, ami igazán számít. Ne feledd a figyelmeztetést, ahol a te kincsed, ott lesz a te szíved. Legyen a mi szívünk, gondolatunk, vágyunk Istennél, s legyen a mi szívünk a benne való bizalom. Amen.

Isten üzenete az elmúlt percekben Pataki Levente, a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a Lukács evangéliuma 12. fejezetének 33. és 34. versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, az Életkérdés című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Életkérdés. Mert már öregek voltak, séta közben gyakran megpróbálták elképzelni, milyen is lesz majd, ha Istennél lesznek. Egyre részletesebben festették le maguknak az eget. Aztán megint kétségek gyötörték őket. Végül a következő egyességet kötötték. Amelyikük előbb meghal, annak kötelessége még aznap éjszakáján felkeresni a másikat. Csak egyetlen szót kell, hogy mondjon. Taliter, ami annyit jelent, így van. Vagy Aliter, azaz másként van. Egyikük hamarosan meg is halt. Éjjel megegyezés szerint megjelent öreg barátjánál. Taliter? Kérdezte. Az elhunyt fejét rázta. Aliter? Kérdezte félinken a barát. Az elhunyt ismét csak a fejét rázta. Majd sokat mondóan mosolyogva csak ennyit mondott. Totaliter, Aliter, teljesen másként van. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. Ti gondolataitoknál. Ézsaiás próféta könyve 55. részének 8.

olvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Isten!

Szabó Lőrinc, az első vers. Első versemet egy nyári napon írtam, a hortobágyi vonaton. Magam voltam. Dél, tücskök, vad meleg, durúzsoltak, álltak a kerekek. Vártunk, döcögtünk, ett az unalom. Ohatnál végigdőltem a padon, úgy kábított már a tücsök zene meg a sínek egyhangú üteme. Így lesz ez Balmazik, Debrecenik. Ásítoztam. Dúdoltam valamit, valami zsongót. Zsongott, kattogott a vonat és világ. S egyszer csak, ahogy rakosgattam a ringó szavakat, rímbe kattant bennem két gondolat. Ez felébresztett, mint valami vicc. Vers. Nagyot néztem. Hogy is volt csak? Így? Egész jó játék. De fog menni? Ment. Felfrissülve értem el Debrecen.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: A tűzmanó. Volt egyszer egy szegény molnár, aki egy szép napon így dicsekedett a királynak. Van nekem egy leányom, aki még a szalmából is aranyat tud fonni. A király így szólt. Ez olyan művészet, ami nekem igencsak kedvemre van. Hozd ide holnap a leányodat a kastélyba, majd próbára teszem. El is vitték a leányt a királyhoz. Azonnal egy kamrába vezették, amely tele volt kévékbe kötözött szalmával. A király adott a leánynak egy rokkát és egy csörlőt is, és így szólt hozzá. Ha holnap reggelig nem fonod mind aranyjá ezt a szalmát, mondta a király a leánynak, hát akkor bizony én megbüntetlek téged. Ezzel magára hagyta a molnár leányát, és rázárta az ajtót. A molnár leány tanácstalan volt. Még soha életében nem font szalmát aranyjá. Nagy kétségbeesésében sírva fakadt. Ekkor hirtelen kinyílt az ajtó, és egy kicsike kis emberke lépett a kamrába. Jó estét, kis molnár lányka! Üdvözölte barátságosan. Miért sírsz? Ó, sírdogált a molnár lány. Aranyjá kell fonnom ezt a szalmát, és bizony én nem is tudok fonni, és azt se tudom, hogy hogyan kezdjek hozzá. Hát, én tudok segíteni rajtad, mondta neki a picike kis emberke. De mit adsz nekem érte, ha megfonom helyetted? Ekkor a leány neki adta a nyakláncát. Az emberke azonnal a rokkához ült, és sír-súr. Három húzás, és már tere is lett az orsó. Rips-rops! Egyszerre mind az összes szalma aranyjá változott. Másnap kora reggel jött a király a molnár lányhoz. Hogy elcsodálkozott a sok arany láttán, és hogy megörült neki. Azonban már is többre vágyott. Ezért másnap éjszakára egy még nagyobb kamrába záratta a leányt, ahol még több szalma volt. Reggelre ezt is mind fond aranyjá, mert ha nem, akkor ezután még jobban megbüntetlek, mondta a molnár lánynak. Alig, hogy elment a király, megjelent a kicsi emberke, és újra felajánlotta szolgálatait. Ekkor a leány lehúzta ujjáról a gyűrűt, és azt is az emberkének adta. Az pedig odaült a rokkához, sír-súr, három húzás, és már tere is lett az orsó. Így folytatta aztán, amíg az összes szalmát aranyjá nem fonta. De a király egyre-egyre mindig telhetetlenebb és telhetetlenebb lett. A következő éjszakára már egy harmadik kamrába záratta a leányt. Ez még nagyobb volt, mint az első kettő, és még jobban tel is tele volt tömve szalmával. Ha ezt a szalmát is egy éjszaka alatt aranyjá fonod, akkor bizony téged feleségül is veszlek, mondta a király a leánynak. Alig, hogy magára hagyta a molnár lányt, kinyílt az ajtó, és nyomban belépett a picike kis emberke. Mit adsz, ha ismét segítek rajtad? Kérdezte. De a leánynak már semmije sem volt. Nem is tudta volna, hogy mit adjon oda az emberkének. Akkor így szólt az emberke. Ígérd meg hát nekem, hogy majd első gyermekedet, amit királynéként fogsz a világra hozni, azt majd nekem adod. Jobb híján a molnár lány beleegyezett. Amint másnap reggel a király aranyjal telve találta a kamrát, be is tartotta ígéretét, és azon nyomban feleségül vette a molnár lányt. Hetet-hét országra szóló lakodalmat csaptak, és egy évre rá az ifjú királyné világra hozta gyermekét. Ekkor egy napon kinyílt a királyné szobájának ajtaja, és belépett rajta a picike kis emberke. Most pedig add nekem, amit megígértél, mondta a pici ember a királynénak. A királyné erre nagyon megijedt, már teljesen megfeledkezett az emberkéről, hiszen olyan régen volt, amikor neki ígérte az első gyermekét. Neked adom a birodalom valamennyi kincsét, mindenemet neked adom, csak hagyd meg nekem a gyermeket, hiszen ő az én szemem fénye, ő nekem a mindenem. Ne akart, hogy oda kelljen adnom. Nem kellenek nekem a kincseid. Én szeretnék tőled akkor valamilyen más ajándékot. A gyermek helyett akkor adj nekem egy másik élőlényt. Bármit elfogadok, mondta neki a kicsike kis emberke. A királyné hosszasan jajgatott és könyörgött, végre aztán az emberke így szólt. Nos, rendben van, adok neked 3 napot, és ha 3 nap alatt kideríted a nevemet, akkor megtarthatod a gyermekedet is, és semmiféle ajándékot nem kérek tőled. Egész éjszaka törte a fejét a királyné, és felidézte az összes nevet, amit valaha is hallott. Másnap eljött a picike kis emberke. A királyné mindegyik nevet felsorolt, amit csak ismert, ám mindegyiknél így szólt az emberke. Nem, engem nem így hívnak. Nem, engem nem így hívnak. Nem, nem is így hívnak. Végül aztán elment. A királyné pedig a szomszédságban érdeklődött, még követeket is küldött szerte. Ki kellett deríteniük széltében, hosszában, hogy milyen nevek léteznek a világban. Amikor másnap jött az emberke, a királyné felsorolta a legszokatlanabb neveket. Talán Beste Bencének hívnak? Vagy talán Lackó Fickónak? Vagy talán Drótlábbábnak hívnak? Kérdezte a picike emberkét. De az mindegyikre így válaszolt. Nem, engem nem így hívnak. Nem, engem nem így hívnak. Ekkor nagyon elszomorodott a királyné. A 3. nap visszajött a követ, és így szólt. Hát bizony, kedves királyném, én újabb neveket már nem találtam. De az erdő mélyén láttam egy icipici kicsike kis házikót. A ház előtt egy icipici kicsike kis tűz égett, és az icipici tűz körül pedig egy icipici kis emberke ugrált. Egy lábon ugrált, és így kiabált. Ma sütök, holnap főzök, holnap után pedig elmegyek az ajándékért. Aztán pedig azt mondta, hogy engem úgy hívnak, hogy Tűzmanó. Ahogy ezt a királyné meghallotta, nevetett, és nagyon-nagyon boldog lett. Alig várta már, hogy visszajöjjön az emberke. Végre nyílt az ajtó, és belépett az emberke a királyi lakosztályba. Huncutól mosolyogva állt meg a királynő előtt, és megkérdezte. Nos, királyné, hát hogyan is hívnak engem, tudod-e már? Ekkor a királyné először így próbálkozott. Hát, talán Miskának hívnak? Nem, mondta az emberke. Hát, talán Jancsinak hívnak? Nem, ismételte a picike kis emberke, és elégedetten dörzsölgette már is a tenyerét. Akkor bizony Tűzmanónak hívnak. Ekkor így kiáltott az emberke. Hát ez meg kisúgta meg neked, ez kiárulta el neked, ki mondta meg neked az én nevemet. És olyan dühös lett, hogy jobb lábával erősen dobbantott. Aztán pedig haragosan elfutott, és azóta soha, de soha senki nem látta őt.

A nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot, és akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fény ragyog föl fölöttük.

Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit. Június 2-án, hétfő hajnalban, homokora,